Abenberg Lulusuite-je hangzott el, ami 4 tételből áll, és az opera legfontosabb zenei gondolataiból építkezik. A 2. tételben volt hallható a híres Lulu portré. Ebben Berg különleges zenei eszközökkel rajzolja meg a címszereplőt. Anton Bruckner 9. szimfóniája következik.

Anton Bruckner 9. szimfóniáját játszották a bécsi filharmonikusok Franz Welser Möst vezényletével. A mű záró tétele vázlatokban maradt ránk, és a komponista úgy rendelkezett, hogy a szimfónia előadás alkalmával a befejező tétel helyett a Te Deumot adják elő. Olivier Messiaen muzsikája következik.

O Sacrum Convivium, Messiaen kórusművét a BBC Singers énekelte. A komponista a párizsi konzervatóáron tanult, majd tanított. Nem csak zeneszerző, de filozófia osztályt is vezetett, és a legkülönbözőbb helyekről tömegével jöttek a növendékek hozzá. Frescobaldi csembaló darabok következnek.

Girolamo Frescobaldi csembaló darabjait Mahan Esfahani játszotta. Ezt a szerzőt olasz Bachként emlegették az utódok, amellyel a rendkívüli ellenpontozó tudását ismerték el. Nagyon sok művet alkotott, és ezek között jó néhány jelentős is van. Most Beethoven holdfény szonátája szól.

Beethoven Holdfény szonátáját, Katya Buniát is Vili adta elő. Beethoven elég mérges volt, mert ezt a műkedvelő lánykák mindig gyakrabban játszott, mint például a kéttételes Fizdur szonátát, amit a zeneszerző bizony nagyobbra értékelt. Daniel Bacharel landarabját játssza most Nigel North.

Daniel Batchelor két kis landarabját Nigel Norris előadásában hallottuk. A land irodalom a 16. század végén, 17. század elején volt a delelőjén, és különböző pótkúrokat is hozzá tettek, így alakult ki például a nagyméretű Tehorba. 4 óra van.

Így aztán egy ilyen háromtételes konglomerátum állt össze. Az első tétel nagyon sötét tónusú, de gyönyörű szép maga a téma. Hallgassák meg Brahms Opus 38-as Émol szonátáját.

Brahms Émol szonátáját Cyril Skrejanec és Mojca Púcsely szólaltatta meg. A zárótétel egyik feltűnő sajátossága, hogy Brahms ebben egy Bach témát felidéz, ami a Fuga művészete című ciklusában található. Egyébként Brahms egész életében nagyra becsülte Bach zenéjét. Ennek Chausson dalciklusa következik.

Chausson dalciklusa hangzott el, a Szerelem és a tenger költeménye. Előtt a Mária Arán és a Rezidencia zenekar. A komponista Chabrier-hez hasonlóan Wagner hatása alá került, és a francia Wagner epigonok közé sorolták. Mindössze 44 évet élt. Foré Desdurnak türnye szól.

Gabriel Fauré Desdurnak Türnyét játszott a Jean-Yves Thibaudet, aki korunk egyik nagy sztárja. Járt hazánkban, akkor Ravel zongora versenyét játszotta. Pályafutásának első versenygyőzelmét Japánban aratta, én őt ott ismertem meg. Johann Sebastian Bach következik, akitől a harmadik brandenburgi verseny szól.

Bach harmadik brandenburgi versenyét az Ausztrál Brandenburg zenekar adta elő. Ez talán a legismertebb versenymű. Érdekessége, hogy nincs is lassú tétele, a komponista két gyors tételt összekapcsolt, aztán úgy gondolta a hangversenymester majd rögtönöz a dei kadenciát. Most egy kis Rossini muzsika szól.

Preludium téma és változatok. Rossini zeneművét játszotta Mindaugas Gecevicius és Alla Bendorait jéne. Vivaldi Bécsben halt meg szegényen, és korán sem ismerten. Odautazott, mert azt gondolta, hogy ott többet fog keresni. Tévedett. Émolfagott versenye szól.

Vivaldi Émol fagottversenyét Alexander Radoszarvijevics és a Szlovén Rádió zenekar adta elő. Ára Macsaturian nevét azt hiszem mindenki ismeri, a Gaján vagy a Spartacus balettek nagyon népszerűek. Hacsaturian örmény származású volt. A Spartacusból Spartacus és Frigia adagiója szól

Spartacus és Frigia adagiója hangzott el az ukrán rádió zenekar előadásában, mondhatnám azt is, hogy a Szerelmi kettős Hacsatúrián Spartacus című balettjéből. Kedves hallgatóink, befejezésül ma Bernát Vivánkos kórus művét hallgatjuk meg, de én elbúcsúzok Katona Márta és Pap Sándor nevében is. Németh Attilát hallották.

0: A Notturnum műsorát a mediaclick.hu oldalon újra meghallgathatják.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
2: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Hat óra. Híreink következnek.
3: A korábban ígértnél szigorúbb lehet a vagyonadó. Lourdesba érkezett a pápa. Folytatódik a kellemes, kora őszi idő. Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Balogh Zoltán. A korábban jelzetnél szigorúbb feltételekkel vezetik be a vagyonadót január 1-től, közölte a kormányfő országjárásának szolnoki állomásán. Magyar Péter azt mondta, 500 milliárd forint felett 1%-nál magasabb is lehet az adó. Beszélt arról is, hogy a katás adózást a korábbinál szélesebb kör számára tennék ismét elérhetővé, emellett rendezni szeretnék a kisadózók társadalombiztosítási és nyugdíjjogosultságát is. Emiatt a kata havi adóját emelni kell, ugyanakkor azt is tervezik, hogy az éves bevételi összeg határt 19 millió forintra növelik. A miniszterelnök bejelentette azt is, hogy 10 milliárd forintot fordítanak a kórházi várólisták csökkentésére. A program még idén elindul, és legkésőbb január 1-től látható eredményeket kell hoznia. Több mint 400 érvényes pályázat érkezett a tankerületi igazgatói álláshelyekre, közölte a Klebelsberg központ. A 60 tankerületi központ vezetésére pályázókról az érintett települések polgármesterei és a tankerületekhez

0: elférhetetlen. Hétfőn bejelentik, hogy Tóth Máté melyik posztról mond majd le. Lerótta tiszteletét New Yorkban a 2001. szeptember 11-i emlékhelynél Baka András köztársasági elnök, közölte a Sándor Palota. Az államfő munkalátogatáson tartózkodik az Egyesült Államokban. Csütörtökön beszédet mondott New Yorkban az ENSZ közgyűlésén, és kétoldalú egyeztetést folytatott többek között a svájci, az észt és a finn államfővel. Elutasította Irán javaslatát a hormuzi szoros megnyitásáról az amerikai elnök. Teherán azt ígérte, hogy egy héten belül megnyitja a forgalom előtt a világ egyik legfontosabb kereskedelmi útvonalát, cserébe pedig azt kérte Washingtontól, hogy oldja fel a perzsa kikötők blokkádját, valamint indítványozta az olajexport szankciók eltörlését is. Donald Trump szerint Teherán csak a gazdasági nehézségek miatt akar gyors megegyezést. Lourdesba érkezett 14. Leó pápa. A katolikus egyházfő a Mária kegyhelyéről híres városban folytatja franciaországi apostoli látogatását. A pápa Lourdes állomásának legfontosabb témája a szexuális erőszak elleni küzdelem lesz, valamint ma délelőtt egyházfői misén is várja az zarándokokat. 14. Leó franciaországi útja holnap Metzben zárul. A pára és kötfoltok feloszlása után szinte mindenhol kisüt a nap. Eső nem valószínű, a szél csak a Fertő-tó térségében erősödik meg. A hőmérséklet délután 21 és 25, este 7 és 14 fok között alakul. A jövő héten is marad a napos, száraz idő, jelentős csapadék nélkül. 4 perccel múlt 6 óra.
1: Híreket hallottak. Műsorajánló. Kalandozás a régi zene világában. Beszélgetés kedvenc zeneszerzőkről, kedvenc művekről, kedvenc előadókról. Vashegyi György vendége, Varga Tóth Attila énekművész. Régi zenei kalandozások egy órában. Ma 15 óra 6 perckor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Hangfogó.
2: Jó reggelt kívánok! A szerkesztő Csík Gabriella nevében is szeretettel köszöntöm a Bartók Rádió hallgatóit. Tóth Endre vagyok. 2026. szeptember 27-e van, vasárnap, az év 270. napja. Mai lemez újdonságaink között folytatjuk Johannes Brahms a Szép Magellone című dalciklusát Brecz Gábor és Virág Emese felvételéről. Újabb részleteket hallunk az Insula Orchestra filmes albumáról, Lorenz Ekilbé vezényletével, és ismét belehallgatunk a Flautone Quartet, Flautoversum című lemezébe. A Gould Piano Trio Marschner felvételeinek bemutatóját ma a C-moll trióval zárjuk. Mai zeneszerzőnünk Florence Price, vasárnapi Bach kantátánk pedig a Szent Háromság ünnepe utáni 17. vasárnapra készült. Először azonban Karinthy Frigyes az Emberke tragédiája című madács paródiáját veszem elő. A tegnapi aténi szín után most az ókori Rómába érkezünk. A 6. szín következik. Hű, ezek de rosszak lettek, énekeltek, ittak, ettek, évi ádi gonosz csontok, elvetettek minden gondot. Évi röhög, mintha ráznák, csintalanok és paráznák, nincsen benne semmi könyör, azt mondja, hogy fő a gyönyör. Fő a gyönyör, meg a gyomor, persze lett is szörnyű nyomor. Ádi, Évi, rossz is, rest is. Hát egyszer csak jött a pest is. Jött a csúnya dögvészecske, hult a nép, mint a legyecske. Kézzel, lábbal kalimpált, és aztán meg halukált. Ekkor jött a Szent Peti, ki a rosszat megveti. Ádi, Évi, nézd meg Esztet, s megmutatta a keresztet. Égszakadás, földindulás, a szívemen egy koppanás, átszaladunk egy más korba, szaladj te is, pajtás. Az első zenénk Georg Philipp Telemann, A dur, a béka hegedű versenye, TVV jegyzékszáma 51A4.

Isabel Faust, valamint az Akademie für Alte Musik Berlin együttese előadásában Georg Philipp Telemann A-dur, a béka hegedű versenyét hallottuk. Liszt Ferenc 9. magyar rapszódiája, a Pesti Karnevál csendül fel az Auer Trio előadásában.

az Auer Trio adta elő Liszt Ferenc 9. magyar rapszódiájának, a Pesti Karneválnak trió változatát. Kedvenc Schumann szimfóniám, a 3. Esz-dur Rajnai szimfónia következik, opusz 97. A Zürichi Tonhalle zenekara élén David Zinman áll.

0: David Zinman dirigálta a Zürichi Tonhalle zenekarát, előadásukban Robert Schumann harmadik S-dur rajnai szimfóniája hangzott el.
1: Hangfogó.
0: Jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm azokat a hallgatóinkat is, akik csak most kapcsolódtak be adásunkba. A mikrofonnál Tóth Endre. Azt hiszem, ez a lendületes Schumann megalapozta a reggeli hangulatunkat, de most visszamegyünk a líra irányába. Johannes Brahms a Szép Magellóna című dalciklusának 7., 8. és 9. románcával folytatjuk Brecz Gábor és Virág Emese új Hungaroton lemezét. A Ludwig Tieck elbeszélésére épülő történetben Péter és Magellóna végre találkozott. Gyűrűt és aranyláncot cseréltek, és elcsattant az első csók is. A 7. dalban Péter ezt az élményt idézi fel, szinte még mindig kételkedve, hogy valóban megtörtént vele. A 8. dal címe baljósan hangzik, el kell válnunk. Péter azonban itt a lantjától búcsúzik, Magellónét máshoz akarják férjhez adni, ezért a szerelmesek szökésre készülnek. A lovagnak most fegyvert kell fognia, hogy megvédhesse a lányt. A muzsikálásnak egy időre vége. Még egyszer megszólítja hűséges hangszerét, amely eddig az örömét és a bánatát is kifejezte. A 9. dal már a menekülés közbeni pihenőhöz vezet, Magellóna elfáradt, Péter pedig egy erdei árnyas helyen altató dalt énekel neki. A pihenj, kedvesem, a ciklus egyik legbensőségesebb pillanata. A férfi most nem a saját boldogságáról beszél, hanem az alvó kedves nyugalmát őrzi. Az Opus 33-as Brahms ciklus 7. tétele a Wahr es dir, dem diese Lippen bebten, a te ajkad, Wir müssen uns trennen, el kell válnunk, valamint a 9. a Ruhe, süß Liebchen im Schatten, pihenj kedvesem. Brecz Gábor énekel, Virág Emese zongorázik.

Johannes Brahms opusz 33-as a Szép Magellóne című ciklusának 7., 8. és 9. dala hangzott el Brecz Gábor baszbaritonján, Virág Emese zongora közreműködésével. A 270 esztendeje született Mozartot ünnepeljük, ahogyan szinte minden hangfogóban. Most a 271K köhüljegyzékszámú C-dur obolverseny következik. Heinz Holliger játssza az obolszólót, közreműködik a St. Martin in the Fields kamarazenekar.

Wolfgang Amadeus Mozart 271K köhüljegyzékszámú C-dur obol versenyét Heinz Holliger és a St. Martin in the Fields kamarazenekar előadásában forgattuk le. Mai zeneszerzőnünk Florence Price. Az 1887-ben született amerikai komponista életében fontos áttörést hozott 1933. A Chicagói Szimfonikus Zenekar bemutatta első szimfóniáját. Ezzel Price lett az első afroamerikai nő, akinek művét az Egyesült Államok egyik vezető szimfonikus zenekara megszólaltatta. A siker azonban nem szüntette meg a pályáját nehezítő faji és nemi előítéleteket. Zenéjének újra felfedezéséhez egy különös lelet is hozzájárult. 2009-ben egykori Illinois nyaralójában nagy mennyiségű kézirat került elő. Köztük addig ismeretlen vagy elveszettnek hitt művek is. Randall Goosby hegedű művész 2021-es bemutatkozó albuma a Roots, vagyis Gyökerek, ezek közül Price két fantáziájának első lemez felvételét is közreadta. A lemez olyan szerzőkre és művekre irányította a figyelmet, akiknek a zenéjében a fekete amerikai kultúra különböző hagyományai élnek tovább. Price két fantáziája ebben a válogatásban a zeneszerző kamara zenéjéből adott ízelítőt. Most a G-moll fantáziát hallgatjuk meg, Randall Goosby hegedül, partnere a zongoránál Zhu Wang.

Florence Price G-moll fantáziáját Randall Goosby játszotta hegedűn Zhu Wang zongorán. Georg Friedrich Händel zenéjével folytatjuk az Insula Orchestra Musique de Cinéma, magyarul Filmzenék című albumának bemutatását. A Salamon című oratórium harmadik felvonásának elején Sába királynője érkezik látogatóba. Az ő bevonulását kísérő eleven zenekari tétel azóta sok más ünnepélyes belépőhöz is zenei kíséretet adott. A lemezfüzet egy mai tréfás párhuzamot is felidéz. A filmsztárok ügynökeiről szóló francia sorozatban, a 10%-ban, vagyis a 10%-ban ugyanez a zene jelzi Sigourney Weaver érkezését. A világsztár úgy vonul be, akár egy királynő. Charlotte Gainsbourg belépőjéhez is felhangzik Händel tétele, csak hogy ő gipszelt lábbal jelenik meg. A méltóság teljes zenei fogadtatás ettől rögtön mulatságos felhangot kap. Az album műsor jegyzéke a 4 esküvő és egy temetés, valamint a Social Network a közösségi háló című filmhez is kapcsolja a művet. Most korhű hangszereken az Insula Orchestra előadásában szólal meg Sába királynőjének bevonulása. Laurence Equilbé vezényel.

Georg Friedrich Händel Salamon című oratóriumának harmadik felvonásából csendült fel Sába királynőjének bevonulása. Az Insula Orchestra karmestere Lorenz Ekilbé volt. Kocsár Miklós Szerelemhez című kórusműve következik Kölcsey Ferenc versére. Az Aurin leánykar karnagya Durányik László.

Durányik László vezényelte az Aurin leánykart. Előadásukban Kocsár Miklós Szerelemhez című kórusműve hangzott el Kölcsey Ferenc versére. Ma már elhangzott a kedvenc Schumann szimfóniám, pedig nem is beszéltem össze Csík Gabriellával, aki beválogatta a mai műsorba a kedvenc Haydn szimfóniámat is. József Haydn 60. C-dur Il Distratto, a Szórakozott című szimfóniája következik. Az Il Giardino Armonico együttesét Giovanni Antonini vezényli.

Joseph Haydn 60. C-dur Il Distratto, a szórakozott című szimfóniája hangzott el. Az Il Giardino Armonicót Giovanni Antonini vezényelte. Víz és szél, ezt jelenti Ange Rosman két tételből álló fuvola négyesének címe, Aqua and Ventus. A szlovén zeneszerző eredetileg a Traverso nevű szlovén kvartett számára írta a művet. Mi most a Flautone Quartet Flautoversum című első albumáról halljuk, lemez bemutatónk harmadik részében. A vízről szóló első tételben mind a négyen C-fuvolán játszanak. A zeneszerző a vízcseppek játékát és mozgását is megidézi. A változó ütemek mellett szabadabb, a véletlennek is teret adó szakaszokat használ. A négy hangszer így sokféle mozgásformát rajzolhat körül anélkül, hogy más hangszercsalád színeire volna szükség. A második tétel a Ventus már a szelet idézi. Itt az első két szólam játékosa pikolóra vált, ezért a fuvola négyes hangja egészen magas tartományba is kinyílik. A két természeti kép más-más feladatot ad az előadóknak. Az Aqua rugalmas együttjátékát a Ventus virtuóz szakaszai követik. Ange Rosman művét a Flautone Quartet játsza, Fábián Tímea, Íjés Dalma, Klimászné Varga Zsófia és Lázár Zsófia.

Anže Rozman Aqua and Ventus Víz és Szél című művét a Flautóne Quartett új lemezéről forgattuk le. Franz Schubert 438-as Deutsch jegyzékszámú A-dur rondója lesz a következő muzsikánk. Stefani Gonli játszik hegedűn, a skót kamarazenekart Maxim Emeljanicev vezényli.

Franz Schubert hegedűrei zenekarra komponált A-dur rondóját Stefanie Ganley és a Skót Kamara zenekar adta elő Maxim Emeljanicev vezényletével. A mai vasárnap a Szent Háromság ünnepe utáni 17. vasárnap. Bach erre a napra komponálta 47-es jegyzékszámú kantátáját, amely először 1726. október 13-án hangzott el Lipcsében. Címe Lukács evangéliumából való, aki magát felmagasztalja, megaláztatik. Jézus a lakomán a fő helyeket kereső vendégekről beszél, és arra tanít, hogy aki magát megalázza, azt felmagasztalják. A felvétel John Eliot Gardiner 2000-es Bach kantát az zarándoklatán a svédországi Lundban készült. A szoprán áriát Catherine Fuge, a basszus szólókat Stefan Lokes énekli, közreműködik továbbá Robin Tyson alt, valamint Mark Padmore tenor. A Monteverdi kórust és az angol barokk szólistákat John Eliot Gardiner vezényli.

Wer sich selbst erhöhet, der soll erniedriget werden. Vagyis, aki magát felmagasztalja, megaláztatik. Johann Sebastian Bach 47. kantátáját hallottuk, Catherine Fuge, Robin Tyson, Mark Padmore, valamint Stephen Lokes szólójával. A Monteverdi kórust és az angol barokk szólistákat Sir John Eliot Gardiner vezényelte. Frédéric Chopin Opus Postumus 66-os cis-moll fantázi empromptűje következik, Louis Lortyi zongorázik.

Louis Lortie előadásában forgattuk le Frédéric Chopin cis-moll fantázia impromptűjét. Milyen érdekes ez, hogy Chopin egyik legismertebb, legnépszerűbb művéről van szó, holott ennek nem volt még opuszáma, kiadatlan darab volt, amikor Chopin már a halálos ágyán feküdt, és megkérte jó barátját, Fontanát, hogy égesse el az összes kiadatlan kompozícióját. Fontana szerencsére nem tette meg ezt a lépést, úgyhogy így ismerhetjük legalább ezt a művet is, meg még jó néhányat. Ismét Handel zenéje szól az Insula Orchestra filmes lemezéről. A D-moll szvit Sarabandja eredetileg csembalóra készült, de sokaknak Stanley Kubrick Barry Lyndon című filmjének súlyos zenekari hangzása jut róla eszébe. A lassú tánc visszatérő akkord menete a történet egyik legfontosabb zenei motívuma lett. Különösen emlékezetesen kapcsolódik a párbajokhoz. A film végén Barry a mostoha fiával, Lord Balingdonnal kerül szembe. A lövésekre várakozás és a szertartásos mozdulatok mellett a zene is fokozza a feszültséget. A Saraband ünnepélyes lépései ebben a helyzetben fenyegető súlyt kapnak. A lemez füzet Kubrick aprólékos zenei munkájára is kitér. A rendező a tétel változatait a film egyes beállításainak hosszához igazította. Az Insula Orchestra felvételén most Laurence Akilbé saját zenekari átiratát halljuk. Így a film nyomán ismerőssé vált Handel darab az együttes korhű hangszereinek színeiben szólal meg. Laurence Akilbé vezényel.

0: Georg Friedrich Händel 437-es HVV számú D-moll szvittjének harmadik Sarabande tétele hangzott el Laurence Akilbé zenekari átiratában. Ő maga vezényelte az Insula Orkesztrát.
1: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Opera, operett, chanson, Bartók, Ravel és Brahms művei, különböző zenei világok, amelyek egyetlen koncerten válnak harmonikus egységgé. Miklós Erika, Kállai Ernő és a Sárközi Kollektív egy színpadon találkozik az MVM Classic & Club sorozat Tűz és Lélek című koncertjén október 3-án a Pesti Vigadóban. mvmclassicclub.hu.
3: Stravinszkitől a Petruska és Rachmaninovtól a harangok héjadomonkos vezényletével szeptember 30-án a Műpában. Egy életre kelt báb története és a lélek harangjai. Élje át Stravinszki és Rachmaninov elementáris erejű remekműveit egyetlen felejthetetlen estén, melyen Molnár Ágnes operaénekesnő, Horváth István és a grúz Aftandil Kaszpeli operaénekesek várják a közönséget. Engedje át magát a Magyar Rádió szimfonikus zenekara és énekkara zenei varázslatának szeptember 30-án a Műpában. mrm.jegy.hu.
1: Reklámot hallottak. Hangfogó.
0: Jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm azokat a hallgatóinkat is, akik csak mostanában kapcsolták be a rádiót. A mikrofonnál Tóth Endre. Huba Jenő D-dur romantikus szonátája következik, opusz 22. Szecsődi Ferenc hegedül, Kassa István zongorázik.

Szecsődi Ferenc és Kassai István előadásában hangzott el Hubay Jenő opusz 22-es D-dur romantikus szonátája. Igazi romantikus slágerrel, Alexander Borodin Igor Herceg című operájának Polovec táncaival folytatjuk a hangfogót, mindez a második felvonásban hangzik el. A Szentpétervári Mariinszky Színház énekkarát, valamint a Francia Rádió Filharmonikus Zenekarát Pávó Jervi vezényli.

Alexander Borodin Igor Herceg című operájának második felvonásából hallgattuk meg a Polovec táncokat. A Szentpétervári Marinszky Színház énekkarát, valamint a Francia Rádió Filharmonikus Zenekarát Pávó Jervi vezényelte. Heinrich August Marschner c-moll zongora triójával zárjuk a Gult Piano Trió lemezének két részes bemutatását. A Naxos 2025-ben megjelent albumán a tegnap hallott második trió mellett a most következő hatodik szerepel. A két mű egy kevésbé ismert oldaláról mutatja be a német romantikus opera egyik meghatározó szerzőjét. Marschner a kamarazenében is szívesen teremt drámai helyzeteket. A 148-as opusz számú c-moll trió nyitó tételének előadói utasítása határozott, szenvedélyes játékot kér. A zongora, a hegedű és a cselló között élénk párbeszéd alakul ki. A hangszeres szólamokból is kibontakozhat az az érzelmi feszültség, amely az operákban a szereplők kapcsolatát mozgatja. A nyitótételt lassú andante követi, majd egy igen gyors scherzo és a záró allegro teszi teljessé a négy tételes formát. A nagyjából félórás kompozíció a lemez második felét tölti ki, és mai műsorunk utolsó darabja lesz. Heinrich August Marschner hatodik c-moll zongora trióját halljuk tehát a Gult Piano Trió előadásában.

0: Heinrich August Marschner 6. című zongora triója csendült fel, opus 148. A Gult Piano Trió felvételét hallották. Ezzel ért véget a hangfogó mai adása. A szerkesztő Csík Gabriella nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. További szép zenékben gazdag, pihentető hétvégét kíván a műsorvezető Tóth Endre. Tartsanak velünk a jövő hétvégén is.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Ünnepeljük együtt a Zene Világnapját. Élőben szól a muzsikáló délután az Óbudai Társaskörből. Az esti koncert és a klasszikus és jazz pedig a Dohnányi Ernő Zenei Központból. Emlékezzünk a zene legnagyobb alakjaira, töltődjünk varázslatos muzsikákkal. Tartsanak velünk október 1-én, 15 óra 6 perctől, 19 óra 35 perctől és 22 órától a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: A többszörös Grammy-díjas Sir John Elliott Gardiner először a Budapesti Fesztivál zenekar élén. A világhírű karmester fékezhetetlen energiával vezényli Haydn és Sibelius zenéjét október 4-én, 5-én és 6-án a Műpában. Élje át ezt a kivételes zenei találkozást. További információ bfz.hu.
3: Stravinszkitől a Petruska és Rachmaninovtól a harangok héjadomunkos vezényletével szeptember 30-án a Műpában. Egy életre kelt báb története és a lélek harangjai. Élje át Stravinszki és Rachmaninov elementáris erejű remekműveit egyetlen felejthetetlen estén, melyen Molnár Ágnes operaénekesnő, Horváth István és a grúz Aftandil Kaszpeli operaénekesek várják a közönséget. Engedje át magát a Magyar Rádió szimfonikus zenekara és énekkara zenei varázslatának szeptember 30-án a Műpában. mrme.jegy.hu.
4: Közel 400 jelentkező, 61 ország, 24 karmester. Solti Nemzetközi Karmesterverseny a MÜPA szervezésében október 1-e és 10-e között a Pécsi Kodály Központban, a Zeneakadémián és a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben. Ismerje meg a világ legígéretesebb fiatal karmestereit, köztük a 4 magyar versenyzőt. Találkozzunk októberben a Solti Nemzetközi Karmesterversenyen. További információk a mupa.hu-n.
3: Reklámot hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tíz óra 30 perc. Fanfár. Minden, ami fúvós.
5: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a szerkesztőt, ifjabb Bazsinka Józsefet hallják. Pénteken, két nappal ezelőtt volt Dmitri Sosztakovics születésének 120. évfordulója. A mai fanfárban az ő zenéjét hallgatjuk, kifejezetten a fúvósokra összpontosítva. Öt művet választottam, és a fúvósok mindegyikben kicsit más szerepet kapnak. A részfúvók egyszer ünnepi fanfárt játszanak, máskor egy gyilkosság történetéhez szolgáltatnak groteszk színpadi zenét. A trombita egy zongora versenyszólista partnere lesz, a fagot pedig szinte egy egész szimfónia tételt kap, végül pedig a II. Világháború történelmi emléke elevenedik meg a 7. szimfónia tragikus, drámai befejezésében. Kezdjük a legcsillogóbb zenével, az 1954-ben bemutatott ünnepi nyitány az októberi forradalom évfordulójára készült. Hatalmas részfúvós fanfár nyitja, majd a klarinétok indítják el a szélsebesen száguldó fő témát. A kottában a szokásos zenekaron túl külön részfúvós csoport is szerepel. Az orosz nemzeti zenekart Mihály Pletnyov vezényli.

Mihály Sosztakovics ünnepi nyitányát az Orosz Nemzeti Zenekar játszotta Mihály Pletnyov vezényletével. A nyitány ünnepi hangjai után most egy esküvő következik, csak hogy Sosztakovics kisvárosi Lady Macbeth című operájában ez nem olyan esemény, amelynek nyugodt szívvel lehetne örülni. A hősnő Katerina a szeretőjével együtt megölte a férjét, és a holttestet a pincében rejtette el. A harmadik felvonásban már a szeretőjével, Szergejjel tartják az esküvőjüket. Egy részeg csavargó azonban ital után kutatva feltöri a pince zárját, rábukkan a testre, és rohan a rendőrökhöz, akik éppen azon vannak megsértődve, hogy nem hívták meg őket a lakodalomba. Ezen a ponton szólal meg a harmadik felvonás 6. és 7. jelenete közötti közjáték. Sosztakovics fontos szerepet szánt operája zenekari átvezetéseinek a történet továbbvitelében. Ez a részlet szédítő, groteszk galopp. Az eredeti partitúrában a nagyzenekar mellett külön, színfalak mögötti részfúvós együttes is szerepel, mintha a lakodalom féktelen mulatása és a közeledő leleplezés egyszerre volna jelen. Az 1934-ben bemutatott opera eleinte nagy sikert aratott. Sztálin 1936. januárjában nézte meg az előadást, két nappal később a Pravda Hangzavar zene helyett című cikke támadta meg a művet. Ezután levették a szovjet színpadokról. Sosztakovics átdolgozott változatát, a Katerina Izmajlovát csak 1963-ban mutathatták be. Most a londoni filharmonikus zenekar játszik Mstislav Rostropovics vezényletével.

Dmitrij Sosztakovics Kisvárosi Lady Macbeth című operájának harmadik felvonásából szólt részlet a londoni filharmonikus zenekar előadásában, akiket Mstislav Rostropovics dirigált. Most jóval kisebb együttes következik, vonós zenekar, zongora és egyetlen trombita. Az 1933-ban írt első zongora versenyben nincs nagy fúvóskar, amely mögé a trombita elbújhatna. Néha szóló partnerként lép elő, máskor olyan, mintha váratlan megjegyzéseket fűzne a zongora mondandójához. A finálé különösen is sok zenei utalást tartalmaz. Haydn és Beethoven zenéje is felfedezhető, sőt a trombitán még az Ó, te kedves Ágoston dallama is felbukkan. Sosztakovics ezeket a felismerhető pillanatokat a saját szédítő tempójú játékának részévé teszi. A most következő felvétel 1958-ban készült Párizsban, érdekessége, hogy a zongoránál maga a zeneszerző Dmitrij Sosztakovics ül. A trombita szólót Ludovic Vaillant játsza, a francia rádió nemzeti zenekarát André Clueyton vezényli. A negyedik tételt hallják.

Dmitrij Sosztakovics első zongora versenyének negyedik tétele hangzott el. A zongora szólista maga a szerző volt, a trombita szólót Ludovic Vaillant játszotta, a francia rádió nemzeti zenekarát pedig André Clueyton dirigálta. Sosztakovics 9. szimfóniája 1945-ben, a II. Világháború végén született. Sosztakovicstól nagyszabású győzelmi művet vártak, ő ehhez képest rövid, könnyednek ható, helyenként csípős hangvételű, játékos szimfóniát írt. A negyedik tétel azonban egyszerre megtöri ezt a hangulatot. A harsonák és a tuba súlyos megszólalásaira egyetlen fagott, szabadon formált kadenciája felel. A tétel szünet nélkül vezet az ötödikbe, melyet ugyancsak a fagott indít, egy egészen más, könnyedebb dallammal. A Kirov zenekart Valeri Gergiev vezényli. A negyedik tételt és az ötödik elejét halljuk.

Dmitrij Sosztakovics 9. szimfóniájának 4. tétele és az 5. eleje hangzott el, a Kirov zenekart Valeri Gergiev vezényelte. Utolsó részletünk a 7. leningrádi szimfónia fináléjának vége. Ennek az 5 percnek a súlyát talán jobban megértjük, ha felidézzük, hogyan született a mű. Sosztakovics az első 3 tételt 1941 nyarán és őszén Leningrádban írta, a várost fenyegető német támadás idején. Miután családjával sikerült elhagyniuk a várost, Kujbisevben fejezte be a 4. tételt december végén. A teljes szimfóniát ott mutatták be 1942. márciusában. Augusztus 9-én pedig a blokád alatt álló Leningrádban is elhangzott, a rádiózenekart Karl Eliasberg vezényelte. Sosztakovics a művet szülővárosának ajánlotta. A zárótételben az alapzenekaron túl külön részfúvósok is szerepelnek, így a részlethez összesen 8 kürt, 6 trombita és 6 harsona áll a szerző rendelkezésére. Hallgassuk meg a Leningrádi szimfónia befejező 5 percét a Szentpétervári Filharmonikus zenekar előadásában. A karmester Vladimir Askenázy.

0: Dmitrij Sosztakovics 7. leningrádi szimfóniájának befejező részlete hangzott el a Szentpétervári Filharmonikus Zenekar előadásában, a karmester Vlagyimir Askenázi volt. Mai adásunkban a 120 évvel ezelőtt született Dmitrij Sosztakovics műveiből idéztünk fel olyan részleteket, amelyekben kiemelt szerepet kaptak a fúvós hangszerek. A fanfár végén köszönöm figyelmüket, ifjabb Bazsinka Józsefet hallották.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 11 óra. Kezdőhang. Beavatás a zenébe.
2: Köszöntöm hallgatóinkat, Bece Szilvia vagyok. Néhány évvel ezelőtt indítottunk el egy sorozatot, amelyben olyan művészek meséltek gyermek és fiatalkori élményeikről, emlékeikről, akik nem csak felnőtt, hanem gyermekkorukat is művészek között élték. Új epizódokkal is folytatjuk majd a Művészek között művésszé lenni sorozatot, de először is felidézzük a korábbi műsorokat. Ezúttal Bújtor Balázs hegedűművész a vendégem, de mielőtt gondolatait hallgatnánk, hallgassuk a játékát. Egy nagyszerű koncertrészlete következik. A Budapesti Fesztiválzenekar közönségének minden karácsonyi koncerten megvan a lehetősége, hogy zenéket kérjen. Egy ilyen alkalommal hangzott el Vincent Humans T42 című darabja. Bújtor Balázs hegedül, Sipos Gábor brácsán, Martos Attila nagybőgőn, Herboli László dobon, Nagy László Adrián zongorán játszik.

0: Azt hiszem, hogy ebben a sorozatban te vagy az első olyan vendég, akit nem egyfajta művészeti ág inspirált és befolyásolt gyerekkorában, hanem nagyon sok. Ugye édesanyád és nagybátyád révén, a Perényi testvérek révén a klasszikus zene, édesapád és Latinovics Zoltán révén a színház és a film, de még Ferenc Károly is ott volt a rockzenével, blueszenével, szóval egészen sok hatásért, és akkor még nem is említettük a Gundel családot, amivel akár a gasztronómia is beléphet, plusz a családtagjaidon keresztül bekapcsolódott további művészeket. Úgyhogy hadd kezdjem azzal a beszélgetést, hogy vajon volt-e egy olyan pillanat, akár egészen kicsike gyermekkorodban, amikor ráébredtél arra, hogy talán ez az élet nem mindenkinél így zajlik, mint amilyen neked jutott?
1: Nem egészen kicsi koromban volt ez, hanem olyan 8-10 éve. Szóval azért már suliba volt. A Csaba utcai általános iskolába jártam, és valahogy úgy volt, hogy többen jöttek értem. Apám jött értem, anyám is eljött értem, nagypapám is eljött értem, aki nem 30 évet tanította a Zeneakadémián, a Perényi nagypapa. És akkor úgy néztem, hogy azt a betyár mindenét elég jól felhozata. Úgyhogy itt föl kell kötnöm a gatyámat, úgyhogy gyakoroltam egy 10 perccel többet aznap a hegedűn. Igen, ez harmadikba volt. Igen, akkor kezdtem hegedülni harmadikba.
0: De miért ez hatott rád inkább?

0: küzdenek. Én viszont, mivel hogy 5 éves koromban ezt így megtanultam, a mai napig sokkal jobban transzvonalak zongorán, mint hegedűn.
1: És az, hogy ez a zenei világ végül is beszippantott, ez, ahogy most meséled ennek a történetek, hogy ilyen hatásoknak is köszönhető, tehát ezért mégis nagyon sok minden volt. Mit érzel most felnőtt fejjel? Mi az, amit a zenéből adtak neked, mi az, amit a színházi és filmvilágból magaddal vittél a felnőtt korodba, és így tovább?
0: De azt még gyorsan közbe kell szúrnom, hogy 5 éves koromban, nem egész 5 éves koromban volt egy sikertelen próbafelvételem. A Pogány Madonna című filmnek a gyerek szereplőjét, mivel hogy a például a Tűz csúcsú az én szövegem volt, azt én mondtam kisgyerekkoromban, tehát 3-4 éves koromtól, ezt apám beleírta a filmbe, és hát logikusnak tűnt, hogy hát ki játssza ezt a szerepet, ha nem én. Csak hát van ez az örök tanúság, hogyha néma filmet forgatunk, akkor lehet olyat, hogy nem szólal meg a próbafelvételen a színész, de így nem lehetett ilyet csinálni. Én nem szólaltam meg a próbafelvételen, tényleg nagyon kis tök mag voltam, de dokumentálta a csodálatos Inkei Alice, olyan fotókat csinált, hogy szüleimmel állok a filmgyár udvarán, mosolyogok, minden, szó az nem jött ki a torkomon. Úgyhogy az volt az első, ki tudja, hogy ha az sikerül, akkor merre indulok tovább, igen, de hát hála Istennek. Most már mondom, hogy hála Istennek nem sikerült, mert így abszolút a zene szippantott be. Tehát olyan embereket láttam nagyon közelről, például Kovács Dénes, hegedűművész. Szóval, hogy ezeket az embereket közelről nekem megvoltak. Tehát egy annyira csoda volt az egész, hogy anyámmal bemenni a zeneakadémiára. Apámmal bemenni a filmgyárba, mondjuk ott találkoztunk a Garas Dezsővel, hát szájtát van észten a Darvas Ivánt, hát Jézus Mária. Egyszer-kétszer a Pagodába, a rádiónak a legendás, mi az előcsarnok, ahogy tulajdonképpen annak mondhatjuk, és akkor ott sztárokat, hát akkor még tényleg sztárokat, nem ilyen celebek voltak, hanem tényleg a teljesítmény volt mögötte, az ismertségük mögött, és elképesztő, Agárdi Gáborra emlékszem, Sinkovics Imrére. Szóval csuda volt. Igazából nem is tudom, hogy honnan kaptam többet, mert mindenhonnan. Ezt én már akkor is így éltem meg, hogy micsoda óriások között vagyok, és akkor néztem, hogy hát végülis a szüleimet is ide sorolják, hát ez milyen jó. Én sajnos nem ismertem Latinovics Zoltánt, mert 1 éves voltam, amikor ő elment. Aztán később, mindig amikor ment a filmje, akkor apám nagyon, hát nem is szomorú lett, de azért vidámság az elmúlt. Ugye úgy hívtuk a családban, hogy Piki bácsi, ez volt az ő neve nekünk gyerekeknek. Aztán ő is egy iszonyatos komoly hatást tett rám, de ez már a 80-as években volt. És amikor lett videónk, és akkor az összes filmjét megszereztem, amit lehetett. Aztán egyszer-egyszer lemezek, akkor lett CD, verseket hallgattam tőle, hát ez is elképesztő volt. Úgyhogy így nem tudom, hogy most melyik volt a nagyobb hatás, mindegyik.

0: Anyám állandóan gyakorolt, Miklós is, hát hihetetlen, játszották a Brahms kettős versenyt, hát ott voltam a próbákon, amikor együtt, még zongora nélkül csak ketten próbálták, nyilván a zenekar még sehol nem volt, ezek mind-mind beépültek. Igazából egy zenei dolog van, ami nagyon emlékezetes, a Brahms Hádúr triója, amit felvettek Kis Gyulával, tehát édesanyám, nagybátyám és Kis Gyula, én már ott voltam a pocakban a felvétel alatt, és nem tudom, hogy miért volt ez a vonzódás, egyszer nagypapám fölrakta ezt a lemezjátszóra, és akkor én ezt hallgattam, és onnantól kezdve csak ezt hallgattam. Tehát gyakorlatilag kívülről tudtam, akkor talán jobban is, mint most, tudom. És akkor mondtam édesanyámnak, hogy hát mennyire szeretem ezt a zenét, és mondta, hogy persze, hát ott voltál a hasamba.
1: Ezt hallgattad akkor?
0: Ezt hallgattam akkor is, és ez egy, mondta, hogy ez egy eléggé kemény felvétel volt. Úgyhogy dolgoztak vele sokat, meg Hádúr is, meg Brahms is, úgyhogy van baj. De jól sikerült, nagyon-nagyon szeretem ezt a felvételt.
1: És soha nem volt benned lázadozás, hogy te azért se, és te valami teljesen más úton indulsz el, mint a szülők?
0: Igazából, amit éreztem, hogy elindulhatnék egy más úton, mint a zene, mert 13 éves koromban fölvettek a Zeneakadémiára, tehát ez elég hamar eldőlt. Volt egy ilyen, hogy különleges tehetségek osztálya, talán még most is van, és akkor én oda bekerültem. És hát a színművészeti az nagyon, nagyon vonzott engem, hogy esetleg mégiscsak színésznek kéne lenni.
1: És ott már volt. Esetleg meg is szólalná.
0: És esetleg hanggal, igen, jó az ötlet, köszönöm. És az volt, hogy aztán persze nem adtam be a felvételire jelentkezést, csak a Zeneakadémiára adtam, de akkor föl is vettek a nagy Zeneakadémiára. Tehát 5 évet jártam ebbe az előkészítő tagozatba, és aztán még 6-ot a rendesre.
1: És édesapád vonaláról sem jött soha olyan, vagy fiam, azért csak mégis meg kéne próbálni
0: soha.
1: A másikat?
0: Nem. Sőt, és édesanyám vonaláról sem jött olyan, hogy a zenét erőltette. Amit szeretnél, ezt te döntsd el. Ez mindig ez volt, és ezt köszönöm.

Fönn az égen ragyogó nap, csillanó tükrén a tónak, mint az árnyék leng a csónak. Mint az árnyék olyan halkan, észrevétlen, mondhatatlan, andalító hangulatban. A vad alszik a beregben, fegyveremmel az ölemben, ringatózom önfelettem, nézem ezt a szép világot, mennyi bűbáj, mély talányok, mint amit körültem látok. Nap alattam, nap fölöttem, aranyos tüzes felhőben lenne a fénylő víztükörben. Itt az ég a földet éri, tán szerelme csókját kéri, minden oly csodás tündéri. Mi megyünk-e? Vagy a felhő? Vagy a lenge déli szellő, a szeliden rám lehellő? Gondolatom messze téved kék űrén a semmiségnek. Földi élet. Hol a réved? Szélein átligeteknek, tünedeznek, megjelennek, képe a forgó jelennek. Most a nap megáll az égen, dicsőség fényözönében, csöndessége fönségében. És minden olyan mozdulatlan. Múlt jövendő. Tán együtt van ebben az egy pillanatban. A levegő meg se lebben. Minden alszik. És a lelkem ring egy méla sejtelemben. Hát, ha minden a világon, földi életem, halálom, csak mese, csalódás.

0: Én emlékszem arra, mert ugye lássuk be, mi elég régóta ismerjük egymást.
1: Amikor mi először találkoztunk, te még nem is éltél, igen.
0: Valójában igen, de azért az első év konziban mégiscsak valahogy szembe kerültünk egymással. És emlékszem, hogy te mutattad meg nekem a Farkaséti temetőben a művész parcellát. Én ugye vidéki kislányként addig nem is tudtam, hogy ilyen
1: na, létezik. De a Kessjárcsaba miatt mentünk igen. Egyébként. Igen. Igen, amiatt mentünk, de ha már ott voltunk. Én annak idején Baranyai Vali nénénél tanultam alapfokon hegedülni, és a Bürök utca 33-ban lakott. Az volt a helyzet, hogy utána valamiért én nem lefelé indultam el a déli felé az 59-es villamossal, hanem fölfelé a Farkasréti temető felé, és ha már ott voltam, akkor bementem. És nagyon szerettem a temetőbe sétálni, és akkor egyszer csak így felfedeztem ezeket a úristen, ez itt a Kodály Zoltán, meg így kik vannak itt, és akkor azért a mai napig szoktam sétálni nagyszüleimet, hogyha meglátogatom, akkor utána, mivel közel van a Kessjárcsaba, nyilván oda indulok, és akkor onnan egy kis séta.
0: Mert a Forma 1 és egyáltalán az autók iránti szeretet, az még egy vonal az életedben. Na, ez honnan jött? Ez kitől jött?
1: Nem tudom, szerintem minden fiúgyerek berreg a gyerekkorában, vagy 2 éves korától, vagy 1 éves korától, csak nálam nem múlt el. Tehát, hogy ezt ki szokták nőni ilyen 10x éves korukra, de én nem nőttem ki. A Forma 1, hát nyilván a magyar nagydíj 1986-ban volt az első magyar nagydíj, hát azt már én néztem.

0: És hogyha jól tudom, akkor egy olyan régi, korabeli rendőrautót is beszereztél magadnak, amit ugye a Csöpi filmekben
1: van,
0: látunk.
1: Van egy 1002-es kombi ladám, meg van egy 1005-ös limuzinom is, az civil autó. De a kombi az rendőr matricás.
0: Mit lehet ezzel csinálni? Lehet vele járni?
1: Lehet. Le kell takarni a villogót, én most letakarok mindent a tetején, de lehet, abszolút lehet, és nagyon kedvesek a rendőrök, mert többször megállítottak, én mindig elsápadtam, hogy ebből mi lesz, de csak fényképet szerettek volna csinálni, úgyhogy jó fejek.

0: A Művészek között művésszé lenni sorozat mai epizódjának vendége Bújtor Balázs hegedűművész. Most ugye nagyjából a gyerekkorodban járunk itt a tizenéves korral bezárólag, de most ugorjunk egy nagyot a felnőtt korodba, mert már jelezted néhány gondolattal, hogy azért ezek a hatások bizony építették az életedet, és átvitted a felnőtt korodba, de hogyan és hogyan tudod továbbadni a saját lányaidnak?
1: Saját lányaim nem választottak művészi pályát, mind a ketten gazdasági egyetemen tanulnak, illetve az egyik a műszakén, a másik a BGN. Igazából ez egy rafinált kérdés. Az a helyzet, hogy a kisebbik lányom nagyon tehetséges volt a zenében, egy igazi muzsikus volt, de azt is mondta, hogy apa, én látom, hogy te mennyit dolgozol, és ez nagyon durva, és ezt nem akarom annyira. Ez volt az egyik. A másik az, hogy valahogy ő egy olyan kis lény, kislány, hogy őt dicsérni kell. Tehát azzal tudod motiválni, hogy dicséred. Én is ilyen vagyok egyébként. Sokkal jobban lehetett engem világéletemben motiválni, hogyha na, ez nagyon jó, figyelj, azt még meg kell csinálni, és ez tök jó volt, így ez rendben volt. Ő valahogy ezt abba hagyta, ezt a furulyázott egyébként, nagyon ügyes volt, és a klarinét vagy az oboa volt a választás, nagyon tetszett neki az oboa, csak ugye meghallgatott egy tanszaki koncertet, és azt mondta, hogy nagyon csúnya a hangja mindenkinek. Úgyhogy maradt a klarinét, és a keresztapja, Kis Gergő barátom, akivel van egy közös zenekarunk is, de erről majd később. Ő eljött hozzánk, és akkor így összeraktak egy klarinétot, és akkor Lili megfújta, és egyből megszólalt, akkor már tudom én, egy óra múlva már skálázott, mondta Gergő, hogy hát ez körülbelül egy hónap, amíg ideig el szoktunk jutni. Szóval nagyon tehetséges volt, vagy még mindig nagyon tehetséges, de valahogy elment ettől az egésztől a kedve, nem sikerültek jól a motiváló tényezők. Most ezt nem tudom, nyilván benne is van hiba, mert ugyanolyan, mint én, hogy a lehető legkisebb befektetéssel szeretne legnagyobb eredményt elérni. Szóval ő nem lett, tehát én nem tudtam átadni ezt a vonalat. Azt viszont talán át tudtam adni, hogy nagyon jó az ízlésük. Jó zenéket szeretnek, tehát hogy ugye gyerekkorukban is nyilván azt hallgattunk. Az, hogy nekem mi lett a felnőtt korom, igazából, amikor kikerültem a Zeneakadémiáról, akkor volt bennem egy törés, vagy nem is tudom, nem törés, hanem egy felismerés, ami nagyon erős volt. A Zeneakadémia zenekarának azt hiszem, hogy én voltam a legtöbb alkalommal játszó koncertmestere, tehát én körülbelül 40 és 50 közti koncertet csináltam, mint koncertmester az Akadémia zenekarban, és hát kicsit olyan sztár voltam, nagyon szeretett engem, hála Istennek, a Ligeti tanár úr, aki a Ligeti András, Isten nyugosztalja szegényt. Én nagyon sokat köszönhetek neki, mert ő csinált belőlem koncertmestert. Szóval ott nagyon-nagyon szeretett, és ő kért meg direkt többször, hogy gyere, légy szíves, ügyben csináld meg ezt a koncertet, mert baj lesz itt, hogyha nem jössz. És akkor ez persze jól esik az embernek, és megcsinálja. Akkor már koncertmester voltam a Danubia zenekarban. Aztán lediplomáztam. És akkor belém hasított a felismerés, hogy Atya Isten, most már nem a Zeneakadémia mezőnyében vagyok, hanem kikerültem a nagy mezőnybe. Tehát én nekem, mint koncertmester, akkor a kollégám a Rolla János, meg a Hegyi Ildikó, meg a, most nem, senkit nem akarok kihagyni, meg a Kis András, meg az összes, aki akkor koncertmester volt, tehát Jézus Mária. És akkor egy picit ezt át kellett értékelnem, ezt az egész dolgot, ez egy ilyen, nem ment el a kedvem tőle, csak ez egy nagyon komoly felismerés volt, hogy akkor húha, ez most már itt a felnőtt mezőny, nem ifi ebét fogok nyerni, hanem felnőtt ebén leszek 9. Fajt sporthasonlattal élhetek.
0: De éppen ez a furcsa, vagy érdekes az életedben, hogy bár úgy indultál el a zene felé, ahogy elindultál, amit hallottunk, hogy 5 éves korodtól az abszolút hallással és a természetesnek vett nehéz dolgokkal.
1: Igen, egy lusta disznó voltam a Zeneakadémián, tehát bekerültem, és ugye mindig 5-öst kaptam, úgyhogy 2 héttel a vizsga előtt kezdtem el tényleg gyakorolni. Tehát ugye kicsit úgy gyakorolgattam, de úgy nem veszélyesen sokat. De amikor a Ligeti tanár úr koncertmestert csinált belőlem, azt hiszem 3. évben, akkor átálltam, akkor beletettem egy kicsit a melót, sokkal jobban, nem egy kicsit, hanem
0: de
1: sokkal még, jobban.
0: De mégsem indultál el azon az úton, amit édesanyától és nagybátyától láttál, tehát nem akartál szólistává válni.
1: Azt nagyon hamar eldöntöttem, hogy ezt biztos, hogy nem akarom. Mi a szólista élete? Tehát csinál egy főpróbát, este egy koncertet, vagy előtte nap egy próbát, és másnap főpróba koncert, utána hazamegy a szállodájába, és akkor úgy majd következő nap hazamegy. A zenekarban viszont ott vannak a barátai az embernek, és együtt csinálni valamit az mindig sokkal jobb. Minari Kede is megmondta, hogy kell egy csapat, úgyhogy ez nekem mindig is jobban tetszett. És így is alakult, hála Istennek, hogy egy nagyon jó Danubia zenekar volt, egy nagyon jó pécsi pannonfilharmonikusoknál voltam, és hát most meg a fesztivál zenekarban vagyok.
0: De akkor most érjünk vissza ahhoz a bizonyos saját zenekarhoz.
1: 2009-ben a Dorosmai Péter, a TomTom stúdió vezetője megkeresett, hogy 2 nap múlva lesz egy felvétel, össze tudok-e rakni egy zenekart, egy szimfonikus zenekart. Én akkor fölhívtam Gergő barátomat, és összeraktuk ezt a szimfonikus zenekart, és ez azóta 14 éve. Stúdiófelvételeket csinálunk, volt turnénk Ennio Morricone-val, dolgoztam Michel Legrandnal, tehát ezek a nagy bölények, akiket mondtam, hogy ezek megvoltak nekem, hát ez nem könnyű zene, ez a filmzenéből is.

Michel Legrand fölhívott másnap a koncert után. Fölveszem, és Michel Legrand. Én meg azt válaszoltam, mert itt meg az Ennio Morricone. Azt mondja, it's not a joke. I'm really, I send an email. Tudod, hogy franciás angol. Azok oktam. Mondom, gyerekek, Michel Legrand hív.

0: hogyha most már nem lenne semmi, akkor is ezekből azért táplálkoznék, amíg csak élek. Ezek jók voltak a saját zenekarra. Meg egy más a saját zenekar, mert úgy próbálja az ember, tehát azokat a dolgokat meg tudja csinálni gyakorlatilag rizikó nélkül, amik szóval kísérletezni lehet nyugodtan. És általában bejönnek, hála Istennek. De egyébként Fischer Iván is ezt csinálja a fesztivál zenekarra, hogy olyan ötletei vannak, hogy én azt gondolom, hogy úristen, ez akkora bukás lesz, hogy borzalom, és bejön. És mindegyik bejön. Tehát én 11 éve, ez a 12. évad, amit elkezdtem a fesztivál zenekarra, egyszer még nem volt olyan, ami nem működött volna, amit kitalált. Szóval ez teljesen szuper. És a zenekarnál persze nagyon kicsiben, de ugyanezt éreztem, hogy jó, akkor ezt ki lehet próbálni, ó, és működik.
1: Mi kell ahhoz, hogy ideális maradjon az életed abban a formában, ugye a két lányodról már érintőlegesen meséltél, de hát tegyük hozzá, hogy a házasságod az szakmán belüli házasság, tehát hegedűművész a feleséged, Erika. Ez hogyan marad meg mindenféle, hogy is mondjam, konkurencia harc nélkül?
0: Sosem volt semmi, tehát nem konkurencia, hanem társ. Én örülök az ő sikereinek, ő örül az én sikereimnek. Egyszer nem volt olyan. De tényleg, most már 28 éve vagyunk együtt, több mint 28 éve. Nem emlékszem, majd azért megkérdezem tőle, és akkor mi bevágjuk ilyen utófelvételbe, hogy volt-e ilyen, de nem volt. Nem volt. Amikor őt hívják valahova, akkor öröm van. És ő is örül, hogyha én játszom valami jót vagy jó helyen.
2: Bújtor Balázs és felesége Kovács Erika szívesen kamarázik is együtt. Hallgassuk vonós négyesüket, amelyben mellettük Móri László Brácsán, Maroth Bálint Gordonkán játszik. Beethoven opusz 130-as kvártettjének részlete következik.

0: nagyon sok, nagyon nagy nevet említettél, mint gyermekkori hatást. Ha most ebben a pillanatban, ezzel a felnőtt fejjel, ahol most tartasz az életedben, visszatekintesz, ki az a 3-4 ember, aki most még mindig ott van a fejedben, akár észrevétlenül és valamilyen formában hatást gyakorol, akár a mindennapi életedre?
1: Aha, igen, tehát most ez a gondolkodás van, hogy ki ne hagyja senkit.
0: Majd ezt is bevágjuk, ha utólag.
1: Jó, mindenképpen. Bár nem ismertem, de nyilván Latinovics hatása az egészen. Tehát az a fajta hatása Latinovicsnak, hogy ahogy beleállt a dolgokba, tehát hogy az életét tette rá erre a szakmára, amit én soha nem fogok tudni ilyen szinten megtenni, mint ő, de azért törekedni kellene rá. Csak ebben nyilván bele lehet halni, tehát ez egy ilyen dolog.

Fura Maugli, majd, hogy nem az állatkertben, mégis kicsit idébb születtem, éppen Krúdi Gyula bácsi sörkerti asztala fölött. Felejthetetlen emlékű nagyapám, Gundel Károly vendéglőjében, ebédszünetben fél egykor. A ligetben minden változatlan. Ma is öreg platánok alatt minden olyan, mint volt. Csak sajnos a Gundelt építették át. Itt nőttem fel, gyönyörű és zsibongó kulisszák között, kis biciklimmel rohangálva a lépcsőkön, palackokat hordva, hordókat görgetve, disznókat etetve, régi pincérek és tornyosipkájú szakácsok között, furcsán egyedül, 13 gyerek nagybátyám és nagynéném között korcsolyázva, hegedülve, az állatkert sziklái alatt szomorkodó madarak és oroszlánok között rajzolgatva firkálva. Elemi iskola a Damjanics utcában. Az épület elpusztult. Angol nyelvleckék, németül is tudtam valamit. Minisztrálások a kisregnumban, az utca végén a nagyregnum. Ezek a templomok sincsenek azóta. A szomszéd műjégpályán korcsolyáztam és síeltem a Gellért hegyen, egyszer a Kékesen is anyámmal szamárköhögősen. 4 méter magas falról lezuhantam, mentők hoztak haza. Szép betűket tudtam írni, a régi szálkás, finom magyar írással, és amikor csak lehetett, foci meg foci, és a Fradi, és Laufméta még. Kezdtem állni a lábam. De lelkemben zavarva nem tudtam, hányadán állok testvérekkel, és merre van az apám. Mi is az, hogy apa? Annyian voltunk a családban nagyanyám szárnyai alatt, néha úgy elgurultam sereghajtó legkisebb, mint snúrozásnál a bronzkét filléres. Csak töprengtem a lelkiismerettől döfködve, míg bennem azok a másfajta tulajdonok, amik idegenként szólítgatnak valahonnan. 10 éves voltam, mikor magához vett minket anyámmal a Franstadtba, tündéri nevelőapám dr. Frenreis István belgyógyász. Későbbi közgazdász színész a Bújtorrá lett István öcsém, és a későbbi basszaxofonos és beatfőnök kisöcsémnek édesapja.

Darvas Iván nevét kell mondjam, aki énekelt egy filmdalomat, mert írtam egy pár filmzenét is még régen, és volt egy film, Meskó Zsolt rendezte, Szent Iván napja az a címe, én írtam a zenéjét Élő Peti barátommal, és abban volt egy dal, amit Darvas Iván és Kamarás Iván énekelt. Nem volt könnyű a dal, megérkezett Darvas Iván a stúdióba, elsőre fölénekelte a dalt, mondta, hogy hát akkor köszönöm szépen, és hibátlan volt az egész. Ő már a ruhapróbát is oda kérte a stúdióba, egy 25 perc alatt megvolt mindennel, pikpak, és akkor én most hazamegyek, és hazament. Hibátlan volt. És hát volt akkor 76 éves, hihetetlen figura volt. A zenészek között már említettem Ligeti Andrást, akinek tényleg nagyon sokat köszönhetek. Még nem voltam jó, amikor ő látta, hogy lehetek jó. Amikor még én sem éreztem. Én nem tudtam, hogy mit akarok csinálni igazából. Nyilván bekerülni valami zenekarba. Az jó, de hogy koncertmesteret, ez is milyen jó lehet. És hát tulajdonképpen Kovács Dénest is mondom, mert bár én nem jártam hozzá sosem, de a szövegek, hát óriási. Az, hogy hegedült, az egy dolog, a gyönyörű hang. De magánemberként is volt szerencsém nyilván édesanyám lévén egy pár szót találkozni. Olyan humora volt. Megkérdezték például, hogy jön-e tanár úr meg koncertre. És azt válaszolta, hogy hát ha tudok, nem megyek. Ez ilyen, és egyből, csípőből mondta, meg a tanár úr ismételjek a baktételbe. Jaj, de hogy sőt. Tehát ez is hihetetlen szövegek. Szóval ez nagyon tetszett, és nyilván a hegedülés, tehát a mai napig, ha jól tudom, a BBC-nél az ő Beethoven hegedű versenye a referencia, tehát ahhoz hasonlítják a többit, tehát úgy játszotta a Beethovent, hogy ez libabőr, hihetetlen.

0: De mondhatok bárkit egyébként a Zeneakadémiáról. Én meg te is még nagyon, nagyon jó korszakban jártunk oda. Most már nem tudom, hogy... De az akkor, amikor én jártam, főleg előkészítőben 80-as évek végén, amit mindenki mond, hogy egy aranykor, ezt én megéltem, és ez isteni jó volt. És hát olyan koncertek, hát milyen koncertek voltak, Menuhint hallottuk hegedülni, meg Ida Handel, Zuckerman is volt, hát mindenki, és egy micsoda helyes pali a Zuckerman, egy édes ember, egy bohém persze, de hála Istennek a fesztivál zenekarra játszottunk vele, és akkor nagyon picit úgy körülrajongtuk, de hát hihetetlen figura volt, olyan történeteket mesélt, nagyon-nagyon jó volt. Na, tulajdonképpen ennyi.
1: Akkor még egy kérdés, ami általában a nehezebb, vagy a legnehezebb szokott lenni a vendégek számára.
0: Na, de ezt most én megugrom. Na most
1: jó.
0: Figyelj.
1: Ha a műsor végére egy olyan felvételt választanánk, amit ebben a pillanatban úgy tiszta szívből, mint az egyik legnagyobb kedvencedet ajándékoznád a hallgatónak, akkor mivel zárjuk a műsort?
0: Sajátomat, vagy pedig akármit? Mindegy. Abrahams Hátúr Trió, nem kérdés.
1: És melyik tétele?
0: Lehet az első is. Nem, legyen a második.
1: Pújtor Balázs, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
0: Én köszönöm, hogy meghívtál.

0: A Művészek között művésszé lenni sorozat vendége Bújtor Balázs hegedűművész volt, az ő életét, zenei és családi történeteit ismerhettük meg. A műsorban részlet szólt Johannes Brahms Opus 8-as H-dur zongoratriójának első tételéből, Perényi Eszter hegedű, Perényi Miklós gordonka és Kis Gyula zongora művész előadásában. Bújtor Istvántól hallottuk Vajda János Nádas tavon című versét, ezt a verset Jules Massenet Thaïs című operájának meditációja kísérte, a felvételen Bújtor Balázs hegedült, a Danubia Ifjúsági Szimfonikus Zenekart Héjadó Monkos vezényelte. Amikor az autókról és az autósportról beszélgettünk, John Adams Rövid utazás egy sportkocsiban című darabjának részlete szólt, az óbudai Danubia zenekar játszott, és ezt követte Beethoven Opus 130-as B-dur vonos négyesének utolsó tétele a Bújtor vonos négyes előadásában, Bújtor Balázs és Kovács Erika hegedűn, Móré László méhegedűn, Marod Bálint gordonkán játszott. Latinovics Zoltán hangját is hallottuk, aki Kötszurkáló című kötetéből olvasott fel. Ezt a prózai részletet Dés László Metszetek című művének ketten részlete kísérte. Dés László szoprán szaxofonon, Fekete Kovács Kornél trombitán játszott, a Balázs Elemér Group és a Pannon Kamarazenekar működött közre, utóbbi hangversenymestere Bújtor Balázs volt, a karmester pedig Erdélyi Péter. Michel Legrand Gentle Suite-jének részletét is meghallgattuk, Catherine Michel játszott hárfán, a nagy szimfonikus zenekart Michel Legrand vezényelte. Kovács Dénes szólójával hallgattuk Beethoven D-dur hegedű versenyének harmadik tételét, a Magyar Állami Hangversenyzenekart Ferencsik János vezényelte, és végül Johannes Brahms H-dur zongoratriójának második tétele is megszólalt, a szkercót Perényi Eszter hegedűn, Perényi Miklós gordonkán, Kis Gyula zongorán játszotta. Bújtor Balázs hegedűművésznek nagyon köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat, önöknek pedig, hogy velünk tartottak, Bece Szilviát hallották.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Dél van.

0: híreink következnek.
1: 10 milliárd forintot fordítanak a kórházi várólisták csökkentésére. Holnap dönthetnek a kormányfő, valamint két ellenzéki képviselő mentelmi jogáról. Marad a napos idő. Jó napot kívánok, a szerkesztő Balogh Zoltán, a mikrofonnál Fehérvári Petra. Következnek a részletek. 10 milliárd forintos várólista csökkentési program indul, melynek legkésőbb január 1-től látható eredményeket kell hoznia, jelentette be a miniszterelnök tegnap Szolnokon. Magyar Péter hozzátette, elsőként a leghosszabb várólistákat csökkentenék, például a csípő és tért protézis, illetve a szürke hályog műtéteknél. Új orvosi csapatokat hoznak létre és bővítik a kapacitásokat, hogy a beavatkozásokat ne csak napközben, hanem akár éjszaka is el tudják végezni. A kormányfő hangsúlyozta, jövőre 500 milliárd forinttal több jut majd az egészségügyre, mint idén. Rendkívüli ülést tart az országgyűlés holnap délelőtt. Dönthetnek a kormányfő, valamint egy fideszes és egy KDNP-s képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről. Az ügyészség a miniszterelnök esetében egy Dunába dobott telefon, Hankó Balázs ellen hűtlenkezelés, Seszták Miklós ellen pedig vesztegetés elfogadása miatt nyomoz. Magyar Péter tegnap azt kérte a Tisza frakciótól, hogy szavazza meg mentelmi jogának felfüggesztését, korábban pedig arról írt, kezdeményezi a képviselők mentelmi jogának teljes eltörlését a közvádas bűncselekmények esetén. Biztonsági intézkedéseket rendeltek el egy amerikai erők által is használt brit légitámaszpont közelében. A Fairfort melletti akcióban több embert őrizetbe vettek robbanóanyagokkal kapcsolatos bűncselekmények gyanújával. A hadsereg tűzszerészei több járművet átvizsgálnak, és a támaszpont bejáratát fegyveres rendőrök zárták le. A környék lakóit kitelepítették, és egy szabadidő központban helyezték el. Az akcióról egyelőre nem közöltek tovább részleteket. Humanoid robotokkal, lézeres kísérletekkel és mesterséges intelligenciával kapcsolatos programokkal is várják a diákokat és pedagógusokat a Szegedi Tudományfesztiválon. Az ingyenes rendezvényen élményszerű, interaktív formában mutatják be az űrkutatás, a járműfejlesztés és az egészségügyi innovációk újdonságait. A programoknak a Szegedi Tudomány Egyetem tanulmányi központja és a Szent Györgyi Albert Agóra ad otthont jövő héten szerdán és csütörtökön. Több 10 millió embert érint az Egyesült Államok északkeleti részét sújtó heves vihar. New Yorkban és New Jerseyben rendkívüli állapotot hirdettek, több tengerparti települést elöntött a víz, és több mint 100 000 háztartás maradt áram nélkül. Brooklynban egy férfi meghalt, amikor rádőlt egy fa. Itthon napos idő lesz.
0: Híreket hallottak. Szöveg dal nélkül.
2: Muzsikám uralkodó vonásai, a szenvedélyes kifejezés, a belső hív, a sodróerejű ritmus és a meglepetés. Amidőn azt mondom, hogy szenvedélyes kifejezés, ez annyit jelent, hogy szenvedéllyel igyekszem témám belső értelmét visszaadni. Még akkor is, ha a tárgy ellentéte a szenvedélynek, és szelíd, gyengéd érzelmek vagy a legmélyebb nyugalom kifejezéséről van szó. Berlioz emlékirataiban a Te Deumról.

0: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Kecskés Barbara. Kórusokkal telik meg Ferencváros október 3-án, 14 kórus 5 helyszínen énekel majd magazinunk mai vendége, Lovas Gabriella Karnagy, a fesztivál művészeti vezetője, a Ferencvárosi Művelődési Központ női karának és a Jazz & More kórusának karnagya, valamint Molnár Mónika, a híres bakácstéri gyermekkórus karnagya, a Szoler karnagya, akiket nagy szeretettel köszöntök.
1: Üdvözlünk mindenkit!
0: Mielőtt a kórusfesztiválra térnénk, ami most már második alkalommal kerül megrendezésre. Kérlek, meséljetek, hogy hogyan indult ez a szenvedély, a kórus éneklés szeretete az életetekben. Ha jól tudom, együtt jártatok, ha nem is egy év folyamra a Magyar Rádió gyermekkórusába.
1: Hát igen, közös a fészek, nagyon nagy szerencsében volt részünk Gabival, mert annak idején még a Botka-Csányi házas pár égisze alatt jártunk a Magyar Rádió és Televízió gyermekkórusába, és szerintem onnan hozzuk ezt magunkkal, a zene szeretetét és azt, hogy továbbadjuk valakiknek. És nekem olyan szerencsém volt, hogy a Bakácstéri Énekzenei Általános Iskola igazgatói, most már többes számot mondok, mert már elég régóta tanítok ott, és azóta 4 igazgató is volt, és mind a 4 igazgató nagyon támogatta a zenét, illetve azt a kórus munkát, amit sikerült továbbvinni és végezni ott abban az iskolában.
0: Műsorunk elején a híres Oscar-díjas Mindenki című film betétdalát hallottok, amit annak idején, ha jól tudom, még vaciláltál, hogy elvállaljátok ezt, mint kórus.
1: Alapvetően nekem nem tetszett a történet, mert ugye itt egy konfliktus van az énektanár és a kórus között, és nekem általában jó a kapcsolatom a gyerekekkel, ezért nagyon erősen hezitáltam, és aztán volt egy anyuka, aki olvasta szintén ezt a forgatókönyvet, és azt mondta, már akkor a Rádai utcában sétálva, hogy a Móni, ez Oscar gyanús, és akkor én jót nevettem ezen, aztán később, pár évvel ez beigazolódott.
0: Ez közel most már 10 esztendejek történt 2017-ben. Gabi, átadom a szót. Említettük, hogy másodjára valósul meg Ferencvárosban a kórusfesztivál. Kérlek, mesélj!
2: A fesztivál alapötlete az abból keletkezett, hogy tavaly 2025-ben volt az FMK női kara 20 éves. És ennek kapcsán beszélgettem a Ferencvárosi Művelődési Központ szervezőivel, hogy hogy lehetne ezt méltóképpen megünnepelni, és szerencsére az egyik szervezőnk az kórusrajongó, ő is énekelt valaha kórusban, és akkor mondta, hogy jó, hát csináljunk egy kórusfesztivált, és akkor azt mondtam, hogy oké, rendben, és sokszor részt vettünk már a Jazz & More kórussal, és néhányszor az FMK-val is a Tóth Árpi által kitalált Kórusok Éjszakája rendezvénysorozaton, tehát egy ilyen fesztiválnak a technikai alapgondolata, meg a működési elve már megvolt, és akkor hozzá megkaptam én a szervezési segítséget a Ferencvárosi Művelődési Központ munkatársaitól. Legnagyobb rémületemre tavaly ez meg is valósult, rettenetesen sok munka, sok idegeskedés, bizonytalanság, de azt gondolom, hogy nagyon-nagyon-nagyon jól sült el. Tavaly 10 kórus vett részt rajta, idén viszont már 14-en.
0: 14 kórus, és nem csak Budapestről érkeznek.
2: Valójában művészeti vezetőként a legfontosabb erényem az, hogy nagyon-nagyon sok kórust ismerek, és érdekelnek is ők, tehát ha

0: is őket. A vidéki kórusok egy részét, például a Fandante kamarakórust, a Szegeden a Kószán hallottam először, és nagyon megtetszett. A pécsiek, a szép nevű Capella Quinque Ecclesiensis, kórus karnagya, Keresztes Nóra, pedig az évfolyamtársam volt a Zeneakadémián, nagyon-nagyon sok évvel ezelőtt, ki sem merem mondani. Aztán ott vannak a kecskeméti szkercósok, akikkel összefutottam a Kószán, Szegeden, és ott a közös éneklés során mondtam, hogy mi lenne, hogyha eljönnétek, és mondták, hogy boldogan csatlakoznának hozzánk. De jön még az Ádám Jenő női kar Sziget-Szent Miklósról, ő náluk pedig a közös szál az, hogy az egyik tagjuk az énekel a Jazz & More kórusban is. És általa ismertem meg ezt a nagyon helyes, nagyon kedves kis csapatot.
1: Hogyan készültök a gyerekekkel, mi minden zajlik ilyenkor, a megelőző napokban beszélgetünk. Gondolom, ilyenkor azért más a hétköznapi életetek is egy ilyen fesztivál előtt.
2: Igen, nagy az izgalom. Nálunk általában az iskolában évszakos koncertek vannak, van őszi, téli és tavaszi koncert, és akkor tavaly, amikor megkaptuk Gavitól a felkérést, akkor örömmel mondtunk igent, de ugye ez egy picit besűrűsödött, mert őszi koncert is, kórusfesztivál is, ez így nagyon sok volt, és akkor megbeszéltük, hogy mivel ez most idén is lesz, akkor ezt választjuk, most idén nincs őszi koncert, hanem erre a kórusfesztiválra megyünk. És hát nagyon izgulnak a gyerekek, mert ugye még a kicsik nem tudják azt az anyagot, ugye október van, az nagyon kevés idő még arra, hogy újat vigyünk, tehát a tavalyiból kell, kicsik még nem tudják, szeretnének csatlakozni, vajon bekerülnek-e a csapatba, szóval nagy az izgalom. Úgyhogy örömmel megyünk, és hát nagyon nagy büszkeség, hogy a felnőtt, illetve ifjúsági kórusok között azért ott lehet egy gyerekcsapat.
1: Ilyenkor már a kórustáborban készültök?
2: Igen, tavasszal szoktunk kórustáborba járni, és akkor az egy igazi kórustábor, tehát délelőtt, délután, és van, amikor még este is kóruspróbák övezik a játékidőket.
1: És egyébként hogyan zajlanak a hétköznapok a gyermekkórusnál?
2: Igazából minden hétköznapba valamilyen kis ünnepi szál bele tud csusszani, hiszen mindig vannak felkéréseink. Most például Debrecenbe utazunk szombaton, Rácz László Jacksonáta projektjét visszük Debrecenbe, és akkor a klasszikus zenetanulási dolgainkat megfűszerezzük mindig valamivel. Most a kórusfesztivállal, illetve Michael Jackson dalai is elhangoznak.
1: Hogyan telnek a Ferencvárosi Művelődési Központ női karának hétköznapjai?
0: Azt kell tudni rólunk, hogy ez egy nagyon pici csapat, 8-an vagyunk, hetente egyszer próbálunk keddesténként a Művelődési Központban.
1: Ugye az alapító tagok a Magyar Rádió gyermekkórusának
0: tagjai. És igen, az alapító tagok, tulajdonképpen a mostani tagoknak talán az ilyen 50%-a, ami 5 embert jelent. Mindannyian vagy a rádió gyerekkórusnak, vagy az opera gyermekkarnak voltak tagjai régen, tehát az azt jelenti, hogy hál' Isten, kottaolvasás az elég könnyen megy, nagyon szép hangok, és hát egy korosztályba tartozunk, és ezáltal egy elég összetartó női csapat. Úgyhogy a hétköznapok úgy telnek, hogy mindenki csinálja a maga dolgát, aztán keddesténként összegyűlünk, és akkor megpróbálják megemészteni azokat a műveket, amiket én eléjük tárok, amit nagyon vegyesen szoktak fogadni a lányok. Van, ami ellen ilyen elképesztően heves tiltakozás van bennük, és akkor én hiába mondom, hogy de higgyetek el, hogy mikor majd minden megszólal, akkor ez milyen jó lesz. Akkor meg kell velük küzdeni, nagyon-nagyon sokat nevetünk, és a végén általában nekem van igazam.
1: Megünneplitek egymás születésnapját, névnapját?
0: Abszolút, úristen, abszolút. Sajnos majd nagyon az elmúlt időszakban nagyon sok kerekéforduló volt, de mindig meglepjük egymást, odafigyelünk egymásra, magánéletben is támogatjuk egymást. Én azt gondolom, hogy ez semmilyen más kórusnál nem működhet enélkül a dolog. Az, hogy aztán ez milyen mély kapcsolat, az már változhat, de a legnagyobb kórusokban is kell, hogy legyen egy összetartó erő. Ettől vagyunk több, mint sima, átlagos emberek, akik összegyűlnek és énekelnek együtt. Tehát szerintem ez az amatőr kórusoknak a leges-leges legnagyobb erénye.
1: Gyermekkórusoknál ez ugyanígy?
2: Képzeljétek el, hogy nekem most olyan szerencsém van, hogy a mostani szoleres gyerekeknél egy olyan támogató szülői csapat van a háttérben, akik nagyon sok mindent tesznek a gyerekekért. Most voltunk például kirándulni, meghívtam a gyerekeket a telkünkre. Nagyvázsony melletti Pulán van egy kis telkünk, és nem tudtunk volna eljutni az ő segítségük nélkül, ugyanis volánbuszra nem lehet felszállni 45-en, a vonat az messze lett volna, ugye busszal kellett volna még jönni, és akkor összefogtak, és addig-addig szervezték, míg béreltek nekünk egy buszt, és akkor így megvalósulhatott a kórus kirándulás. De ahogy az emberi kapcsolatok, Gabi, nálatok, nálunk úgy a gyerekkapcsolatok és az őket körülvevő támogató szülői közösség nagyon fontos.
1: A következő felvételen a Szoler gyermekkórus énekel. Mit hallunk?
2: Tamási László iskoladalát. A dalnak az az érdekessége, hogy a zeneszerző, az én testvérem, a bátyám, aki nagy patronusa a kórusnak, egyébként a névadónk is ő. Annak idején volt már a Szolernek egy elődje, a Zenebona, az első igazi zeneis csapatom felsős diákjaiból, és akkor gondolkodtunk, hogy hát ez a Zenebona, ez kéne valami jobb. És akkor a Laci találta ki ezt a mozaik szót, hogy Szoler, hogy lélek, illetve lélegzet, és akkor mindez gyerekhangokon.
1: Tamási László iskoladala szól a következő percekben, a Bakástéri Szoler gyermekkar énekel, Molnár Mónika vezényel.

0: A Bakács Céri gyermekkórus, a Szoller gyermekkórus énekelt Tamási László iskola dalából szólt a részlet. Magazinunk vendége, Molnár Mónika vezényelt. Említetted, Móni, hogy a Bakács Céri Énekzenei Általános Iskola 190 éves lesz.
1: Így van, hát ez most egy izgalmas időszak, hiszen újból összehívjuk majd a régi diákokat, régi tanárokat, és tervezünk hasonló ünnepségeket, mint a 180-ason, amire ez a mű készült. Két koncertünk volt, az egyik a Művészetek Palotájába, ide hívtuk meg a híressé vált régi bakácsos diákokat, Ler Istvánt, Fisl Mónikát, Sasvári Sándort, illetve Balázs Fecót, akkor még élt Balázs Fecó is. És volt egy tornatermi koncertünk, ahol pedig a régi diákokból alakult kórus Magyar Margit vezényletével és a jelenlegi kórus énekelt együtt.
0: Említettük, hogy október 3-án 14 kórus énekel majd a kórusfesztiválon Ferencvárosban. Említsük meg a helyszíneket, Gabi. Leges legnagyobb örömömre idén sikerült két új helyszínt bevonni a fesztiválba. Megpróbáltuk a belső Ferencváros, tehát a Bakács tér és a Fővám tér közötti területre koncentrálni a helyszíneket. Bejelentkezett a Fővám téri vásárcsarnok. Nekem már régen ezek a csarnokok így a mániáim, hogy olyan helyeket keresni, ami nem koncerthelyszín, tehát hogy bevinni az emberek közé a koncerteket, és kicsit bevonzani az embereket a kórus.
2: Igen, nagyon meglepőek ezek, és nagyon hatásosak. Én egy Bach Mindenkinek fesztiválra emlékszek például, ami nagyon meglepő volt a csarnokban.
0: De ráadásul nagyon jó az akusztika, nagyon közreműködőek, és nagyon konstruktívak voltak az üzemeltetők. Ott fogjuk kezdeni az egész fesztivált, mert azt gondolom, hogy így még szombat délután talán a vásárlók is majd megállnak döbbenten, kicsit elszőrjük közöttük a szórólapokat, hogy gyertek, gyertek, hallgassatok meg minket. Itt lesz az úgynevezett éneklő csarnok, ami azt jelenti, hogy minden kórus egy percben bemutatkozik. Nyilván elmondjuk a nevét, és akkor a műsor füzetben megtalálják, hogy kit hol lehet majd meghallgatni. Ami tavaly is volt helyszín, a Bakács Bunker, illetve maga Bakács tér, valamint a helytörténeti gyűjtemény, de tavaly a helytörténeti gyűjteményben bent énekeltünk, most pedig, hogy az építészet csodáival is találkozunk, az Árkádos belső udvaron fogunk énekelni, ugyancsak kiváló akusztikával rendelkezik. És ami számomra külön öröm, tavaly sajnos nem sikerült, mert esküvőt tartottak éppen ott, de lemehetünk és énekelhetünk a Bakácstéri templom altemplomában, ahol szerintem nem is tudjuk, hogy micsoda kincs rejtőzik. Milyen gyönyörű helyszín, az akusztikáról nem is beszélünk, és szerencsére Mikele atya nagyon lelkesen támogat minket.
2: Gondolom a műsort is így válogatjátok. Most felvételünkön a pécsi kórus énekel.
0: Következzen a Capella Quinque Ecclesiensis előadásában Johann Hermann Schein Freie mich in Herren című műve vezényel Keresztes Nóra.

0: Felvételünkön a Pécsi Kapella Quinquecléziensis énekelt, Keresztes Nóra vezényelt. Magazinunk mai vendége Lovas Gabriel, az FMK Kórus Fesztivál művészeti vezetője, és Molnár Mónika, a Bakácstéri Gyermekkórus karnagya. Sok mindenről beszélgettünk, és próbáljuk bemutatni a kórusokat, hiszen 14 kórus érkezik. Gabi, kik érkeznek még?
1: Izgalmas kórusok vannak, nagyon sokszínűek. Valamilyen képpen mindenki kötődik hozzám egy picit. Például az Inferno Minor kórus, akinek a karnagya Horváth Anna egyik tagja, ugyancsak énekel a Jazz Zenmorba, és onnan ismerem őket, tavaly is részt vettek az FMK Fesztiválon, nagyon kedvelem őket, nagyon sokszínű a műsoruk, Anna pedig egy rendkívül agilis és maximalista karnagy. Aztán beszéljünk még a Chemical Singersről, akik az elmesélésük szerint teljesen véletlenül alakultak meg az MTA kémiai kutatóközpontjában. Állítólag egyik laborban két ember két szólamban énekelt, és ezt a folyosón valaki meghallotta, és aztán ebből lett egyszer csak egy kórus.
2: Hát a kutató kórusa.
1: Ez bizony, és aztán az évek során már nem csak vegyészek, hanem mindenféle tudós ember csatlakozott ehhez a kis együtteshez, az ő karnagyuk Maj Zoltán.
0: És érkezik például a Csíkszer, ugye Tóth Árpival többször hallhattak magazinunkban is beszélgetést.
1: Így van, hiszen az egész fesztivál felépítése, ez az úgynevezett Kéj kórusok éjszakája brand, az ő ötlete és az ő gyermeke. Sajnos Árpi külföldön tartózkodik, így nem ő fog vezényelni, de nagyon-nagyon nagy létszámban ígéri a Csíkszerda kórusa részvételét, ilyen 60-70 főt ígérnek, úgyhogy ők is jönnek, őket is meg tudjátok hallgatni.
0: Érkezik például a Vasas Művész Együttes Vas Lajos kórusa.
1: Igen, nagyon büszke vagyok rá, hogy a Vasas Művész Együttes Vas Lajos kórusa, szegényeknek is ilyen szörnyű hosszú neve van, eljönnek hozzánk, hiszen ők a legrégebben együtt éneklő kórus, mármint, hogy a legrégebben alapított kórus, ha jól tudom, 1903-ban még mint férfi kar alakult, aztán a 40-es években lett belőlük vegyes kar, és hát a mai napig fennvannak, ami a 21. században szerintem egy csodálatos dolog, hogy egy több mint 100 éves együttes még mindig létezik, és működik, és énekelnek együtt. A karnagyuk Székely Zsófi, de sajnos ő sem ér rá, ezért a másodkarnagy Olekszó Gergely fog vezényelni. Aztán, miután ugye a Jazz and More kórus hozzám tartozik, ezért nagyon kedvelem a könnyű zenei kórusokat, ex-Jazz and More tag, az alapító karnagya és jelenleg is művészeti vezetője a Provokál ének együttesnek, őket is meg lehet hallgatni, illetve van egy másik ének együttes, akik énekelnek könnyű zenét is, velük a Pasaréten találkoztam egy kórus találkozón, hallottam őket, Da Capo kamarakórus, az ő karnagyuk pedig Zongora Attila.
0: Tavaly is volt, kicsit a kórusok éjszakájához hasonlóan záró darab, ami felcsendült a kórusfesztivál végén.
1: A záró dal egy nagyon-nagyon-nagyon nagy vállalkozás lesz. Valójában ez egy kvódlibet. Ugye a kvódlibet egy olyan zenei műfaj, ahol teljesen különböző dallamok nem csak egymás után tudnak megszólalni, hanem egyszerre is, és amikor egyszerre szólnak, akkor kiadnak egy kórusművet. És a zeneszerzővel, aki idén Fűri Gábor, azt találtuk ki koncepciónak, hogy minden helyszínnek van egy nagyon karakteres zenei megszólalása, és minden kórus csak egy-egy részletet kap meg ebből a kvódlibettől. Tehát minden kórus csak egy pici kórusművet tanul meg, és aztán, amikor az összeéneklése történik, azt hiszem, hogy 17:30-kor a Bakácstéren ennek a záródalnak, akkor fogunk az egész művel találkozni egyszerre.
0: Tehát a Bakácstéri gyermekkórus is éppen ezt a pici részt tanulja.
3: Reméljük, hogy sikerül addig eljutnunk, és akkor mi is része lehetünk ennek az összhangzásnak.
0: Említettük, hogy két kórus karnagyaként szervezed ezt a fesztivált művészeti vezetőként. Szóljon most a Ferencvárosi Művelődési Központ női karától. Egy kortárs mű, hiszen nagyon sok kortárs darabot énekeltek.
1: Igen, ennek a női karnak kifejezetten ez a specialitása. Olyannyira kortárs műveket énekelünk, hogy élő zeneszerzők műveit, tehát többek között Bella Mátét énekeltünk, Beyser Matyó Tamás dalait, vagy Lacó Zoltán Vince műveit. Illetve számomra a kortárs kórusirodalom legnagyobb alakja Orbán György. Mániákus Orbán rajongó vagyok, úgyhogy nagyon örülök, hogy most az Fülemüle című műve fog elhangozni.

0: Október 3-án 14 kórus várja 5 helyszínen a kóruszene kedvelőit. Az FMK Kórus Fesztiválon Ferencvárosban magazinunk mai vendége Lovas Gabriella, a fesztivál művészeti vezetője, és Molnár Mónika, a Bakástéri Gyermekkórus karnagya. Azzal indítottuk beszélgetésünket, hogy mindketten a Magyar Rádió gyermekkórusában énekeltetek, és onnan hoztátok a kóruszzene iránti szenvedélyt, szeretetet, ami a mai napig az életetek része. Kik voltak aztán a pályátokon, pályádon, Móni, olyan meghatározó személyek, akik még inkább ezt a tüzet éltették benned, amit most továbbadsz a gyerekeknek?
1: Az ifjúságom zenei részének továbbvívői, Tész Gabriella, Igó Lenke, Reményi János, tőlük tanulhattam, őket csodálhattam az alatt, a újabb 4 év alatt, ami az általános iskola után történt. Én visszajártam énekelni szólamvezetőként a gyerekkórusba, és aztán később az ELTÉ-re bekerülvén Kollár Éva volt a tanszékvezetőnk, Mohainé Katanics Mária a karvezetőm az ELTÉ-n, és aztán később Kollár Évától is tanulhattam a Zene Akadémián, illetve a kórusában énekeltem, a budapesti Monteverdi kórusban. És hát ott is a közösség, mint szívmelengető és családi dolog szinte, az a mai napig egy éltető erő.
0: Aki nem énekelt még kórusban, hogyan mondanátok el neki, hogy mi minden miatt jó együtt, közösségben, kórusban énekelni?
2: Én szerintem a legfontosabb dolog az, hogy nem vagy egyedül. Tehát az az élmény, hogy valami olyasmit hozol létre, amit egyedül soha nem tudsz létrehozni. Ez a legeslegfontosabb.
1: Igen, illetve én még azt is nagyon sokszor tapasztaltam, hogy bármilyen hangulatban vagy, egyrészt ezt átérzik, átrezgik, és meg is tudják változtatni. Tehát, hogy a bajban is tudunk együtt sírni, és az örömben együtt örülni, és ez valami csodálatos. És hogy ez nem csak egy pátosz, hogy a zene, hanem az egy varázslat.
2: Ez a gyakorlati megvalósulása, igen.
1: Igen.
0: Gabi felét fordulok, te ugye Párkai tanár úr növendéke voltál.
2: Így van, de egy fészekből indultunk, ahogy Móni fogalmaz, de én egy kicsit más felé mentem tovább. Én átmentem még az opera gyerekkarba énekelni, ahol a Csányi Botka házaspár után találkozhattam Szebellédi Valériával és Gubcsó Gyöngyvérrel, és ők egy picit így a színházi gyerekkórusok világába repítettek el engem. A Zeneakadémián pedig Párkai tanár urat kell kiemelnem mindenképpen, tehát rá úgy néztem föl, mint egy istenre. Voltak a magunk csatározásai, meg vitái, de pont ezért gondolom, hogy látott bennem valamit, meg ezzel segített mindig, hogy nem hagyta, hogy elszálljak. Illetve Erdei Pétert kell még megemlítenem, aki ugyancsak nagy példaképem. Számtalan nyári kurzusán vettem részt, hogy minél többet megtudjak a karnagyi teendőkről.
0: És említed ezt a klasszikus vonalat, és a másik kórusod ugye a Jazz and More. Hogyan keveredtél erre? Ugye a Ferencvárosi Művelődési Központ női kara egy teljesen más műfajt képvisel.
2: Így van, hát az egyetem elvégzése után egészen fura módon, de a színházi közegbe kerültem be, és miután zenés darabokkal foglalkoztam, hiszen zenész vagyok, musicalekkel, operettekkel, olykor operával is, 2 évig a Debreceni Színház operakar igazgatója voltam, óhatatlanul is a könnyebb műfajokkal is megismerkedtem, és azokban is rettenetesen fontos szerepe van a vokálnak, vagy az ensemble-nak, ahogy ugye mondják. Így amikor 2017-ben fölkértek a Jazz and More kórus vezetésre, akkor örömmel elvállaltam.
0: És a Jazz and More kórus is énekel a Kórus Fesztiválon Ferencvárosban október 3-án. Mit ajánlasz, mi szóljon tőletek a következő percekben beszélgetésünk zárásaként?
2: Könnyű zenei stílusnak egyik fő jellemzője, hogy nem csak az énekhangot, hanem a ritmust, illetve az ember által kelthető hangokat is szereti nagyon használni, ezért egy olyan művet hoztam, ami ezt a kettőt ötvözi. Hangozzék el Robert A. Gibsontól a Dance című mű, amit 2021-ben írt a szerző, méghozzá egy amerikai oktatási konferenciára.
0: Műsorunk végén tehát a Jazz and More kórus énekel. Köszönöm nagyon, hogy itt voltatok, és be tudtuk mutatni a Ferencvárosi Kórus Fesztivált, ami most másodjára valósul meg.
2: És akkor még engedd meg, hogy külön köszönetet mondjak így a rádión keresztül is a Ferencvárosi Művelődési Központ 2 munkatársának, az igazgatójának, Kerek Andrásnak, és a fő-fő szervezőnek, Varga Balázsnak, hogy segítik megvalósulni ezt a projektet.
0: Kívánom, hogy a Kórus Fesztivál még nagyon hosszan virágozzék. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok.
2: Nagyon köszönjük.
1: Köszönjük szépen.

0: Kedves hallgatóink, az FMK Kórus Fesztivál Ferencvárosban tehát október 3-án délután 1 órától kezdődik. 14 kórus 5 helyszínen vár minden érdeklődőt sok szeretettel. Magazinunk mai vendége Lovas Gabriella, a fesztivál művészeti vezetője, az FMK női karának és a Jazz & More kórusnak karnagya, és Molnár Mónika, a Bakács Széri Szoller gyermekkórus karnagya volt. Műsorunk végén hangmérnök kollégám Molnár Endre nevében is megköszönöm figyelmüket, Kecskés Barbarát hallották.
1: Pénteki műsorunk ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenkét óra 35 perc. Koncert a Bartók Rádióban.
2: Bravissimo. Ez történt ezen a héten a világ hangverseny termeiben. 34. évfolyam, 38. adás, 1602. rész. A szerkesztő Weisz Gábor nevében is köszöntöm Önöket, a Bartók Rádió mikrofonjánál Madarász Zsolt. Elsőként hallgassák meg Ludwig van Beethoven G-dur szonátáját Schiff András előadásában. A felvétel a Zeneakadémia nagytermében 2003. szeptember 21-én készült.

Ludwig van Beethoven G-dur szonátáját hallották, Schiff András zongorázott. A Zeneakadémia nagytermében 2003. szeptember 21-én készült a felvétel. 1961. szeptember 23-án az amsterdami Concertgebouw-ban Maurice Ravel, Daphnis és Chloé első és második szvitje csendült föl. A Holland Rádió énekkorát és filharmonikus zenekarát Jean Fournier vezényelte.

Maurice Ravel, Daphnis és Chloé első és második szvittjét hallották, a Holland Rádió énekkarát és filharmonikus zenekarát Jean Fournier vezényelte. Az amsterdami Concertgebouw-ban készült a felvétel 1961. szeptember 23-án. Kodály Zoltán szóló szonátáját Perényi Miklós játszotta Gordonkán a Magyar Rádió márványtermében 2007. szeptember 24-én.

0: Kodály Zoltán szóló szonátáját hallották Perényi Miklós előadásában. A Magyar Rádió márványtermében 2007. szeptember 24-én készült a felvétel.
1: Műsorajánló. Kalandozás a régi zene világában. Beszélgetés kedvenc zeneszerzőkről, kedvenc művekről, kedvenc előadókról. Vashegyi György vendége, Varga Tóth Attila énekművész. Régi zenei kalandozások egy órában. Ma 15 óra 6 perckor a Bartók Rádióban. Ünnepeljük együtt a zene világnapját. Élőben szól a muzsikáló délután az Óbudai Társaskörből. Az esti koncert és a klasszikus és jazz pedig a Dohnányi Ernő Zenei Központból. Emlékezzünk a zene legnagyobb alakjaira, töltődjünk varázslatos muzsikákkal. Tartsanak velünk október 1-én, 15 óra 6 perctől, 19 óra 35 perctől és 22 órától a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak.
0: Itt a Bravissimo. Ez történt ezen a héten a világ hangverseny termeiben. Sergei Rachmaninov második E-moll szimfóniáját, opusz 27, a Budapesti Fesztivál zenekar játssza Fischer Iván vezényletével. A felvétel a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben 2007. szeptember 22-én készült.

0: Szergej Rachmaninov második é-moll szimfóniáját hallották. A budapesti fesztivál zenekar játszott, Fischer Iván vezényelt. A MÜPA-ban a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben készült a felvétel 2007. szeptember 22-én. Bravissimo, ez történt ezen a héten a világ hangversenytermeiben. 34. évfolyam, 38. adás, az 1602. részt hallották. A szerkesztő Vesz Gábor és hangmérnök kollégám Mátyos Otto nevében is köszönöm figyelmüket, további jó rádiózást kíván Madarász Zsolt, viszont hallásra!
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Ma este az Észak-Német Rádió Filharmonikus Zenekarának hangversenyét hallgathatják meg. Grazsina Bacevics sodró lendületű neoklasszikus darabja és Antonin Dvorzsák monumentális harmadik szimfóniája mellett Karol Simanovszky tátravidéki népzenéből merítő második hegedű versenye csendül fel a holland Isabel van Köhlen virtuóz tolmácsolásában. Lengyel és cseh szimfonikus muzsika ma 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban. Hétfő este a Liszt Ferenc kamarazenekar játszik. A koncert vendége Izland Glenn Gouldja, Víkingur Ólafsson. Olli Mustonen nonettje és Haydn D-dur szimfóniája után Beethoven magával ragadó erejű S-dur zongora versenyét szólaltatja meg. Vezényel Várdai István. A május 23-ai koncert felvétele a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremből hétfőn 20 óra 33 perckor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Híreink következnek.
2: A kiskorúak szexuális bántalmazása elleni küzdelem folytatására szólított fel a pápa. 9 embert vettek őrizetbe Észak-Koszovóban háborús bűncselekmények gyanújával. Napos, kellemes őszi idővel kezdődik a jövő hét. Jó napot kívánok, a szerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Fehérvári Petra. Következnek a részletek. Több mint 700 millió eurós sürgősségi segélycsomagot különít el globális válságok kezelésére az Európai Unió. Az Európai Bizottság közölte, a források jelentős részét az afrikai menekültek támogatására és a migrációval kapcsolatos programokra fordítják. A palesztin területek és a libanoni válság által érintett közösségek 103 millió eurót kapnak. Ukrajnának 52 millió eurót folyósítanak humanitárius célokra. Egyebek mellett a lakosság téli felkészülését finanszíroznák a segélyből. Biztonsági intézkedéseket rendeltek el egy amerikai erők által is használt Angliában lévő légitámaszpont közelében. A Fairford melletti akcióban több embert őrizetbe vettek robbanóanyagokkal kapcsolatos bűncselekmények gyanújával, a hadsereg tűzszerészei több járművet átvizsgálnak, és a támaszpont bejáratát fegyveres rendőrök zárták le. A környék lakóit kitelepítették, és egy szabadidőközpontban helyezték el. A hatóságok egyelőre nem közöltek részt. A rendőrség szerint azonban a helyzetet sikerült ellenőrzés alá vonni. Háborús bűncselekmények gyanújával 9 embert vettek őrizetbe Észak-Koszovóban, közölte a koszovói rendőrség és a különleges ügyészség. Az akció annak a 23 albán civilnek az ügyéhez kapcsolódik, akiket 1999-ben hurcoltak el Koszovszka Mitrovicából, és akiknek feltételezett maradványait idén nyáron találták meg. Közülük 3 áldozatot már azonosítottak. A szerb nemzetiségűek és egyikük 90 éves az őrizetbe vettek közül. Belgrád elítélte az akciót, és azzal vádolta a prisztinai vezetést, hogy a háborús bűncselekmények kivizsgálását a helyi szerbek megfélemlítésére használja. a kiskorúak szexuális bántalmazása elleni küzdelem folytatására szólította fel a francia püspököket 14. Leó pápa Lourdes-ban. A katolikus egyházfő megköszönte az eddigi intézkedéseket és hangsúlyozta, hogy továbbra is a legnagyobb éberségre van szükség. A pápa 4 napos franciaországi látogatásának 3. napján 7 áldozattal is találkozik zárt ajtók mögött. Egy 2021-es független vizsgálat szerint 1950 óta mintegy 330 ezer kiskorú válhatott az egyházhoz köthető szexuális bántalmazók áldozatává Franciaországban. A függőségek megelőzése és a színházi nevelés prevenciós szerepe áll a Magyar Színház jövő heti szakmai találkozójának középpontjában. Október 3-án pszichológusok, pedagógusok és addiktológiai szakemberek beszélnek egyebek mellett a függőségek korai felismeréséről, valamint az iskola és a kortárs közösségek szerepéről. Workshopokat is tartanak, és szó lesz az ADHD, az autizmus, az önszabályozás és a függőségek lehetséges összefüggéseiről. Estig északon kevés felhő zavarhatja a napsütést, eső nem valószínű. A reggeli ködfoltok feloszlása után napközben derült száraz idő lesz, helyenként megélénkül a szél. Éjszaka 4-10, napközben 22-26 fok valószínű.
3: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Stravinszkitől a Petruska és Rachmaninovtól a harangok héjadomonkos vezényletével szeptember 30-án a MIPA-ban. Egy életre kelt báb története és a lélek harangjai. Élje át Stravinszki és Rachmaninov elementáris erejű remekműveit egyetlen felejthetetlen estén, melyen Molnár Ágnes operaénekesnő, Horváth István és a grúz Aftandil Kaszpeli operaénekesek várják a közönséget. Engedje át magát a Magyar Rádió szimfonikus zenekara és énekkara zenei varázslatának szeptember 30-án a MIPA-ban. mrm.jegy.hu.
5: Solti György Magyarországról indult és meghódította a világot. Ki lesz a következő? A MIPA szervezésében megvalósuló Solti Nemzetközi Karmester versenyen a világ minden tájáról érkező fiatal karmesterek mérik össze tehetségüket. Október 1-e és 10-e között a Pécsi Kodály Központban, a Zeneakadémián és a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben. Ismerje meg a világ legígéretesebb fiatal karmestereit. További információk a mipa.hu-n.
3: Reklámot hallottak. Régi zenei kalandozások Vashegyi Györggyel.

0: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, önök a régi zenei kalandozások műsorát hallják. Vashegyi György vagyok, és nagy szeretettel köszöntöm mai műsorom vendégét, Varga Tóth Attila énekművészt, akit a Purcell kórusból ismerkedtünk meg először, tehát azóta már a világon nagyon sok felé szólistaként énekel. Isten hozott a műsoron, örülök, hogy eljöttél.
1: Szeretettel köszöntök én is mindenkit, szia Gyuri!
0: Attila most első alkalommal vendégünk a régi zenei kalandozásokban, és úgy állította össze az elhangzó zenéket, hogy azokat a darabokat emelje ki, amelyek számára különlegesen kedvesek. Amit hallottunk a Szignál után, az Handel Teodórájának az első felvonásából a Decent Kind Pity Heavenly Guest kezdetű tenoráriának volt a részlete. Ugye a DVD-ről, tehát a Glyndebourne-i, a legendás Glyndebourne-i DVD-ről Peter Sellarsnak és William Christie-nek a legendás együttműködése Glyndebourne-ban. Ugye azt szoktuk mondani, hogy ha egy Handel művet esetleg DVD felvételen az ember vihetne magával a lakatlan szigetre, akkor mindenkinek ezt ajánlom, hála Istennek az interneten teljes egészében megtalálható. Javaslom, hogy nézzük meg felejthetetlenebb alakítás, Loren Hunt, elképesztő dolgok vannak rajta, és Peter Sellars pedig örökérvényűen zseniális, modern, ám mégis a zenét tökéletesen szolgáló és kifejező rendezést csinált. Csodálatos előadás, és ebből hallottuk Richard Croft énekelt, ő volt Septimiusnak, a nagy jellemfejlődésen áteső római katonának a megformálója. A videón ez különleges élmény. Miért ezt az áriát választottad?
1: Azért választottam ezt a zenét, mert ez volt az első szólom, amivel megtiszteltél végül is, és 2021. november 6-án Veszprémben a Hangvillába énekelhettem. A Capella Severia volt a zenekar, és barátem őke volt Teodóra.
0: Igen, emlékszem, hogy akkor volt egy turnénk 21-ben, ez ugye a Covid hullámok közepette volt, meglehetősen zűrös viszonyok között. Egyébként mi 2019-ben ismerkedtünk, meg 2019 óta énekelsz a Purcell kórusban.

0: Van, és ez volt az első komoly szóló, de egy régi zenei fesztiválokon Vác, ott is találkoztunk. Ott
1: hát én nagyon sokat voltam ott, 3 évig jártam a Váci kurzusra hozzátok.
0: És mesélj magadról, hogy keveredtél erre a pályára?
1: Hát én eredetileg csellista voltam 12 évig, a konzit úgy kezdtem el, és akkor a 3. osztályig még ott a cselló volt az előtérben, és utána volt egy lehetőségem, hogy meghallgatott Bódi Marianna tanárnő énekesként bementem hozzá, és akkor mondta, hogy skálázzak neki, és akkor rögtön megkérdezte, hogy szeretném felvenni az ének, mint főtárgyat a cselló mellé, és akkor ott igazából sok időt nem hagyott a válaszra, tehát ott mondtam egy igent, és akkor ott kezdődött el igazából ez az énekléssel való munka, és akkor utána jöttek a verseny eredmények, akkor azt éreztem, hogy a éneklésben sokkal jobban ki tudok teljesedni, mint a cellóban, és így a szívem hát
0: elvégezted a zeneakadémiát, énekszakon, ezzel párhuzamosan kezdtünk el együtt dolgozni.
1: Igen.
0: És ugye 21-ben volt ez a bizonyos Teodora turné, ahol te voltál Septimius. És a következő zene, az pedig Rambónak a zenéje lesz, nem a te előadásodban, hanem egy közös barátunk és nagy közös kedvencünk, lehet így mondani. Igen. Cyril Dubois, aki hát a világ egyik legjobb lírai tenorja máig. Egyébként most, hogy éppen ezt a műsort forgatjuk, ma délután lemezfelvételt folytatunk Cyrillel együtt a MÜPA nagytermében, Nemzeti Filharmonikusokkal, Clémence de Grandval misét veszünk lemezre. Tehát Cyril Dubois-val 2020 tavaszán az első Covid lockdown előtti utolsó pillanatban vettük föl lemezre Rambo Dardanussét. Egyébként nekem is ez volt az első együttműködésem Cyrillel 2020-ban, és ebből a Lieu funestöt, tehát amikor a hős börtönben van, annak a tenoráriáját hallgassuk meg, és utána mesélsz majd róla, hogy hogy szereted meg ezt az áriát. Hallgassuk meg, tehát Rambo Dardanus című operájából a Lieu funestet Cyril Dubois énekel az Orfeo zenekar kíséretével.

0: Le Jeu Funeste kezdetű áriát hallottunk Rameau Dardanus című operájából, Cyril Dubois mai kor egyik legkiemelkedőbb lirai tenorja, közeli barátunk, énekli ezt a szólót az Orfeo zenekarral. 2020 márciusában vettük föl, emlékszem, hogy az utolsó felvételi nap után volt egy nap, amikor még mindenki haza tudott utazni, és utána az egész Európa megállt a Covid miatt. Mit jelent neked ez az ária? Varga Tóth Attilával beszélgetünk. Ő választotta a zenét.
1: Hát ugye akkor én még nagyon fiatal voltam, amikor ezt a projektet csináltam veletek, és akkor még a kórusba voltam Cyril mögött, és én akkor szerettem bele ebbe az áriába teljesen. Ugye ez a börtön jelenetben van az operában, és hát már a címe is, hogy gyászos hely, ahol minden a fájdalmat, a kétségbeesést árasztja. Ugye Dardanus csak akkor szabadulhat ki a börtönből, hogyha valaki, aki kiszabadítja meg, ha helyette, és nem akarja, hogy a szerelme.
0: Ritka zűrös történet ritka egyébként. Zűrös történet. Arra pont nem bátorítanánk senkit, hogy próbálja megérteni a történetet, mert nem érdemes. De viszont a zene az csodálatos.
1: És nekem azért is fontos ez a ária különösen, mert én itt emiatt az ária miatt kerültem Franciaországba, a CNBV-be, ugyanamikor volt a harmadik évben csináltuk Vácon a kurzust, és akkor jöttek a CNBV-ből francia barokk vonalon tartani a kurzust, és akkor Benoît Ravicky meghallgatott ezzel az áriával, és felajánlották, hogy akkor elkezdjem a tanulmányaimat a CNBV-be Versailles-ba.
0: A CNBV, tehát Centre de Musique Baroque de Versailles, igen. Tehát a Versailles Barokk Zenei Központ, egy francia állami intézmény, amely a Versailles kastélynak az egyik melléképületében működik, egyébként annak az épületnek az udvarán, a szökőkútban kiáltották, igen, annak idején az emberi és polgári jogok nyilatkozatát, tehát a turisták emiatt meg szokták nézni azt az épületet, ott működik most ez a francia állami intézmény, és akkor velük együttműködésbe a Haydn Magyar Régi Zenei Központ, a Filharmónia Magyarország. Volt egy év, amikor francia barokknak szenteltük a Váci Régi Zenei Napokat, és akkor a francia barokk volt a repertoár közepében, és akkor olyan előadók is jöttek, kiváló tanárok jöttek, francia régi zene tanárok, Anna Besson, ha jól emlékszem, igen, és akkor francia barokk zene volt a kurzusok középpontjában is, és akkor hallottak téged a francia kollégák, és akkor ajánlották föl neked, hogy először a CNBV ösztöndíjával kerültél Versailles-ba.
1: Így van, és akkor ott megcsináltam egy évet, és akkor még ebben az évben volt az, de már ez a következő zenénkhez kapcsolódik, amikor én is visszajöttem Magyarországra hozzátok dolgozni, és akkor már szólistaként.
0: Igen, tehát 2023 az egy kis Rameau év volt, mert ugye Rameau 1683-ban született, tehát meglehetősen kerek évforduló volt 2023-ban, és az nekem is egy olyan csodálatos év volt, amikor megadatott, hogy két fantasztikus Rameau operát, azt a két operát, amelyek a legkedvesebbek voltak számomra, és az életemben a legtöbbet számítottak, hogy Rameau irányába elinduljak, ezeket lemezre vehettem egy éven belül, a Müpában fantasztikus énekesekkel eljutottunk ezekkel a produkciókkal, amsterdami koncertgebabba, Párizsba és a Boreadokkal, és a Castor és Pollux volt az egyik. Ugye ez az a mű, amelyet, ha jól emlékszem, 1900 körül előadták egy felvonását, amelyet Debussy hallott, és Debussy utána ennek a műnek alapján írta meg a Cross Urban a Rameauról szóló fejezetét, és ugye Debussy ezen a művön szeretett bele Rameauba, és ott le is írja, hogy hát a Rameau az igazi francia szellem teljes megtestesítője, tehát Debussy és Rameau kapcsolatában is egy fontos mű. Én személy szerint pedig 1993-ban ezen a művön, tehát pontosan 30 évvel azelőtt lemezre vettem, szerettem bele. Triste Zapré, tehát ez a híres-híres szoprán áriát fogjuk hallani, a mi felvételünkről, amelyben Attila is közreműködött az egyik kisebb szereppel, sőt két kisebb szereppel.
1: Az első atlista és a főpap.
0: Így van, tehát emlékszem, valaki szerintem lemondhatta ott az egy olyan 3/4 évvel a produkció előtt valaki franciainek, és akkor én javasoltam Benoît Ratvikinek, hogy akkor hívjanak téged. Így nagyon büszkék voltunk rád, hogy magyarként francia énekesek között franciául énekelni az egy kihívás, de a műnek a hősnőjét halljuk most, Télaïr megszemélyesítőjét, Judith van Wanrooyt, kiváló holland énekesnőt, a francia baroknak nagy szakértőjét, ő énekli a Triste Zaprét, Castor és Pollux 1737-es eredeti verziójának első felvonásából.

0: Tristes après Rameau Castor et Pollux című operájának első felvonásából Télair a főhősnő áriája, Judith van Vanroy énekelt. Ez egy 2023-ban készült lemezfelvétel, 2023 tavaszán, ha jól emlékszem, amelyet az Orfeo zenekarral, Purcell kórussal készítettünk a MÜPA-ban, az Alfa lemezkiadó kiadásában jelent meg, és mai műsorom vendége Varga Tóth Attila tenor énekes két kisebb szerepet is megformált ebben. Mondtad, hogy amikor a színpadon ott ültél, és leginkább magaddal voltál elfoglalva, hogy készül az atlétáknak a nem túlságosan könnyű szólójára, ami ezután következik az első felvonás vége felé, de hallgattad Judithet énekelni, és azt mondtad, hogy földbe gyökereztél
1: tőle. Hát az sose felejtem el azt az élményt, amikor kívül voltam, nem is a színpadon, hanem kívülről meghallottam, hogy elindítja az első hangot, és akkor láttam, ahogy ott áll a színpadnak az elején, belemered a távolba, és elkezdi ezt az áriát, és ahogy hallottuk is, van a kettő, a no-no, amikor énekli, akkor azt megcsinálta olyan piánóban, hogy ez így a szívemet megpengette, és így az volt az, amikor azt mondtam, hogy na ez.
0: A Debussyt említettük, hogy Debussy rajongott Rameauért, elsősorban a Castor és Pollux miatt, utána aztán közreműködött a régi Rameau összkiadás szerkesztésében is egyébként Debussy, és hát, hogy még valakit mondjunk, Berlioznak, ez volt a, ha jól tudom, egyik kedvenc áriája Rameautól, úgy, hogy Berlioz sohasem hallhatta ezt élőben, hiszen a repertoárról már kiesett a mű, csak hát ugye tanulmányozták a partitúrákat, és hát ugye ezt a kedvese halotti mágiájánál énekli Télair, Castor halotti mágiájának, egyébként azért kellett eltenni az opera elején lábalól, mert 1737-ben a Castort megformáló Ótkont nem volt túlságosan jó formában, és nem akarták túlságosan terhelni, ez így van, tehát ezért nyomban megölik, anélkül, hogy egy hangot is énekelne, és a negyedik felvonás elején kezd el énekelni, lemegy egy prológus és három felvonás a címszereplő nélkül, és a negyedik, ötödik felvonásban énekel csak, de ez a halotti mágiánál van ez az ária, amikor a fagottoknak a fölfele menő arpeggiója, az tulajdonképpen a mágiának a füstje, ahogy száll föl, rendkívül kifejező zene. Kicsit lépjünk vissza francia barokkban egy generációt, Marc-Antoine Charpentier, Actéon. Nem beszéltünk össze a műsor készítése előtt, de mind a kettőnek nagyon kedves opera. Ez valamikor a 90-es években szerintem még én mutattam be Magyarországon. Készítettem belőle a kiadás is, annak idején ezt nem lehetett megszerezni, úgyhogy a Charpentier kézirata viszont megvan, az autográf. Hogy került ő kapcsolatba ezzel az operával?
1: Hát ugye az volt, hogy megcsináltam a CMBV-be egy évet, és utána engem felvettek az Opera Versailles-nak az akadémiájára, amit 2023-tól 2025-ig csináltam, és hát rengeteg lehetőségem volt itt végre szólistaként is megmutatkozni a nagyvilágban, tehát csináltam Dido és Énászt, abból énekeltem egyébként három szerepet is, tehát voltam még Énász is, de egyébként ami fontosabb volt, ez a Varázsló, meg a Matróz, és akkor...
0: Akkor Horázsult egy oktával lejjebb énekelte.
1: Persze.
0: Ugye Purcell Dido és Énászában nagyon sok mindent nem tudunk, tehát például az, hogy ez a Sorceress, vagy az nem Sorcerer volt esetleg, és nem egy oktával lejjebb kellett volna énekelni. Ki tudja, minden esetre az okták így is, úgyis a zene zseniális mindenképpen.
1: És ugye itt utána énekeltem Charpentier Tedeum szólójában is, akkor Bizet Carment is csináltam, ami már elrugaszkodik a baroktól, de ez is fontos, hogy így megjegyezzem, ezt is neki köszönhetem.
0: És nem egy rossz zeneszerző.
1: Nem egy rossz zeneszerző egyébként, és hát itt jött be Charpentier Actéont, amikor megkértek, hogy akkor lenne kedvem elénekelni a címszerepet, és 2025 júniusában volt szerencsém a Galerie de Glace-ban színpadon előadni.
0: Ez a Versailles kastélynak az egyik fontos terme.
1: A tükörterem.
0: Ugye szoktak az Versailles Operaházban koncerteket szervezni, a Kápolnában, és a Galerie de Glace-ban tulajdonképpen ez a három helyszín van, azt hiszem, ott a kastélyon belül.
1: Szerintem nekem az akadémia alatt ez volt a legkiemelkedő pont, mert ezért varázslatos az a hely.
0: Ez az opera valamikor az 1680-as évek legelején születhetett, ugye Marc-Antoine Charpentier, Madame de Guise, tehát a Guise hercegnő szolgálatában álló zenemester volt, és valószínűleg ő maga énekelte ezt az Ótkont szerepet. Ez egy egyfelvonásos, ma azt mondanánk rá, hogy egyfelvonásos opera. Purcell Dido és Éneásza és John Blow, Venus és Adonisza valószínűleg ezzel a három opera abban az évtizedben egy közös ciklust alkot, és valószínűleg mind a két angol műnek, ugye ezek azért érdekesek, Blownak a Venus és Adonisza és a Purcell Dido és Éneásza, mert mind a kettő az első végig komponált angol opera, tehát a prózai betét nélküli angol operák, és ezek valószínűleg valamilyen mértékig alapul vették Marc-Antoine Charpentier-nek az Actéonját. hát ugye a sztori is ugyanaz, hiszen mind a két történetben, ugye Ádó Vénusz és Adonisznál Adoniszt megöli a vatkan, a Purcell Didóban pedig el is mondják Actaeon történetet, a Second Woman-nek az áriája elmondja, hogy szegény Actaeon milyen rosszul járt, amikor meglepte Diánát, és azért az bosszúból szarvassá változtatta, mert a meglehetősen hiányos ruházatban levő istenő nem értékelte az arra járó vadászt. Úgyhogy ő szarvassá változott, hogy saját kutyái falták föl. Hallgassunk ebből, tehát Marc-Antoine Charpentier Actaeon című kis operájából, Opera de Chasse-nak hívják egyébként, tehát vadász operájából egy próba részletet, amely 2025. júniusában volt, és mai műsorom vendége Varga Tóth Attila, a címszereplő Actaeon.

0: Marc-Antoine Charpentier Actéon című kis operájából hallottuk a Diánához szóló Actéon áriát, az operának az elején, ahol még minden rendben
1: ahol
0: van.
1: Még minden rendben van.
0: És ugye ez egy próba részlet volt, a Opera de Versailles-nak a produkciójára próbáltatok, és akkor csembaló kísérettel énekelted ezt a címszerepet, ennek az áriának részletét hallottuk, ez volt 2025. júniusában.
1: Igen, tehát Chloé de Guibon volt, aki egyébként vezényelt is, meg kísért is minket, és Charles D. Meillot volt, aki rendezte.
0: A színpadi produkciónak a rendezője. Tehát ez egy kis opera, nagyon-nagyon szigorú korlátozások voltak Jean-Baptiste Lully életében, de amíg Lully élt 1687-ig, addig színpadi zenében nagyon limitált előadó együttes lehetett, tehát két hegedű, két furúja van benne, basszus, és énekesek, tehát nagyon pici együttes, de hát csodálatos remek mű egyébként a darab. A Les Voix Humaines című darab legyen a következő, ahol bizony. Noémi Lenhoff
1: játszik Viola da Gambán.
0: És ez azt mondod, hogy számodra ez egy nagyon személyes zene.
1: Ez egy nagyon-nagyon személyes számomra.
0: Mesélj róla.
1: Hát azért választottam ezt a darabot, mert én eredetileg csellistaként kezdtem a zenei pályámat, ezt már elmondtam az elején, és szerintem ez a mai napig nagyon erősen meghatározza azt is, ahogy énekesként gondolkodom. A gambához pedig különösen közül érzem magam, mert elképesztően vokális hangszer, nem véletlenül Les Voix Humaines, vagyis az emberi hangok a darab címe. Nekem ebben valahogy találkozik az a két világ, ahonnan jövök, a vonós hangszer és az éneklés.
0: Maren Maré kompozícióról van szó, ugye? Tehát ő a nagy gamba játékos, aki 14. Lajos udvarának a...
1: Ez 1701-es megjelent gyűjteményből.
0: Hallgassuk meg tehát, Noémi Lenhoff játszik gambán Maren Maré Les Voix Humaines.

0: Maren Mari Levoisumen, Gombosszulót hallottunk, Noémi Lenhoff játszott.
1: Régi zenei kalandozások Vashegyi Györggyel.
0: Folytatjuk a régi zenei kalandozásokat, a mai műsorom vendége Varga Tóth Attila, tenor énekművész. Handeltől indultunk, aztán Rameau áriák felé fordultunk, francia barokk felé Rameau áriák következtek, Charpentier, Acteon, Maren Mari, tehát ez volt az első nem vokális zene. Vendégem Varga Tóth Attila életében nagyon fontos pillanat volt, amikor felvételt nyert a Jardin de Voix-ba William Christie fiatal énekeseket felvirágoztató, kinevelő műhelyébe. Ez nagyon nagy dolog, egyrészt gratulálok. Talán köszönöm, te voltál szépen. Az első magyar, azt hiszem, aki oda. Ugye Szigetvári Dávid annak idején felvételizett, és helyette vették fel Renaud van Mechelent, aki azóta.
2: Igen.
0: De Dávid mesélt nekem róla annak idején, de azt hiszem, te vagy az első magyar énekes, akit oda valaha fölvettek.
2: Barátom, őke nem volt.
0: Előke nem volt Zsárdenes
2: sorsa. Akkor én vagyok az mesélj első erről. Magyar. Tehát 2024 elején volt a meghallgatás a Philharmonie de Paris-ba, és 6 meghallgatási napot tartanak Madridban, Londonban, New Yorkban és Párizsban. Én a Párizsin voltam, és 127 jelentkezőből 29 nemzetiségből válogattak, 10 énekes lett a végén kiválasztva, és ennek vagyok a része, ami egy hatalmas megtiszteltetés számomra.
0: Nagyon nagy dolog.
2: És hát lényegében a Jardin de Voix igazából Tirében kezdődött számunkra, 3 hétig ott éltünk és dolgoztunk együtt. Ez egy nagyon intenzív időszak volt, mert nem csak zeneileg dolgoztunk Christével és Paulenyúval, hanem a francia szövegen, a karakteren, a mozgáson és a teljes előadáson. A végén pedig ott William Christie kertjében a Miroir Dónál mutattuk be először a produkciót, mielőtt elindultunk fel a nemzetközi turnéra, aminek egyébként most lett vége szeptemberben Milánóban.
0: Ezek azok a darabok, amelyeket Christie nagyon gyakran ad elő koncertszerűen, ez többi-kevésbé koncertszerűen, ez 2 fél időnyi Charpentier, Les Arts Florissants, illetve La Descente d'Orphée Ozan Fer. Ez utóbbiből hallgassuk meg akkor a Sessé-Sessé részletet. Ez William Christie-nek még az Erátónál megjelent lemezfelvétel. Egyébként
2: Paulenyú előadásában.
0: Paulenyú előadásában, egyébként, ha jól emlékszem, ebben Károlyi Katalin is közreműködött még annak idején ezen a lemezen, de ő sohasem volt szerintem Jardines, ő még a korábbi generáció, az én generációm. Sessé-Sessé, Paulenyú énekel, William Christie lemezéről, Charpentier, La Descente d'Orphée Ozan Ferből.

0: Marc-Antoine Charpentier, La Descente d'Orphée aux Enfers, tehát Orpheus leereszkedése a alvilágba, ennek a kis operának egy William Christie által vezényelt lemezfelvételéből hallottunk egy részletet, a Sessé Sessé kezdetű ária részletét Paul Agnew énekelt. Mai műsorom vendégével, Varga Tóth Attilával végigbeszélgettük a te szakmai pályafutásodat a magyarországi kezdetektől, Zeneakadémia, Versailles Barokk Zenei Központ, Opera de Versailles, Jardin de Voix, és az utóbbi években ismét elég sokat énekelsz itthon, elsősorban a Purcell Orfeo produkciókban, és Haydn operákat már többet is előadtunk közösen, tavaly az Armidát, idén pedig az Orlando Paladinot, ezekben általában te voltál a második, illetve a harmadik tenor a Orlando Paladino esetében, ahol két tenor főszerep is van. Ezek zömbben komikus szerepek, de ugyanakkor komoly kihívások.
1: Hát azért főleg az Orlando volt nagyon meglepetés számomra, mert ott azért három oktávban karakterként kell énekelni, majd hallják a kedves hallgatók, hogy miről beszélünk.
0: Pasquale a szereplő
1: neve. Pasquale a szereplő neve, illetve Lincolnane az elején Eurilla apja, de az kisebb rész. És hát igen, itt aztán nagyon gyors szövegmondás van, koloratúra, komikusan bele kell játszani az áriákba, akkor a nagy hangterjedelem, aztán az előbb mondtam, és hát ez egy ilyen buffó karakter.
0: Ja, Eszterházán, Haydn-t énekelni, a Ferdődi Eszterházi kastélyban különleges élmény. Az Armida után, amely 1783-as darab, azt tavaly csináltuk, idén az Orlando Paladino 1782-es opera került sorra. Ez egy opera eroi komikó, tehát hősi komikus opera, de tulajdonképpen az általam eddig előadott Haydnok közül az a különlegessége, hogy a komikus zenék vannak túlsúlyban. Tulajdonképpen 70% komikus zene, viszont ami komoly ezek között, az viszont hihetetlenül felfénylik pont a zene komolysága a komikus karakterek között, és hát a komikus karakterek pedig egészen fantasztikusak. Pasquale tulajdonképpen a legkomolyabb komikus szereplő, akit úgy kell elképzelni, mint Pedrilliót körülbelül, tehát egy inas, akinek megvan a kedves a szobalány Eurilla személyében, és ez az ária itt a zenei képességeiről énekel, hogy ő ugye villogni akar a hölgy előtt.
1: Tehát tulajdonképpen ez egy zenei vicc, ugye Pasquale Eurillának mutogatja, milyen fantasztikus muzsikus, trillázik, staccatozik, arpeggiózik, magas és mély hangokat énekel, és közben ezeket mind meg is nevezi. Haydn gyakorlatilag kiparodizálja a kor virtuóz énekeseit, miközben az ária technikailag tényleg nagyon nehéz.
0: Hallgassuk meg, tehát az Orlando Paladino 1782-es Joseph Haydn opera második felvonásából Pasquale áriája, Ecco Spiano, a felvétel most készült augusztus végén a Fertődi Eszterházi kastélyban az Orfeó zenekart én vezényeltem, és mai műsorom vendége Varga Tóth Attila énekli Pasquale szerepét.

0: Joseph Haydn Orlando Paladinójának második felvonásából hallottuk Pasquale áriáját, mai műsorom vendége Varga Tóth Attila előadásában. Augusztus végén volt a koncert a Fertődi Eszterházi kastélyban. Ez volt a Haydnaum 4. Eszterháza fesztiváljának a nyitókoncertje. Végére ért beszélgetésünk Varga Tóth Attilával, nagyon izgalmas zenei utazásra invitáltál bennünket, és hát csak gratulálni tudunk a sok szép sikerhez, és további sikeres folytatást kívánunk.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Reméljük, hogy a magyar közönség minél többet fog hallani. Munkatársaim Kecskés Barbara szerkesztő és Pergel János hangmérnök nevében is búcsúzik a műsorvezető Vashegyi György. Joseph Haydn tündéri zenéjével, az Orlando Paladino egy kis duettjével fogunk elbúcsúzni, Eurilla és Pasquale duettjével. Mai műsorom vendége Varga Tóth Attila énekli Pasquale szerepét ismét, ez a bizonyos eszterházai, Fertőd eszterházai koncertfelvételt halljuk, és Eurilla szerepében Ella Smith lesz hallható. Haydn csodaszép zenéjével szeretnénk önöknek szép délutánt és estét kívánni.

Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Szöveg dal nélkül. Képzelje, milyen meglepetés! Johannes most küldte el nekem nemrégiben elkészült szimfóniájának nyitó tételét a következő merész nyitással. Ez a kezdés rendkívül energikus, de gyorsan hozzászoktam. Egyébként a tétel tele van csodálatos szépségekkel, és Brahms olyan mesteri módon bánik a motívumokkal, hogy azok egyre inkább sajátjaivá válnak. Az egész tétel érdekesen szövődik, olyan lendületes, mint egy áradat. Minden részletében élvezhető, anélkül, hogy az alkotás folyamatának fázisaira emlékeztetne. A visszatérésbe való átmenet istenien sikerült. Mindezt ő maga játszotta nekem, és mindez nagy örömömre szolgált. Részlet Clara Schumann Joachim Józsefnek írt leveléből, 1876. szeptember 9-e.

0: Műsorajánló. Ma este az Észak-Német Rádió Filharmonikus Zenekarának hangversenyét hallgathatják meg. Grazsina Bacevics sodró lendületű neoklasszikus darabja és Antonín Dvorzsák monumentális harmadik szimfóniája mellett Karol Simanovszky tátravidéki népzenéből merítő második hegedű versenye csendül fel a holland Isabel van Köhlen virtuóz tolmácsolásában. Lengyel és cseh szimfonikus muzsika ma 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban. Száztíz éve született Simándi József operaénekes. Két részes összeállításunkban végigkísérjük a leghíresebb magyar tenor életútját és csodaszép felvételeiből idézünk. Simándi Józsefre emlékezünk hétfőn 19 órakor a Bartók Rádióban.
1: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától ifjabb Szakcsi Lakatos Béla, jazz zongorista, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 16 óra. Lemezelő. Nem csak gyűjtőknek.
2: Köszöntöm a Bartók Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Madarázs Zsolt. A lemezelő mai vendége Gyenge Tibor, a Dresdai Staatskapelle helyettes első koncertmestere. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél hozzánk, és elhoztál néhányat kedvenc felvételeidből.
3: Én köszönöm a meghívást.
2: Budapest neked nem otthonos terep, azt mondtad most is a lemezelő miatt jöttél csak Budapestre, hiszen Szombathelyen élnek a szüleid, testvéreid, mindenki muzsikus. Te Grazban tanultál, tehát nem a Budapesti Zeneakadémián, az itteni koncert életben sem nagyon veszel részt, úgyhogy neked egy igazi csemege Budapesttel lenni.
3: Igen, bár van némi családi kötődésem Pesthez, az unokatestvérem Gyenge Júlia, illetve nagybátyám, nagynéném, ők Pesten élnek, így gyerekkoromban gyakran látogattunk Pestre.
2: Gyenge Júlia, ugye a bécsi filharmonikusoknál
3: játszik. Szóval Pest nekem mindig egy csodálatos emlékeket felidező város, és nagyon szívesen vagyok itt.
2: És a Dresdai Staatskapelle, amely a világ egyik legrégebbi, legpatinásabb zenekara, azért időnként fellép Budapesten, például a Műpában, de azt mondtad, hogy a kollégáid annyira szeretik Budapestet, hogy még eddig egyszer sem engedték, hogy akkor te is játssz, amikor
3: Ez így van, a kollégáim állandóan rágják a fülemet, és mondják, Tibor, Tibor, Tibor, kérünk szépen, hogy ne osszod be magad a pesti turnéra, mert mi imádjuk Budapestet, és szeretnénk mindenképp Pesten is muzsikálni. Többek között így lemaradtam három alkalommal arról, hogy a Műpában a zenekarommal felléphessek, de azt hiszem, hogy a jövőben szigorúbban fogom kezelni ezeket a kéréseket a kollégáim részéről, mert hát sajnos én még nem léptem föl a Műpában eddig.
2: Akkor egy kicsit fejtsük is meg, hogy az első helyettes koncertmester, ez pontosan mit jelent, ugye? Azt mondtad, hogy nagyjából 30 hegedűs van a Staatskapellében, és ebből 8-an vagytok, akik koncertmesteri funkciókat is ellátnak?
3: Helyesbítenék, 30 első hegedűs van, és van jelenleg most két első koncertmesterünk, mi így kollégák hátam mögött szuper koncertmestereknek szoktuk hívni őket. Nekik egy nagyon különleges szerződésük van, ami azt jelenti, hogy a turnékon, illetve ha a vezető karmester, a jelen esetben Daniele Gatti vezényel kötelezve vannak rá, hogy vezessék a zenekart. Mivel egy nagyon limitált szolgálatszámot kell teljesíteniük, a maradék esti szolgálatokat, ez az Abenddienst németül, ami takarja az opera előadásokat, illetve balett előadásokat, és a nem bérletes koncerteket, amikből abból is van jó néhány, azokat viszont meg már nekünk kell az első pozíción vezetni.
2: Ugye mondtad az opera és a balett előadásokat, és ez kicsit olyan, mint a bécsi filharmonikusoknál, hogy a Dresdai Staatskapelle, a Dresdai Semper Operben játszik, tehát így az ottani előadásokat is ez a nagyszerű zenekar prezentálja.
3: Így van, hát az Semper Operben vagyunk otthon, de hát a zenekar alapítása ez sokkal korábbra datálódik, 1548-ban alakult.
2: Tehát már lassan 500 éves lesz.
3: Így van, így van, és hát fantasztikus muzsikusok voltak az elődeim, mondhatni így is. Heinrich Schütz volt az egyik első Kapellmeister a zenekarnak, később ugye Richard Wagner, vagy még előtte Karl Maria von Weber. Szóval fantasztikus muzsikus egyéniségek dolgoztak, illetve voltak a Staatskapellével kapcsolatban, és hát majdnem azt is lehetne mondani, hogy a német zene egyik, hát, temploma az Semper Oper, és maga Dresda városa, és hát hihetetlen zenetörténeti jelentőségű dolgok valósultak ott meg. Hát,
2: tehát az ősbemutatók
3: azok ott zajlottak le.
2: Hát azért Dresda akkoriban a európai zenei élet egyik központja
3: így
2: volt.
3: Így van. Sőt, ami számomra kicsit fájdalmas hegedűs révén, hogy amikor a zenekar még fiatal volt, mondani, épp csak 100 éves volt, akkor Amati, illetve Stradivari is több hangszert készített a zenekarnak, amiből sajnos ma már csak kettő maradt fenn. Egy Amati brácsa, amelyiknek a hátán látható a 100 címer, viaszba öntve, illetve egy Stradivari hegedű, ami egy koncertmesterünk játszott rajta eddig. De hát dokumentálva van, hogy 11 Stradivari hegedű készült a Staatskapellének Stradivaritól személyesen. Szóval az akkori...
2: Azt te kezedbe vetted, ezt az egy még megmaradt Stradivarit?
3: Igen, illetve a brácsát is.
2: Rajta, azt odaadják ilyenkor az embernek?
3: Igen. Játszottam is rajta, bár én nagyon boldog vagyok a két új építésű hangszeremmel.
2: Ez ugye nagyon megosztó tud lenni. Vannak ezt, hogy jó-jó Stradivari, jól hangzik nagy, de hogy a modern hegedűk is tudnak azért szépen szólni.
3: Hát amondó vagyok, én is így gondolom. A próbajátékom a Dresdában egy régi neves olasz hangszeren játszottam, amit egy berlini hangszergyűjtőtől kaptam. És a próbajátékom után az a visszajelzés érkezett a koncertmesterektől, hogy nagyon szép hangú hegedű, de ez nem elég hangos, és mint koncertmester kell egy fényes ezüstös hang, és ezzel a kisméretű, ez egy Amati méretű olasz hangszer volt, nem fogom tudni ezeket a feladatokat adekváltan ellátni. És hát akkor felhívtam jó pár alapítványt Chicagótól, St. Gallenig, mindenkivel kapcsolatba kerültem, akikről tudtam, hogy ilyen nagy nevű hangszereket birtokolnak, viszont mind azt mondták, hogy csak akkor adunk egy hangszert, hogyha azt esetleg a zenekar meg is veszi. Hát egy próba évre ez számomra egy eléggé lehetetlen helyzet állt így elő, és véletlenek folytán megismerkedtem egy fiatal hangszerkészítővel Nürnbergben, Michael Betjernek hívják, és kiválasztottam az asztalon lévő öt hegedűből egyet. Történet úgy folytatódik, hogy hát eleinte szkeptikusok voltak a kollégáim, bár most már úgy vagyunk, hogy három koncertmester és Betjer hegedűn játszik, és az a kollega, aki Stradivarin játszott, ő visszaadta a Stradivarit. Szóval igen, létezik a Stradivari csoda, de azt gondolom, hogy nagyon sok, vagy van egy pár kivételes tehetségű hangszerész, akiknek a munkái felveszik a versenyt a nagy olasz hangszerekkel is.
2: Most jól belecsaptunk a közepébe, de majd azt is lesz időnk megbeszélni, hogy 27 évesen hogy kerül a Dresdai Staatskapellébe egy magyar hegedűs. Az első felvétel, amit hoztál, Richard Strauss-tól hoztad, talán akkor azért is, mert ugye ezer szállal kötődik Richard Strauss a Dresdai Staatskapelléhez, de a karmester miatt is választhatta, hiszen Bernard Haitink volt, ha csak rövid ideig is, a Dresdai Staatskapellének a vezetője. Ugye egy nagy világhírű karmester, Amsterdamban született, ott beszippantotta a Concertgebouw már gyerekkorában, és aztán világkarriert csinált. Két év volt csak, vagy három talán, amíg ő Dresdában volt vezető.
3: Így van. Hát ezt a felvételt Strauss miatt is, a rózsalovag miatt is, mert talán ez egyik legemblematikusabb műve a

0: Arról viszont a kisugárzása és a jelenléte elképesztő energiákat mozgatott meg, és még ma is nagy csodálattal gondolok arra a szimfóniára. Bármikor újból műsorom van, egyből Haitink mesterre gondolok.
1: Ugye ezt mondták, hogy ő már fiatalabb korában is meglehetősen szűkszavú volt. Ugye vannak a beszédes karmesterek, őket néha a zenekar le is szokta állítani, ahogy hallom, akármelyik nagy zenekar akár, de hogy Haitink fiatal korában is, hát te amikor találkoztál vele, már legalább 80 éves lehetett.
0: Hát bőven 80 fölött volt. Én úgy hallottam az idősebb kollégáimtól, hogy valószínűleg azért volt ilyen szükszavú, több mint valószínű Lorin Mazel is, inkább a kezével próbált kommunikálni és a gesztusaival, mert ők mindketten zenekari muzsikusok is voltak. Bernard Haitink második egedű szólamvezető pozíciót töltött be az amszterdami koncertkebe a zenekarban.
1: Én de mindig mondta magáról, hogy nem volt egy jó hegedűs, hogyha nem a karmesteri pályát választja, akkor azt mondta, hát hogy azért, ő csak egy vidéki zenekarban tudott volna muzsikálni.
0: Hát azért a koncertkebe abban második egedű első pozíción játszani azért ez egy hatalmas teljesítmény szerintem. Ez valószínűleg, sőt biztos 60 évvel ezelőtt is annak számított. Szóval biztos nagyon muzikális volt, és érezte a hangot. És gyönyörű, hosszú frázisokat tudott mutatni, de ezek a frázisoknak nem csak horizontális értéke volt, hanem nála éreztem talán először azt, hogy van egy bizonyos fajta földrajzi, geografiai jelenléte a frázisoknak, szóval nem csak szélessége volt, hanem tényleg élt minden hang, és nem csinált semmit gyakran, csak csukott szemmel dirigált, és fantasztikus, szép gesztusokkal vezetett minket.
1: Richard Strauss Rózsalovak című operájából most a bevezetőt halljuk, a Dresdai Staatskapellét Bernard Haitink vezényli,

0: Rian Strauss Rózsalovak című operájából a bevezetőt hallottuk, a Dresdai Staatskapellét Bernard Haitink vezényelte. Mondtad, hogy a Bajor Rádió zenekarával Salzburgban léptetek föl. Hát gondolom az is egy nagy élmény lehetett a salzburgi ünnepi játékokon játszani.
1: Hát fantasztikus élmény volt.
0: Mozart. Melyik teremben játszottatok a nagyban?
1: A Festspielhausban, igen. Hát nyilván fantasztikus élmény volt Mozart városában muzsikálni, illetve fantasztikus zenekarral, a Bajor Rádió Szimfonikus Zenekarának voltam egy évig a tagja, egy fantasztikus időszakban, és amikor Máris Jánzonsz volt a vezető karmester, és ez volt németországi pályafutásom első profi zenekari állomása, ahol hát megtanultam, mi az iskola igazából. Varga Tibor tanítvány mellé kerültem az első próbán, aki, mint utóbb kiderült, azért választotta, hogy mellém üljön, mert a tanárát is Tibornak hívták. És hát körülbelül 10 perc muzsika után azt mondta nekem, Tibor, ugye barátok vagyunk. Hát nem ismertem neki más mondani, hogy természetesen. És ő lett úgymond a zenekari apukám, mondtam is nekem, hogy du bist mein Orchester Papa geworden, mert olyan trükköket árult el próbák közben és után, és nyilván akkor voltak közös ebédek, vacsorák, amelyekért a mai napig hálásan gondolok vissza, és hát minden. Húsvétkor, karácsonykor, születésnapkor mindig felhívom Pétert, és nagy szeretettel gondolok rá.
0: Menjünk vissza akkor a gyerekkorhoz, hiszen Nagyszebenben születtél, 4 éves korodig éltetek ott.
1: Így van.
0: Édesapád Déván született, és édesanyád pedig Nagyszebenben, de ő román, tehát
1: igen,
0: egy román-magyar
1: így van
0: házasságból lettél, és gondolom, hogy a zene az már megkerülhetetlen volt gyerekkorodban, hiszen mind a két szülőd hegedül, tehát te a klasszikus zenében nőttél föl.
1: Hát igen, ahogy Kodály is mondta, hogy a zenei nevelés már az anyuka hasában történik, hát ez nálam is így történt, hogy több tucat próbán részt vettem anyukám hasában, illetve koncerteken, és hát a zene vett körül igazából, amióta csak az emlékezetemet tudom, állandóan hallottam szüleimet gyakorolni, hegedülni, zenét hallgatni. Édesapám egy olyan etosszal rendelkezik, mint muzsikus, és az egyik példaképem is, állandóan szólt a zene. Ha nem gyakorolt, akkor valamit hallgattunk, vagy néztünk egy videót David Oistrachról, vagy Menuhinról, vagy Vég Sándorról. Szóval ez volt az én gyerekkorom, és hát nagyon hálás vagyok neki, így visszagondolva, hogy a Bartók Divertimentót már 6 évesen kívülről tudtam, szóval ilyen helyzetek voltak.
0: Nem is kellett téged ösztökélni a hegedű és a klasszikus zene felé?
1: Arra már nem emlékszem, hogy miért lett a hegedű. Valószínűleg utánozni szerettem volna a szüleimet, és akkor így került a hegedű a kezembe. De nyilvánvalóan nem voltam én sem egy egyszerű eset. Nagyon hálás vagyok szüleimnek azért, hogy volt egy enyhe nyomás, szóval egy-másfél órákat kellett gyakorolnom, de utána teljes szabadságot élvezhettem, ezért volt minden a foci horgászaton keresztül egészen a gördeszkázásig, sőt, még egy rockbandában is énekeltem. Szóval egy teljesen normális gyerekkorom volt.
0: Nem kórusban énekeltél, hanem rockbandában?
1: Igen, igen, igen, igen. Iron Maiden-t, Deep Purple-t, Jimi Hendrix-et, szóval minden, ami egy tínédzsert úgymond lázba hoz.
0: És az nem volt egy kísértés, hogy akkor inkább egy rock csapatban frontembernek lenni?
1: Hát ezt inkább mint egy ilyen vad hobbiként kezeltem.
0: Kinőtted?
1: Kinőttem, illetve muszáj is volt kinőni, mert egyre inkább, hát voltak kisebb-nagyobb versenyeredmények, és a színpadot már nagyon fiatal koromtól kezdve megszerettem. A probléma nem a színpad volt, hanem a gyakorlás.
0: És ugye első tanárod is apukád volt, azt mondta, hogy több mint 10 évig ő tanított.
1: Igen, téged. Igen. Hát volt egy próbálkozás 4 éves koromban, amit aztán szüleim észrevették, hogy fú, ez talán túl korai. Nem volt bennem meg az az érettség és a figyelem, hála Istennek, és hagytak még gyereknek lenni. Majd 6,5 évesen az általános iskolával párhuzamosan kezdtem szombathelyi Bartók Béla zeneiskolában a hegedű tanulmányaimat, ahol édesapám mellett Kincses Gabriella volt a tanárom. Tehát Gabi néni Pestre költözött, és utána végig csak apukám tanított. És mivel nagy szenvedélyemmé vált a tanítás, azt kell mondjam, hogy édesapám fantasztikusan csinálta, mert hagyott bizonyos hibákat, hogy kiéljem magam benne zeneileg. Például volt egy időszak, amikor én azt mondtam, hogy Bachot csak úgy szabad játszani, mint Henrik Schering. Hát, Szombathelyen a Kapella Szavárja városában egy nagyon romantikus, orgonaszerű Bachokat játszottam a növendék hangversenyeken. Majd aztán lett az ellentétje, amikor abszolút vibrátó nélkül túlzásba vitt Gregorian hangzásokkal próbáltam Bachot játszani, de ez a szakmai meggyőződést így kiélni fiatalon szerintem nagyon fontos, mert egyrészt megismerjük önmagunkat, másrészt, ha az ember ilyen tág területeken kiéli magát idézőjelben, különböző hangzásvilágokat is megtapasztalhat és tanulhat ezáltal. És hát nyilván apukámtól kérdeztem, hogy miért hagytál, hát nem láttad, milyen baromságot csináltam, szóval pont ezért. És azt kell mondjam, hogy nagyon jól tette.
0: Stravinsky felvételt választottál tőle, Apollón a múzsák vezére, ez egy kétfelvonásos balett, akkoriban ott a 20-as években ez népszerű volt, de azért most már talán kevesebbet hallunk erről a balettről.
1: Igen, és ez egy koncertfelvétel, ami a Szombathelyi Bartók teremben azt hiszem 2006-ban játszott a zenekar. Még nagyon élénken él bennem ez az élmény, mert egy érdekes párosítás volt Stravinsky, illetve Handel muzsikája, szóval tételenként váltakoztak. Ezek így hihetetlenül jól passzolt is egymáshoz az a két szerző. Viszont nagyon lenyűgözött édesapám, és az, hogy ezt a mesterséget választottam, szemeltem ki magamnak, hogy egy zenekar élén muzsikáljak, mint koncertmester, hát oroszlán része volt annak is, hogy láttam édesapámat, hogy hogyan készült föl, illetve aztán hogyan játszott a színpadokon ezeket a műveket, illetve szólókat. És hát ehhez a szólóhoz még hozzákapcsolódik egy ilyen szép kis történet. A zenekarunk játszotta ezt Daniele Gatti vezényletével tavaly, és hát nyilvánvaló sok kollégám elkezdte keresni YouTube-on, Spotify-on, milyen muzsik ez az Apollón muszezset, mert nem egy annyira ismert mű ez Stravinsky-tól, legalábbis Dresdában nem ismerték annyira, és özönlettek a gratulációk, hogy hát Tibor, megtaláltuk azt a felvételedet, és hogy fú, de jól játszod, és hogy te leszel a koncertmester, és mondtam, hát ez nagyon hízelgő, de a dicséret édesapámat érinti, mert én 17 évesen hallgattam ezt koncertet, szóval akkoriban még álmodni sem mertem volna róla, hogy egy nap ezt én is eljátszom.

0: Stravinsky Apollón a Múzsák vezére című balett muzsikájából hallottunk részletet idősebb Gyenge Tibor szólójával. A Szávária Szimfonikus Zenekart Alpaslan Ertünge Alp vezényeltek. Ugye vonós zenekarra komponálta ezt a művét, és az az érdekesség, hogy bár Washingtonban volt a bemutató, de egy évvel később ezt bemutatták Párizsban. Balanchine készítette a koreográfiát, és Coco Chanel Párizsban már új jelmezeket készített. Azt mondtad, hogy még nem játszottad ezt a darabot.
1: Sajnos nem.
0: Nem gyakran kerül valóban elő, tehát nehéz kifogni, de azért egy hegedűsnek ez egy jó dolog lehet, amikor ilyen szép szóló van mondjuk egy balett muzsikában.
1: Így van. Balett szólókat már játszottam, és hát azok nagyon nagy kihívások. Gondolok itt a Hattyúk tavára, vagy a Csipke Rózsikára, mert a koreográfiához kell alkalmazkodni, és gyakran van az, hogy elképesztően lassú tempókat kell átvenni, és ki kell tölteni mégis a zenét hanggal, frázisokkal. Szóval igen, emlékszem az első Hattyúk tava előadásra. Úgy éreztem, hogy 4 évet öregettem 2 perc alatt. De hát ez nyilván ez hozzátartozik a koncertmesterséghez. A legtöbbet az ember azt hiszem ezen a pozíción több mint valószínűleg csak tapasztalás által tanulhat. Mert amire az ember oda kerül, egy olyan hangszeres és zenei bázissal rendelkezik, vagy kéne rendelkezni, ami lehetővé teszi ezeket a feladatokat a legjobban abszolválni, viszont tényleg egy nagyon nehéz dolog először egy ilyen szólót eljátszani. És hát ehhez is próbaévenben volt egy ilyen történet, amit soha nem fogok elfelejteni, mert megrázó volt számomra, de szerencsére minden jól alakult. A zenekarunk egyik fele a húsvéti ünnepi játékokon volt rezidens zenekar Salzburgban, ugyancsak akkor a zenekarunk másik fele Dresdában tovább játszott operaelőadásokat, illetve koncerteket. És Mozart fesztivál volt, ami azt jelentette, hogy 6 nap, 6 Mozart opera. És mind a 6-ot nekem kellett vezetni, és egyikből sem volt próbám. És hát...
0: 6 különböző?
1: Igen, szóval lement a Da Ponte ciklus, utána a Varázsfúvola, Szöktetés a szerályból, Il Clemenza di Tito. Szóval minden nap egy másik Mozart opera, másik karmesterrel, és nem volt rá próba. És tudtam, hogy ez majd ez a feladat rám fog hárulni, és nyilván elég jól felkészültem. De hát az operában ez is a csodálatos, hogy igazából az ember gyakorolhat, tudhatja partitúrát kívülről, abban a pillanatban érhetik tömérdek meglepetések. És azt vettem észre, hogy ezek a meglepetések azok, amik engem manapság leginkább éltetnek. Ez a spontanitással való játék egy olyan izgalmat hoz szerintem nem csak a zenekar, hanem a hallgatóközönség számára is, amit tényleg leírhatatlan. Valószínűleg ezért van az, hogy én szinte már csak operazenekarok felvételeit hallgatom. Szóval a zenekarunkon kívül nagyon nagyra tartom a bécsi filharmonikusok felvételeit, és hát ezért van elég komoly kapcsolat a két zenekar között. Richard Strauss vitt zenészeket Dresdából Bécsbe, de Bécsből is hozott Dresdába, és amit ma úgy hívnak, hogy bécsi kürt, az igazából egy dresdai kürt volt, csak Bécsben lett honos. Szóval vannak ilyen történetek.
0: Azt már mondtuk, hogy átköltöztek a szüleid 93-ban Magyarországra, és azt mondtad, hogy ennek viszonylag prózai oka van, együtt szeretek volna nyilván maradni, és hogy 2 állás az éppen Szombathelyen a Szavária Szimfonikus Zenekarnál üresedett meg, és ezért te is a tanulmányaidat, ami a középfokú tanulmányokat jelentette, azt Szombathelyen töltötted. De nem a Budapesti Zeneakadémián folytattad, hanem Grazban.
1: Igen, hát édesapámhoz kerültem a művészeti szakközépiskolába is, a zeneiskola után, és pont egy verseny előtt voltunk, és apukám nagyon nyitottan kezelte ezt a dolgot mindig is, hogy játsszak elő más muzsikusoknak is, és többek között ezért így kapcsolatba kerültem Perényi Eszter tanárnővel, Szabadi Vilmossal, Baráti Kristoffal, de épp turné játszottak szüleim Olaszországban, ahol Szilvia Márkovicsi volt a szólista, és azt mondta Márkovicsi asszony, hogy Grazban lesz kinevezett professzor, ő veszi át Varga Tibor osztályát, és hogy ez a földrajzi közelség neki mennyire imponál, mert szívesen átjönne Szombathelyre is muzsikálni majd a Szavária zenekarral. És édesapám kapott az alkalmat, és megkérdezte, ha lenne ideje esetleg meghallgatni, mert egy versenyre készülök. És hát elmentünk rá pár hétre Grazba. A tanárnő meghallgatott, és azt mondta, hogy fölvenne. Nem ezzel a céllal utaztunk ki Grácsba, teljesen meglepett minket. De ez egy ilyen sorsfordulat volt a szakmai pályámban, és gyakorlatilag minden megváltozott utána. Szilvia egy elképesztő hegedűs volt. Most sajnos egészségügyi okokból már nem tud hegedülni, de amit ott az osztályban demonstrált nekünk a hangszerre, az ami elképesztő volt, és hihetetlenül inspirált.
0: Ugyanik nagyon hamar beindult a karrierje, igen. Több versenyt megnyert, vagy második lett a nagy nemzetközi versenyeken, és 20 éves volt, amikor Leopold Stokowskival és a londoni filharmonikusokkal, illetve szimfonikusokkal készített lemezt, aztán pedig Claudio Abbado hívta a Milánói Scala zenekarával, ott, ha jól emlékszem, Bartók második hegedű versenyét játszotta, tehát a legnagyobb karmesterekkel dolgozott már 20 éves korában.
1: Így van, hát olyan hihetetlen helyzetek voltak, hogy megszólal a telefonja hegedű órán, azt mondja, bocsánat, most éppen Claudio hív, beszélnem kell vele, vagy másik alkalommal David Zinman, Daniel Barenboim, szóval ilyen emberekkel volt ő aktív zenei és emberi kapcsolatban, Zubin Mehtával különösen jó baráti kapcsolatban van, és elképesztően szigorú is volt a tanárnő, szóval itt van egy olyan ugyancsak sorsfordító esemény. 15 évesen zöldfülüként bekerültem az osztályába, ami egy nemzetközi osztály volt, és nagyon-nagyon magas szinten hegedültek a társaim. Én még nem tartottam ott, szóval én szerencsére édesapám nem hagyott, hogy technikailag rosszul kezeljem a hangszert, viszont az a másfél óra, két órás gyakorlás nem biztosította azt a hangszeres technikai készséget és alapot, hogy olyan gyorsan megtanuljak darabokat, ahogy azt a tanárnő tőlem elvárta, és fél év után adott nekem egy ultimátumot, azt mondta, itt van a nyári szünet, tanuld meg kívülről mind a 42 Kreutzeret üdött, illetve 10 dur és 10 moll skálát, és hogyha szeptemberben te ezt nem tudod kívülről lejátszani, akkor repültél az osztályból. És azon a nyáron nagyon komolyan elkezdtem gyakorolni. És amennyire fanatikus a tanárnő, nyilván nem felejtette el, és úgy kezdődött az első óra, hogy azt mondta, add ide a Kreutzer könyvet, ellopta az osztályterembe, és ahol kinyílt, azt kellett játszanom. Ha ez én, akkor nem áldozom be azt a nyaramat 15 évesen, akkor biztos nem tartanék ott, ahol ma tartok. De hát nyilván ez egy nagyon-nagyon kemény hozzáállás volt részéről, hogy így ilyen élesen fogalmazva ultimátumot adott nekem.
0: Tudja követni a pályádat? Tehát mind a mai napi kapcsolatban vagytok? Ugye, te is nagyon jól beszélsz románul, és azt mondtad, hogy románul szoktatok.
1: Igen. Hát mind a mai napi kapcsolatban vagyunk. Remélem, hogy büszke rám. Pár héttel ezelőtt kaptam egy üzenetet tőle, hogy meghallgatta a lemezemet, és hogy nagyon tetszett neki. Hát igen, ezen én is kicsit elérzékenyülök.
0: A Sibelius D-moll hegedűversenyt választottad tőle, ez az egyik leghíresebb lemeze, ugye ő készített szintén nagy karmesterekkel, nagyon fontos lemezt, ezt a göteborgi szimfonikusokkal és Némen Jervivel vette föl még 87-ben.
1: Igen, és a Sibeliust azért választottam, mert úgy gondolom, hogy ez a hegedűverseny az ő habitusához nagyon illeszkedik. Szilvia egy nagyon rapszodikus személyiség, a kilengése is elképesztően nagy amplitúdókat. Hát igen, szóval ott volt minden. Talán a cipődobálás nem, de az, hogy kimegyek fél órára, utána visszaös és eljátszod. És szóval tényleg a régi iskola, viszont elképesztően nagy lelkű is volt, és hogyha valami imponált számára, akkor azt elképesztően nagy szeretettel is ki tudta fejezni. Emlékszem, hogy dedikált nekem kottákat, könyveket ajánlott, felvételeket kaptam tőle. Hát igen, egy igazi dáma.
0: Sibelius D-moll hegedű versenyének, tehát a harmadik tételét hallgatjuk meg Szilvia Márkovicsi szólójával, a Göteborgi Szimfonikus Zenekart Néme Jervi vezényli, a felvétel pedig 1987-ben készült.

0: Sibelius Démon hegedű versenyének harmadik Allegro tételét hallották Szilvia Markovicsi szólójával, a Göteborgi Szimfonikus Zenekart Némely Jervi vezényelte, 1987-ben készült a felvétel. Gyenge Tibor, a Dresdai Staatskapelle helyettes első koncert mestere a vendégünk. Azt mondta, hogy egy verseny előtt például a svájci otthonában fölkerestett Szilviát, hogy fölkészítsen erre a versenyre, és akkor láthattad meglehetősen különleges munkamódszerét, hogy hogyan készül föl egy olyan darabból, amit még előtte soha nem játszott.
1: Igen, ez egy nagyon érdekes történet. Egy verseny előtt Szilvia javasolta, hogy gyere el Vövébe, az a csodás Le Manitou partján lévő kisváros, Szigeti József is élt ott, Charlie Chaplin, Nathan Milstein, elképesztően inspiráló hely, és azt mondta, gyere el 10 napra, és fantasztikus edzőtábor lesz a verseny előtt. A második nap Szilvia azt mondta nekem, hogy Tibi, olyan szerencsében van, és lesz részed, hogy láthatod, hogy hogyan tanulok meg egy darabot nulláról. Wow, mondtam. Hát az, hogy ő 44 hegedű versenyt kívülről bármikor el tudott játszani, az alapból egy elképesztő teljesítmény volt, az, hogy hogyan tanul meg egy új művet, az nagyon felkeltette az érdeklődésemet. Megjött a posta egy szép A4-es borítékba, kivette a kortárs hegedű versenyt, amit neki dedikáltak, és 3 hét múlva Párizsban elő kellett adja, amiben egy élő CD felvétel készült. A gyakorlás részéről úgy kezdődött, hogy rágyújtott egy cigire, illetve egy kávé kíséretében pár új rendet írt a kottába, majd amiután ez megtörtént, vette a hegedűt, és úgy játszotta, mint hogy ez már legalább 8-szor eljátszotta volna. Nem hittem sem a szememnek, de a fülemnek sem. Szóval Szilvia egy igazi csodagyerek volt, Flesch Károly egyik tanítványánál kezdte a hegedű tanulmányait, és nagyon-nagyon jó technikával rendelkezett, és számára semmi sem volt nehéz. És ugyancsak akkor, amit említettem, az imént egy nagyon rapszódikus természetű ember volt. A versenyfelkészítés igazából nem is volt versenyfelkészítés, mert mindig más darabokat akart tőlem hallani. Játszottad már az A-dur Brahms szonátát? Mondom, tanár, csak az első tételt. Jó, akkor most játsszuk a második, harmadik tételt. Tanár, de ez nem lesz a versenyen. Nem baj. És így zajlottak ezek az órák, felejthetetlenek, de nem volt éppen célra vezető a verseny szempontjából, viszont folyt belőle a zene, és próbáltam a lehető legtöbbet ebből kiszívni belőle, mert tényleg...
0: Hány évig voltatok nagyon szoros kapcsolatban? 4 évig akkor ott Grazban ő tanított tulajdonképpen?
1: Hát sőt, 8 évig, mert 4 évig voltam az előkészítő osztályban, és 4 évig a bachelor képzés alatt is nála tanultam, és az a 8 év azért ez elég hosszú időszak volt. Rengeteg repertoárt tanultam tőle, és nagyon meghatározta a stílusérzékemet. Nála valószínűleg a sok repertoár játszás miatt kialakult az, hogy másképp játszottam automatikusan egy Mendelssohnt, egy Schuberttől, egy Schubertet, Beethovent, szóval a stílusérzékem nagyon kifinomult lett, és hát ezért örök hála jár neki.
0: Amikor átnéztem az önéletrajzodat, akkor ott találtam egy 2 éves lukat, ugye 2012-ben kitüntetéssel elvégzed a Grazi Egyetemet, és aztán 2014-ben mész majd tanulni Nürnbergbe, ahol a mesterképzést végzed el. Mi történt 2012 és 14 között?
1: Hát egy útkeresésnek írnám le ezt. Amiután lediplomáztam Markovics professzorasszonynál, tudtam, hogy ez a 8 év, ez csodálatos 8 év volt, de nem igazából célra vezető a későbbi pályámat illetően. Nagyon a szóló karrierben gondolkodott, ami nekem nem passzolt. Én inkább egy kamara habitusú ember vagyok, illetve a szólistaságot én a koncertmesteri feladatokban kívántam.
0: De azt mondja a hegedűsök, hogy ez már gyakorlatilag az egyetemen eldől, hogy kiből lesz a koncertmester, hogy az is egy másik kaszt tulajdonképpen a hegedűsökön belül.
1: Szerintem egy teljesen más kaszt. Igen, ott mindennek kell lenni, nagyon jó kommunikátornak, intuícióval kell rendelkezni, hogy vajon mit történik majd a elkövetkező 2-3 ütemben, hogyan lehet a karmestert leginkább segíteni, illetve a karmester gesztusait lefordítani a szólam és a vonóskar számára. együtt lélegezni a karmesterrel, vagy a színpaddal, lélegzésre bíztatni a kollégákat is. Szóval ez egy nagyon összetett feladat.
0: Ugye 10 éve már Drezdában vagy, ugye ott a világ legnagyobb karmesterei fordulnak meg. Mondjuk kivel volt a legkönnyebb dolgot, kivel tudtad a legkönnyebben ő instrukcióit átadni a zenekarnak, és ki volt, aki ebből a szempontból nagyon nehéz eset volt?
1: Hát a nagyon nehéz esetekre nem szívesen térnek ki. Viszont Lorenzo Viottival egy nagyon szép Rigoletto szériát játszottunk, amelyben én voltam az első koncertmester, illetve büszkén jelentem, hogy már magyar karmesterek is vezényelték a zenekarunkat. Káli Gábor több alkalommal dirigált Varázs Fuvolát, illetve koncerten is vezényelt a zenekart, Vajda Gergely is, és remélem, hogy a jövő generációból is egyre több fiatal tehetséges magyar karmester is majd az Emperor Oper pódiumán állhat majd.
0: És milyen volt Tielemannal dolgozni? Ugye ő volt, hát hosszú évekig, 2024-ig ő volt a...
1: Igen, ő volt az első főnököm. Én Tielemannról még a müncheni érájából voltak emlékeim, és kérdeztem a müncheni muzsikusokat, hogy mondjátok már, hát hogy lehet így ilyen jól játszani, hogy ő gyakorlatilag mindent felfelé üt. És azt mondták, Tibor, ha egyszer majd játszol vele, majd egyszer fogod venni, hogy mennyire fantasztikus egy karmester, és ez valóban így is van. Hát egy nagyon sajátos gesztus rendszere van, ami a dirigálását illeti, viszont elképesztően érthető, és egy igazi színházi karmester, az opera áll hozzá a legközelebb, és szerencsére sok operát is játszottam vele. Ringciklust 2 alkalommal, mesterdalmokat Salzburgban, illetve Dresdában is, és sok minden mást. Szóval nagyon hálás vagyok annak a 8,5 évnek, amit...
0: Az ő legtöbbet vele dolgoztál Tielemannal.
1: Igen, és nagy pozitívummal tekintek a jövőre is, mert már 2 évad a Daniele Gatti a vezető karmesterünk. Egy teljesen
0: jó,
1: más.
0: Jól Daniel Gattival volt itt a Staatskapellé.
1: Így van, Schumann szimfóniákkal. Teljesen más habitusú karmester, teljesen más stratégiája van, ami a próbafázist illeti.
0: Könnyen átáll ilyenkor a zenekar, amikor hosszú évekig van egy, azért egy elég szigorú karmester hírében áll a Tielemann.
1: Igen, nem tudom, hogy mennyire szigorú, inkább azt mondanám, hogy kiszámíthatatlan. Tielemannnak egy olyan stratégiája volt, hogy beállította a zenekart dinamikailag, illetve hangszínben erre a régi öreg német, ónémet szimfonikus hangzásra, ilyen Furtwängler stílusban, de nem nagyon hangzottak el tiszta instrukciók arról, hogy mi fog történni agogikailag, karakterileg az előadáson vagy a koncerteken, és ő ezt használta ki, hogy annyira kontroll alatt volt a zenekar, hogy gyakorlatilag mindig másképp dirigált minket, és hát ezt a felfokozott hangulatot nem csak mi élveztük, de hát a közönség is, mert ez egy nem egy bepróbált dolog volt. Ez a Daniele Gatti egy teljesen más habitusú dirigens, aki nagyon-nagyon-nagyon aprólékosan próbál, amit én nagyon-nagyon szeretek, mert mindig úgy érzem magam ezen próbák után, hogy elképesztően szerencsés fickó vagyok, hogy egy ilyen fantasztikus mesterkurzuson részt vehettem, és ez igazából az én munkám. Szóval nagyon-nagyon sokat tanulok tőle, és a koncerten is még meg tudja azt lépni, hogy egy más hangulatban varázsolja elő a dolgokat, de az út a koncertig különbözik a kettőjük közül. És hát igen, ezek a elképesztő egyéniségeknek időt is kell adni, szóval emlékszem az első Gatti projektekre, hogy hát igen, még nem gördült be igazából a mozdony, szóval kellett egy kis időt adni, de úgy gondolom, hogy már nagyon jól összeért ez a kapcsolat. És
0: de egyébként azt gondolod, hogy kicsit más most a hangzása a Drezdai Staatskapellének? Tehát volt egy Tielemann korszak, és most elkezdődött egy Gatti korszak?
1: Mindenféleképpen elkezdődött egy Gatti korszak, és lezárult egy Tielemann korszak, viszont a zenekarunknak a DNS-e hangzásban annyira egyedi, hogy nem hiszem, hogy ilyen nagyságú karmesterek meg tudnák ezt változtatni, sőt, ezek a karmesterek ezzel a hangzással, ami a Dresdai Staatskapelle hangzással szeretnének zsonglorködni, és ebben megtalálni a saját hangjukat is. Szóval igen, ez gyakorlatilag olyan, mint egy nagy kamarazene, egy pingpong valahol.
0: Ágoston Andrástól is hoztál felvételt, hogy a Kolozsváron született a Liszt-díjas hegedűművész, aki Ruha István növendéke volt. Azt mondtad, hogy a Konziban találkoztatok, vagy dolgoztatok együtt, tanított téged, és hogy mind a mai napig eszedbe jutnak az ő mondatai.
1: Igen, ebből az útkeresés fázisban több neves művésszel is kapcsolatba kerültem, Baráti Kristoffal, Szabadi Vilmossal, illetve Ágoston Andrással is, és hát Bandi bácsi nem egy kifejezetten pedagógus típus volt, de olyan dolgokat tudott mondani bizonyos műveknél, amelyek mind a mai napig visszacsengnek a fülemben, ha Mozart Ádúr hegedű versenyét játszom, vagy Bartók szólószonátáját. Elképesztő hegedűs volt, és egy nagyon-nagyon szerény ember. Biztos vagyok benne, hogyha kapitalista nyugati mentalitással rendelkezett volna, akkor egy abszolút világkarriert is befuthatott volna, hát nyilván a legnagyobbakkal dolgozott ő is, de nem lett egy akkora fogalom, mint mondjuk Szilvia esetében.
0: De ez egyébként például Ruha Istvánra is ugyanígy jellemző volt, hát ő is egy világklasszis hegedűművész volt, de aztán mégsem lett világhírű, ő is visszatért a gyökerekhez, és Romániában élte le az élete nagy részét.
1: Így van, viszont Dresdában szólózott Ruha István, illetve hát több magyar művész is, sőt Ruha István egyik plakátja még mindig ki van téve a Semper Oper egyik folyosóján, ami nagy büszkeség számomra, hogy egy erdélyi magyar hegedűs Konvicsnyival fellépett a Staatskapellével 1960-as években, illetve Václav Neumannal is föllépett a Staatskapellével. Igen, hát egy másik korszak volt, egy másik korszak, és ez, az önmenedzselést nem ismerték ezek a művészek valószínűleg. Ez lehet az egyik oka ennek.
0: Egy Enescu művet hoztál Ágoston Andrástól.
1: Igen, egy Enescu művet hoztam azért, mert úgy gondolom, hogy a Hubai iskola egyik ismérve a karakteres játék, ami a vonókezelést illeti. És Ágoston András ebben fantasztikus volt. Egy beszélt a vonóval, és energikus, néha ostorcsapásszerű effekteket is ki tudott csiklantani a hegedűből, és ebben a műben mesteri módon mutatja ezt meg.
0: Ágoston András hegedül.

0: Enescu gyermekkori emlék című 10 tétele szvítjének első prímás tételét hallották, ami ez ugye egy zongorára és hegedűre írt ciklus, de ebben csak szóló hegedű van, Ágoston András játszotta, és Tibor, azt mondtad nekem, hogy ezt egy élő felvétel az Egyesült Államokban, valamikor 2003 tájékán.
1: Igen, Alabamában játszotta ezt Bandi bácsi.
0: Ismét egy tanárod következik, úgy látszik, hogy ez most ilyen műsor, hogy meghatározó tanáregyéniségek következnek, hiszen mondtad, hogy volt egy útkeresés ott 2012 után, de aztán 14-ben elmentél Nürnbergbe tanulni, és Daniel Gede hegedűművész, aki a bécsi filharmonikusoknak volt az egykori első koncertmestere, ekkor Nürnbergben volt professzor.
1: Igen, Gede tanárhoz az út és elég sorsszerű volt abban a két évben, amikor nem volt hegedű tanárom, és eljártam különböző művészekhez impulzusokat, inspirációt gyűjteni. Gyakran dolgoztam Baráti Kristóffal, és akkor tájt vették föl a Pécsi Egyetemre hegedű tanárnak. Felhívtam, mondtam, Kristóf, jövök Pestre, találkozzunk a Costa Caféban, az opera közelében. És ott találkoztunk. Kérdeztem, Tibiké, miben segíthetek? Mondom, Kristóf, abban, hogy én szeretnék nála tanulni Pécset. És lebeszélt erről, mert azt mondta, hogy ő úgy gondolja, hogy ebben a fázisban, amiben én akkor tartottam, mint fiatal hegedűművész, ő nem lenne a legalkalmasabb hegedű tanár, és azt mondta, hogy kérjünk ki a pincértől egy fehér blankó papírlapot és egy tollat. Nem tudtam, hogy mi következik, és azt mondta, hogy mik az álmaid. Én nem mertem neki elmondani, hogy mik voltak az álmaim, vagy egyszerűen nem mertem hangosan kimondani azt, hogy én nagyon szeretnék egy nyugati nagy zenekarban, koncertmesteri pozícióban muzsikálni, mert az egész nekem olyan távolinak tűnt. De végül is Kristóf az álhatatos stílusával ezt kikényszerítette belőlem, és arra papírra leírtuk a 10 kedvenc zenekaromat, és azt mondta, oké, 5 éven belül hogy jutsz el egy ilyen együtteshez. És akkor mondtam, hát Kristóf, hát nem tudok olyan jól hegedülni, hiányoznak a zenekari szólamismeretben kapcsolatok, nem dolgoztam igazán nagy formátumú koncertmesterrel, annyi mindent kéne még tanulnom, te lennél a legmegfelelőbb. Nem. Most hazamész, és kidolgozol egy karriertervet, hogy 5 éven belül te hogy lehetsz potenciálisan egy olyan szintű muzsikus, hogy felvegyenek egy élvonalbeli zenekarhoz. Ez eléggé ezoterikusnak tűnhet, de ezt tettem, és egy másik papírra leírtam, mik az erősségeim, mik a gyengéim, és elkezdtem tanárok után nézni. És az interneten szembe tűnt Daniel Gédének a tanári önéletrajza is, amiben azt mutatták 2013-ban, hogy már 23 tanítvány a koncertmester különböző nagy együtteseknél. És én gondoltam, hogy hát ez az ember, ez vagy egy nagy kapcsolati tőkével rendelkező valaki, aki utána jár a növendékeinek, és segíti őket ilyen pozíciókba kerülni, vagy egy fantasztikus tanár. Hát az utóbbi derült ki róla, mert egy nagyon visszahúzódó, kedves, kimért észak-német ember, hamburgi születésű, viszont elképesztően jól tanít, és...
0: Ott történt meg egy olyan ugrás szerinted a hegedülésedben, ami predesztinált arra, hogy a Bajor Rádió zenekarában, aztán pedig a Dresdei Staatskapellébe fölvételt nyelj.
1: Hát mindenféleképpen. Hozzátartozik, hogy a szüleimtől elképesztően sok támogatást kaptam, ami nem anyagi támogatás, hanem egy nagyon biztos érzelmi háttér, viszont anyagilag nem tudtak olyan mértékben hozzájárulni, hogy problémamentesen egy német egyetemen folytassam a tanulmányaimat. Grácsban is gyakorlatilag már önellátó voltam, és hát abban a két évben, amikor nem Grácsban éltem, hanem Szombathelyről jártam el külön órákra különböző művészekhez, több produkcióban is kisegítettem a Szombathelyi Zenekarnál, illetve vállaltam mindenfajta haknikat, és hát összegyűlt egy 1700 eurós összeg, amivel én aztán kimentem Nürnbergbe, és mondtam a tanáromnak, hogy tanár úr, nézze, 1700 euróm van, ez jelen helyzetben 5 hónapra elég, kéne egy állást szereznem, mert máskülönben hiába vett föl az osztályába, nem fogom tudni befejezni a tanulmányaimat. És akkor azt mondta, hogy rendben, most akkor 5 hónap áll rendelkezésünkre, vagy nagyon intenzíven felkészüljünk egy próbajátékra, És mit ad Isten, 5 hónap múlva bekerültem a Bajor Rádió szimfonikus zenekarához egy egyéves szerződéssel, és abban az egy évben a Bajor Rádió nagyon jól tudtam keresni, illetve külsős produkciókból is meghívtak kisegíteni a Bajor Állami Operaházba, és más együttesek.
0: Nagy zenei központ, az ott egy állásra gondolom jó pár hegedűs jelentkezik, tehát ott is egy nagy merítésből kaphattál egy bizonyítékot, hogy azért te nagyon jól hegedülsz már.
1: Én azt akkor nem is hittem el, nem is tudom, hogy mondjam. Úgy gondolom, hogy vannak bizonyos pillanatok az ember életében, amelyeket nem is tud kontrollálni. És ez is egy olyan helyzet volt, hogy amikor a Bajor Rádió szimfonikus zenekar tagjainak én eljátszottam a Mozartot, a Csajkovszkit és még 5 zenekari állást, úgy éreztem, hogy vezetve vagyok. Egy abszolút flow élményben voltam, és az akkori tudásom szerinti maximumot tudtam nyújtani, és szerencsére a zenekar ezt észrevette, és megadták ezt az esélyt, hogy egy évig ott muzsikálhattam.
0: Daniel Gidétől egy Korn Gold felvételt hoztál, a Szerenádot, ami ugye a Hóember című pantomimból való, ezt még gyerekkorában írta a Korn Gold. Szűszül Jó a zongorista partnere, a felvétel pedig 2013-ban készült.

0: Korngold szerenádját hallották, Daniel Géde hegedűn, Süszül Jó pedig zongorán játszott. 2013-ban készült a felvétel. Gyenge Tibor, a Dresdai Staatskapelle helyettes első koncertmestere, a lemezelő vendége. Azt mondtad, hogy annyira tiszteled Daniel Gédét, hogy még a fiad, aki most 3 éves, ugye?
1: Így van.
0: Azért a Daniel?
1: Így van. Hát egy nagyon különleges kapcsolat ez a miénk, mert gyakorlatilag nem telik el egy nap, hogy ne gondolnék rá. És említettem, hogy egy visszafogott észak-német ember, aki nem manifesztálja az érzelmeit olyan könnyedén, de nagy-nagy hálával gondolok rá. Olyan dolgokat tanulhattam tőle, arról is, hogy hogyan vezessek egy zenekart. Például volt egy olyan órám, amikor mondtam neki, hogy tanár úr, nézze, most Nürnbergi Állami Operaházban is volt egy koncertmesteri szerződésem még Dresda előtt, és itt van ez egy nagyon nehéz Janáček opera. Hogyan mutassam ezt a picikátó beintést, amikor 5-8-adból látmegy, nem tudom, nagyon bonyolult ritmusképletekkel, és hát beállt mögém, és felvette telefonnal, videóval, hogy ezeket a beintéseket próbáltam mutatni, és kielemeztük, és hát gyakorlatilag ilyen abszolút első kézből tanulhattam tőle, hogy célszerű avizó, mi az, amivel energikusan lehet egy szólamot játszásra bírni, stb. Stb. Szóval nagyon-nagyon hálás vagyok neki.
0: Valamit megláthatott benned, hiszen azt mondtad, hogy kb. 200-an jelentkeztek hozzá, és hogy nem tudom, hányat választott ki ebből a 200-ból aztán?
1: Hát végül is csak engem, és ez sokkolóan is érintett ez a hír utána, és kérdeztem is tőle, hogy tanár úr, tényleg én voltam a legjobb. Aztán mondta, hogy technikailag biztos voltak cizelláltabb játékosok is nálam, csak érezte a próba órán, hogy ez nagyon működhet ez a kémia kettőnk között, és hát megadta ezt a bizalmat számomra.
0: És aztán bekerültél a Dresdai Staatskapellébe, ott is gondolom próbajáték volt.
1: Igen, próbajáték volt, és én a második koncertmesteri állásra jelentkeztem, mert az volt meghirdetve a Das Orchester nevű újságban. És a zenekar a próbajáték napján egy jobb állást ajánlott föl nekem, a helyettes első koncertmesterit, mert hát egy első koncertmesteri pozícióból érkeztem Dresdába, a Nürnbergi Állami Operaháznál dolgoztam előtte, és azt mondták, hogy a próbajáték anyag azonos volt a helyettes első koncertmesterével, és hogy nagyon imponált nekik, ahogy próbajátékoztam, és egy jobb állással ajándékoztak meg, amiről én nem is tudtam én őszintén, addig nem is mentem el gondolatban, hogy hát azt hittem, hogy csak a második koncertmesteri a szabad, és illetve az, hogy helyettes első, az is egyfajta második koncertmesteri állás. De ez nem így van, mert nálunk vannak az első, alternált koncertmeisterek, az alternált első koncertmesterek, akik csak egyedül játszanak az első széken, akkor vannak a helyettes első koncertmesterek, ami az én pozícióm is lett, ami az első koncertmester mellett, illetve mögött, és főleg az árokban az első pozíción kell játszani, és akkor van a második koncertmester, aki akkor játszik az első pultnál, amikor mi vezetünk, szóval ő gyakorlatilag a szárnysegéd. És abban, hogy én helyettes első koncertmester lettem, utólag tudtam meg, hogy az egyik kori első koncertmester Roland Straumer közbenjárásának is köszönhető. Roland Straumer egy dresdai születésű, Dresdában képzett és a Dresdai Staatskapellében 40 évig működő koncertmester. Szóval egy lokális erő, de egy akkora tehetség, akire annak idején még a Dresdában vendég művészként fellépő Dávid Oisztrák is felfigyelt, a moszkvai versenyen is díjazott volt Roland, és bekerült a zenekarba 22 évesen, mint első koncertmester. És Roland egy nagyon nagy lelkű ember, aki mindent megosztott, minden trükköt, és elképesztően például az a szokás Dresdában, hogy ha valaki próbaév van, akkor még magázódunk, és csak a próbaév után kapjuk meg a tegeződés bizalmát. Roland az első adandó alkalommal azt mondta, ich bin Roland, én megmondtam, ich bin Tibor. És akkor ebben maradtunk, egy nagyon közvetlen valaki, és ezt a felvételt, amit választottam, nyilván lehetett volna esetleg az Zarathustra, ahol tényleg brilliánsan hegedül, szerintem a világ legszebb Zarathustra szólója az az övé. De azért a 4 utolsó énekből választottam a 3. tételt, mert Roland azt mondta nekem, hogy tudni kell árnyékból is tiszta szívvel muzsikálni. És erről a szóróról azt mondta nekem, hogy ezt egy megtört 80 éves Richard Strauss komponálta, aki már nem akart bizonyítani a világnak semmit. Itt csak őszintén kell muzsikálni, és teret kell hagyni az énekes szó.

0: Richard Strauss négy utolsó énekéből a harmadik dalt hallottuk, Cheryl Studer énekelt, a Dresdai Staatskapellet Giuseppe Sinopoli vezényelte, Roland Straumer játszotta a hegedű szólót. Tavaly megjelent első lemezed, gondolom, hogy ez nagyon nagy öröm egy muzsikusnak, amikor lemezt adhat ki, bár a mai világban már a fizikai formátumú lemezek talán kezdenek kimenni a divatból. Mozart hegedű szonátát hoztál róla, és egy osztrák zongoristával rögzítettétek ezt a felvételt.
1: Igen, hát nagyon hosszú ideig gondosan terveztük ezt a lemezt Michael Söcs barátommal. Igazából már a pandémia előtt megfogalmazódott bennünk ez a igény, hogy de jó lenne együtt egy lemezen dokumentálni Mozart szonátáit. De hát aztán közölt a pandémia, utána megszületett a fiam, jött az orosz-ukrán háború, mindig valami közben jött, és állandóan halogattuk, míg aztán meglett a kiadó, meglett az időpont, és felvettük ezeket a gyönyörű műveket. Michaellel volt egy filozófiánk a felvételről, illetve a kiadóról, és a MDG, Musikproduktion, Dabringhaus és Grimm kiadót választottuk végül is, mert ez a kiadó egy audiofil profillal rendelkező klasszikus zenei lemezcég, és gyakorlatilag alig van benne vágás. Ők azt szeretnék, hogy minél élőbben szóljon a zene, mint dinamika, mint hangszínek, semmi. Szóval nem nyúltak bele. Tényleg térmikrofonok vannak, és nagyon-nagyon kevés vágott rész, emiatt egy élő hangzást produkálnak a Dabringhaus cégnél, és pont a Mozart opera jellegű, hát pajkos, élő, dramaturgiában gazdag profilját akartuk lehetőleg jobban előadni. Megfontolás volt az is, hogy modern hangszereken adjuk elő, de historikusan értő értelmezésben. És hát a felvételt megelőzte 10 koncert, mert azt mondtuk, hogy mivel nem lesz sok vágásra lehetőség, és nem lesz ez egy ilyen mozaik puzzle felvétel, ahol minden hang gyöngybetűvel ott lesz, viszont pont egymásra való utaltság és a spontaneitást, hogy lehető legjobban kiéljük, kitűztük ezt a 10 koncertes felkészítést magunknak.
0: Mozart 301-es köhögjegyzékszámú numero 18-as G-dur hegedű szonátájának első tételét hallják. Gyenge Tibor hegedűn, Michael Söch zongorán játszik. A felvétel 2025-ben készült.

0: Mozart 301-es kőhölgyedzékszámú numero 18-as G-dur hegedű szonátájának első tételét hallották, Gyenge Tibor játszott hegedűn, Michael Schöch pedig zongorán. 2025-ben, tehát tavaly készült ez a felvétel, és mondtam, hogy milyen szépen játszik a partnered, és mondtad, hogy nem véletlenül, hiszen ő az ARD verseny győztese volt, ráadásul nem is zongor, hanem orgona kategóriában.
1: Igen, Michael minden billentyűs hangszer mestere, szóval nyilvánvaló orgonán fantasztikusan játszik, zongorán az imént hallották, nagyon-nagyon szépen csembollózik, harmóniumon is hallottam, mert tényleg egy nagyon sok oldalú, sokszínű művész, és mindig különös öröm vele muzsikálni.
0: Talán többeket fölcsigáztunk a lemez kapcsán, ugye ez egy olyan lemez, amin csak Mozart felvételeitek szerepelnek.
1: Igen, a Dabrinkhoz kiadó kitétele, hogy katalógus szerint vesznek fel felvételeket, szóval mindig egy szerzőtől készülnek ezek a lemezek kiadásra. És hát külön öröm számomra, hogy a német szaksajtó is hát nagyon pozitívan viszonyult ehhez a lemezhez.
0: Igen, most kicsit szerény vagy, de nekem itt elmondtad, hogy van egy nagyon fontos szaklap, amelyik minden kategóriában a legmagasabb 10 csillagot adta a lemezetekre. Gondolom ez egy első lemeznél különösen inspiráló.
1: Hát valóban, és reméljük, hogy lesz ennek folytatása, és gyümölcsöző további CD-k is születhetnek majd Michaellel, illetve más művészekkel együtt is.
0: Most mi nyár közepén beszélgetünk, de majd ősszel hallják a hallgatók ezt a műsort. Azt mondtad, hogy egy japán hegedű művész a feleséged, úgyhogy most innét gyakorlatilag egy-két nap múlva már is mentek Japánba, és aztán majd augusztus végén térsz vissza Dresdába, a Staatskapellén, akkor indul a szezon Beethoven és Mahler jegyében, európai és ázsiai turnékat is tesztek.
1: Így van. Most még előttünk van egy hosszú repülőút, ami hát egy kis fiúval igencsak kalandos, de Japán nagyon a szívemhez nőtt. 2019-ben jártam ott először, amikor a feleségem szüleivel is először találkoztam, és a Szigetország teljesen rabul ejtett. Annyira szeretem a japán kultúrát, a japán gasztronómiát, a japán emberek visszafogott, de határozott gondolkodásmódját, hogy gyakorlatilag amellett, hogy Magyarországon is gyönyörű emlékek fűznek, és nagyon-nagyon örülök mindig, amikor itt lehetek Magyarországon, így az év egyik csúcspontja az, amikor Japánba utazhatok, és kapcsolatba kerültem ott is különböző muzsikusokkal, több alkalommal léptem már föl zenekarokkal is Japánban, októberben, illetve novemberben lesz két koncertem a Hiroshima-i Szimfonikus Zenekarnál, ahol az első koncerten, mint koncertmester fogom a Sárezádét játszani, és a második koncerten pedig Szenszansz harmadik hegedű versenyét, mint szólista. Emellett, ami Japánban számomra elengedhetetlen, az a tanítás. Úgy érzem, hogy a klasszikus zene jövője valószínűleg Ázsiában van. Olyan magasfokú képzett muzsikusokkal, fiatal muzsikusokkal kerülök ott kapcsolatba, mint tanár, hogy elképesztően inspirálóan hatnak rám, hogy dolgozhatok velük.
0: A feleségednek viszont Aachenben magyar volt a hegedű
1: tanára. Így
0: van,
1: ő kapáskézennel tanult Aachenben, és nagy szeretettel gondol tanár úrra. Szerintem kapástanár úr nem is tudja, hogy Ajakának most egy magyar férje van, és az én vagyok.
0: Gyenge Tibornak, a Dresdai Staatskapelle első helyettes koncertmesterének nagyon szépen köszönjük, hogy Szombathelyről eljött a kedvünkért a lemezelőbe, és megmutatott néhányat kedvenc felvételeiből.
1: Én köszönöm a meghívást.

0: Eddig tartott ma a lemezelő, a jövő héten is szokás szerint vasárnap délután 4 órától várjuk Önöket. Vendégünk lesz Verebics Ibolya, Stuttgartban élő operaénekes, zenepedagógus, ő mutatja majd meg legkedvesebb felvételeit. És ne felejtjék, hogy műsorainkat újra meghallgathatják, hogyha a www.mediaclick.hu/lemezelő linkre kattintanak. Ezzel közvetlen munkatársaim Boda Eszter és Molnár Endre nevében is megköszönöm figyelmüket, további jó rádiózást kíván a műsorvezető Madarás Zsolt, viszont hallásra!
1: Műsorajánló. Ma este az Észak-Német Rádió Filharmonikus Zenekarának hangversenyét hallgathatják meg. Grazsina Bacevics sodró lendületű neoklasszikus darabja és Antonin Dvorzsák monumentális harmadik szimfóniája mellett Karol Simanovszky tátravidéki népzenéből merítő második hegedű versenye csendül fel a holland Isabel van Köhlen virtuóz tolmácsolásában. Lengyel és cseh szimfonikus muzsika ma 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Közel 400 jelentkező, 61 ország, 24 karmester. Solti Nemzetközi Karmesterverseny a MÜPA szervezésében október 1-e és 10-e között a Pécsi Kodály Központban, a Zeneakadémián és a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben. Ismerje meg a világ legígéretesebb fiatal karmestereit, köztük a 4 magyar versenyzőt. Találkozzunk októberben a Solti Nemzetközi Karmesterversenyen. További információk a mupa.hu-n.
1: Reklámot hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 17 óra 30 perc. Zenei találkozások.
3: Weisz Gábor zenei szerkesztő kollégám nevében is köszöntöm hallgatóinkat, Bece Szilvia vagyok. Bach egy híres tétele és egy nagyszerű szólista a mai műsor két főszereplője. Johann Sebastian Bach 6 szóló hegedűre írt műve közül az első sugározza a legnagyobb nyugalmat. Hegedűn a g-moll hangnem tiszta és stabil hangzást jelent, sőt egy 18. századi zeneszerző zenetudós Johann Mattheson szerint a g-moll szinte a legszebb hangnem, olyan, ami meglehetősen komoly jelleget ötvöz élénk szépséggel, és így jól és rugalmasan alkalmazható mérsékelt szomorkodás és visszafogott vidámság kifejezésére. Úgy tűnik, hogy pontosan ez volt Bach szándéka az 1001-es jegyzékszámú g-moll szólószonátával, amelyből a 4. presto tételt emeljük ki. Először eredetiben barokk hegedűn halljuk, Richard Podger játszik.

Az 1001-es jegyzékszámú G-moll szóló szonáta utolsó tétele, a Presto, pontosan olyan, mintha annak tökéletes példája lenne, amit korábban mondtam, hogy mit is értett Johann Mattheson zenetudós mértéktartó vidámság alatt. A tétel a moll hangnem ellenére izgalmasan mozgékony zene, lendületes és virtuóz. De a teljes darab érdekessége még, hogy a második fúgatételt lezáró akkord a negyedik presto végén is megjelenik, sőt az első adagio is ezzel a harmóniával kezdődik és végződik. Ezt a különleges, egyszerre összekötő és szünetet teremtő hatást Bach kizárólag ebben a szonátában alkalmazta. Három változatot hallgatunk még, az 1001-es jegyzékszámú G-moll hegedű szólószonáta negyedik tételéből, és egyik sem vonós hangszer lesz. Először fuvolán szólal meg a tétel, Itzés Gergely játszik.

fuvola után trombita előadásban hallgatjuk a presztótételt Bach G-moll hegedű szólószonátájából. Lucien Renaudin Vary játszik.

Következzék most Kato Kuniko marimba művész saját átiratában Bach szólószonátájának negyedik tétele. Ugye az 1001-es jegyzékszámú G-moll darab részletét hallgatjuk. A presztó tétel következik most marimbán.

Fúvósok és ütőhangszer után az ötödik Bach felvétellel visszatérünk a vonósokhoz, és egyben megjelenik műsorunk következő főszereplője, a nagybőgő Paganinie, Pege Aladár. Az ő átiratában és előadásában halljuk Bach 1001-es jegyzékszámú G-moll szóló szonátájának negyedik tételét.

A Bach-tétel után a műsor második részében is Pege Aladár felvételeit hallgatjuk, a legendás nagybőgős saját feldolgozásában szóljon először a Népdalszvit.

Ahogy említettem, a folytatásban Pege Aladár, Kossuth és Liszt Díjas nagybőgős felvételeit hallgatjuk, és közben a Bartók Rádió egykori jazz szerkesztője Malosik Róbert 1985-ben készült beszélgetéséből idézek. Arról például, hogy ugyancsak kiváló nagybőgős édesapja akarata ellenére miért lett az ifjú Pege Aladárból is bőgős, a kiváló művész azt mondta, minél jobban tiltanak valamit, annál jobban akarja az ember. Az az érdekes ebben a dologban, hogy a papának az édesapja, tehát az én nagypapám is nagybőgős volt, annak a papája pedig szintén nagybőgős volt. Nem vicc, még ha úgy is hangzik. Édesanyám családjában volt 3 lány, és mind a 3-nak nagybőgős volt a férje. Ők 3 voltak testvérek és egy férfi. A férfi is nagybőgős lett. Ez hihetetlen, de így van. És a papámnak a családja is nagybőgős volt. Ezért szerettem volna én is nagybőgős lenni. Így mesélt a kezdetekről Pege Aladár, akinek előadásában most Benedett Tomár Cselló, opusz 2-es D-dur szonátáját halljuk. Zongorán Erdélyi László működik közre.

úgy javítani, hogy ne látszon az a sok repedés. Be kellene festeni valami más színre. Pege Aladár ekkor javasolta, hogy fessék be fehérre. És így született meg a fehér nagybőgő. Hogy ezen játssza-e Pege Aladár saját émol szonátáját, nem tudjuk, de hát, ha így van. Minden esetre ezen a felvételen is Erdélyi László zongorázik a kiváló nagybőgős mellett.

A következő felvétel előtt idézzük ismét Malosik Róbert interjúját, amelyben Pege Aladár azt mondta, a magyar hanglemezgyártó vállalat nagy nehezen hajlandó volt csinálni nekem egy nagy lemezt. Ez volt az első Pege nagy lemez, mert addig csak 45-ös fordulatú kis lemezeim voltak. Ez az első nagy lemez lett a Montreux-i Invenciók. Nagyon jó felvétel, mindenki játszik rajta, aki akkoriban az együttesem tagja volt. A Szakcsi, a Pecek, a Rádúj Misi és a Németh Jancsi. 1970-ben volt mindez, és ezzel le is zárult az a korszakom. Pontosan ezt a felvételt, ezt a lemezt idézzük most. Pege Aladár Montreux-i Invenciók című száma következik, és a Pege együttes játszik, amelynek tagjai között tényleg azokat a művészeket találjuk, akiknek vezeték nevét az interjúban említette Pege Aladár, Rádúj Mihály tenorszakszofonon, Szakcsi Lakatos Béla zongorán, Lakatos Pecek Géza dobon játszik Pege Aladár bőgője mellett.

0: Pege Aladár Montreux-i Invenciók című számát hallottuk a Pege együttestől. Pege Aladár nagybőgőn, Rádúj Mihály tenorszaxofonon, Szakcsi Lakatos Béla zongorán, Lakatos Peceg Géza dobon játszott, és ezzel a felvétellel ér véget mai műsorunk. Weisz Gábor zenei szerkesztő kollégám nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Bece Szilviát hallották.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Szöveg dal nélkül.
2: Dohnányi Ernő levele testvérének Máriának. Kedves Mici, hát ez az utolsó 70-es, amiben ma belép. Sok-sok-sok hő jó kívánságokkal járulok megünnepléséhez, s remélem a 8-asat együtt ünnepelhetjük. Nálunk az idő is megbolondult. Amióta Florida egzisztál, ilyen hideg, hó és fagyok nem voltak. Ha süt a nap, fagy. Ha pedig melegebb, akkor esik. Már nem is bosszankodunk. Tallahassee, 1958. február 16-a.

műsorajánló. Ma este az Észak-Német Rádió Filharmonikus Zenekarának hangversenyét hallgathatják meg. Grazsina Bacevics sodró lendületű neoklasszikus darabja és Antonin Dvorzsák monumentális harmadik szimfóniája mellett Karol Szymanowski tátravidéki népzenéből merítő második hegedű versenye csendül fel a holland Isabel van Köhlen virtuóz tolmácsolásában. Lengyel és cseh szimfonikus muzsika ma 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban. A Mesterek órája hétfői adásában Komor Vilmos vezényel. Az 55 éve elhunyt Liszt és Kossuth díjas művész számos kortárs szerző, például Bartók Béla Falun című művének zenekari változatát mutatta be. A II. Világháború után az operaház karmestereként több emlékezetes előadás fűződik nevéhez. Komor Vilmos a Mesterek órájában. Hétfőn 18 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 18 óra 30 perc.

Tisztelettel köszöntöm Önöket a Muzsikus Legendák 300. műsorában. Hűséges munkatársam Faggyas Tóth Krisztina hangmérnök. Eddig 300 életutat próbáltam gyönyörű zenékkel bemutatni Önöknek az elmúlt esztendőkben, a Muzsikus Legendák című műsorban, operaénekesek, karmesterek, különböző hangszeresek nagy művészei mellett bőven jutott hely zeneszerzőknek, balettművészeknek is. A legnehezebb számomra az, amikor olyan művészekről kell megemlékeznem, akiket ismertem. Esetleg tanáraim voltak, vagy művésztársaim a pódiumon. Nincsenek pótolhatatlan emberek, tartja magát a mondás, jó szól, de nem igaz. Vannak olyanok, akik, amikor elmennek közülünk, nem egyszerűen egy ember hiányát hagyják maguk után, hanem egy egész világ válik szegényebbé. Ilyen ember volt Cigány György. Húsvét hétfőjén elcsendesedett egy hang, amely évtizedeken át otthonossá tette a rádiót, és vele együtt elcsendesedett egy különleges, kivételesen gazdag élet is. Költő volt, zongoraművész, rádiós, televíziós szerkesztő és műsorvezető, de talán egyik meghatározás sem fejezi ki azt, hogy ki volt ő, mert Cigány György egyszerre volt művész és gondolkodó, muzsikus és irodalmár, kérdező és mesélő, a kultúra fáradhatatlan közvetítője, és mindenek előtt ember. Olyan ember, akinek a jelenlétében a kultúra nem valami távoli, ünnepélyes és elérhetetlen dolog volt, hanem természetes része lett az életünknek. Tudott beszélni a zenéről úgy, hogy annak szépségét az is megérezte, aki talán soha nem tanult zenét. Tudott versekről beszélni úgy, hogy a költészet egyszer csak közel került hozzánk, és tudott úgy kérdezni, hogy a kérdés mögött mindig ott volt a másik ember iránti őszinte érdeklődés, figyelem és szeretet. Cigány Györgyben különös módon találkozott mindaz, amit a humanizmusról gondolunk. Műveltsége nem választotta el az emberektől, hanem közelebb vitte hozzájuk. Tudása nem fölény volt, hanem szolgálat. Tehetsége nem önmagáért létezett, hanem azért, hogy megossza másokkal azt a szépséget, amit ő felfedezett a zenében, az irodalomban, a művészetekben és az életben. Ezért lehetett egyszerre polihisztor és mégis végtelenül közvetlen. Nagyon sok mindenhez értett, de soha nem éreztette, hogy többet tud nálunk. Inkább magával vitt bennünket abba a világba, amelyet ő ismert és szeretett, és közben megtanított bennünket figyelni egy dallamra, egy vers sorra, egy emberi mondatra, egy elhallgatásra, egy pillanatra. Én mindig úgy éreztem, hogy volt benne valami Albert Schweitzer humanizmusából is. Nem azért, mert hasonlítani akart volna bárkihez, hanem mert számára természetes volt a szolgálat gondolata. A kultúra, a művészet, a zene és az ember szolgálata. Mintha egész életében azt hallotta volna, hogy amit kaptunk a sorstól, abból valamit vissza is kell adnunk másoknak, és ő rengeteget adott. Adott a rádióhallgatóknak, akik számára a hangja lassan összefonódott a magyar rádiózás történetével. Adott a fiataloknak, akik tőle nem csak művészetet, hanem kíváncsiságot és emberséget tanulhattak. És adott mindenkinek, aki egyszer csak azt érezhette, jó hallgatni ezt az embert, talán ez volt a legnagyobb ereje. Nem akart fölénk emelkedni, mellénk ült és beszélgetett velünk, beengedett a gondolataiba, az emlékeibe, a zenébe, a versek világába. Egyébként a hangjában mindig volt valami különös nyugalom, bizalom, ami azt üzente, hogy érdemes még figyelni egymásra, hinni a szépségben, kérdezni, keresni. Most, hogy már nem hallhatjuk őt, ahogyan eddig, különösen értjük, hogy milyen ajándék volt a jelenléte, mert vannak hangok, amelyek nem tűnnek el attól, hogy elhallgatnak, ott maradnak bennünk. Egy-egy mondatban, dallamban, versben, egy régi rádió felvételben, vagy egyszerűen csak egy emlékben. A műsorban megszólal majd lánya, Cigány Ildikó is, aki örökölte édesapjától ezt a polihisztorságot, hiszen ő zenetudó, zenekritikus, pilóta, karatézott és az állatok megmentője, vagyis az alma nem esett messze a fájától. Nem tudom, melyik ujjamba harapjak. Tucatnyi műsort meg lehetne tölteni Gyuri verseivel, történeteivel, kedvenc zenéivel. Meséljek róla, vagy ő meséljen magáról, kevesebb, több zene tarkíts ezt az órát, ameddig a Muzsikus Legendák műsora tart. Nem tudom, de legyen az első zene Bartók Béla harmadik zongoraversenyének éteri második tétele,
ami Gyuri egyik nagy kedvence volt. Biztos egyetértene velem, hogy Fischer Anis szólójával hallgassuk meg ezt a gyönyörű muzsikát, amit megérteni nem lehet, csak érezni.

0: Bartók Béla harmadik zongora versenyének második tételét játszotta Fischer Anni és a Bajor Rádió Szimfonikus Zenekara. Vezényelt Fricsai Ferenc, a felvétel a müncheni Herkules zálban készült 1960-ban. Cigány György életműve arra emlékeztet bennünket, hogy a kultúra nem pusztán könyvek, kották, versek és hangfelvételek összessége, hanem kapcsolat ember és ember között. Ő egész életében kapcsolatokat teremtett, az ember és a zene, az ember és a költészet, az ember és az ember között. Egész életében szenvedélye közvetítette hozzánk a gondolatait. Önök szerint ki volt ő? Sokan azt mondanák, hogy a fantasztikus rádióműsor a Kinyerma szellemi atya. Több évtizedig volt ez kedvenc műsora több százezer embernek. Van, aki azt mondaná, hogy zongora művész volt, hiszen a Zeneakadémián többek között Kadosapánál diplomázott. De igazából ő költő volt, saját bevallása szerint is, aki készített ilyen-olyan műsorokat is. A hangja ismerős, szeretett és emberi hang volt. Cigány György 1931-ben született Budapesten. 43-ig Győrben élt, ahol a Bencés gimnázium diákja volt. Költőnek, írónak készült, alig múlt 15 éves, amikor megnyerte a Zászlónk című katolikus ifjúsági folyóirat novella pályázatát. A díjat még Mindszenty bíborostól vehette át egy ünnepi szentmise után. A következő évek azonban a szó művészetét a föld alá szorították, vagy elnémították, így átmenetileg csak a zene lehetett a hivatása. Éveken át orgonált Budán a Krisztinavárosi templomban a vasárnapi miséken, hosszú ideig a kórust is ő irányította. 56-ban szerzett diplomát a Zeneakadémián, de az zongora művészi pálya helyett a zenei ismeretterjesztést választotta. A Magyar Rádió zenei rendezője lett, később riportokat készített, beszélgetőtársa volt többek között Szent Györgyi Albertnek, I. és Gyulának, Ferencsék Jánosnak, Kodály Zoltánnak, Ottlik Gézának, Pilinszki Jánosnak, Solti Györgynek, de még Dürematnak is. És a sort napestig folytathatnám. Szóljon most egy verse Szalóczi Pál előadásában.
1: Cigány György, virágkeringő. Fűszagú csöndbe takarózva, ibolya lesi, ébred-e a rózsa. Egy árvácska vakon tekinget, csupa fehéret hord, lánya háló inget. Éjszakai mágvirág tábor, és mémel lepke rajta mámor. Sziromszoknya mintáin ékezett, díszei közt krizántém nézeget. Józan és magányos maga az ének, körül gombvirágok és nevetgélnek. Pillantása árnyas lila, titkaival csábít a petúnia. Smész bódulatból szegfű ébred, hajnalka nyújtja félszekkel hét hajnali égnek. S mikorra minden göröngy forró, áll mezítlen a napra forgó. Merev muskátli a semmibe bámul. Pillamennyországon futóbab ámul. A katánkóról föl se néz az égre, csak tétlen ácsorog kíváncsi kékje, mert hazája ez útszél tája. Itt érinti egy lány bokája.

0: Csajkovszkij Virágkeringőjének kis részletét a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara játszotta Vásári Tamás vezényletével. 9725 adás, közel 40 esztendeig tartó népszerűség. A Kinyerma Cigány György életművének egyik égköve volt, az ő ötleten nyomán került nap mint nap adásba a Kinyerma. Játék és muzsika 10 percben. Legelőször 1969. március 3-án a Hungária kávéházban hangzott el a szignál, aztán az Astoria szálló adott otthont a műsornak. 9725-ször hangzott el ez a szignál, amit Tamás és Zdenko komponált.
1: Kinyerma. Játék és muzsika 10 percben. Aki kérdez, Cigány György. Aki válaszol...
0: 9725 adás. Az utolsó műsort 2007. szeptember 28-án sugározták, hogy aztán a legendás szignálna meg a műsorvezető elköszönjön. Különös előnyünk volt, amit aztán az idő elkoptatott. A Kinyerma sikerének az volt a kulcsa, hogy az egyszerű parasztnénik ugyanúgy követték, mint mondjuk Ferencsik János, az Operaház főigazgatója. Mert akkor még csak Kossuth, Petőfi és Bartók rádió működött, azt hallgathatták az emberek. Ma már van 100 meg 100 másik adó, minden kisvárosnak megvan a sajátja. Természetes, hogy nem lehet ennyire népszerű műsort létrehozni, mesélte már idős korában Cigány György. Micsoda megtiszteltetés számomra, hogy meghívott műsorvezetőnek, ami számomra 27 évet jelentett. Tényleg elképesztő sikere volt ennek a műsornak, szerintem azért, mert nem az volt a címe, hogy ki veszít ma, hanem az, hogy ki nyer ma. Az Astoria szállónál mindig nagy tömeg verődött össze, néha a Kossuth Lajos utca külső sávját le kellett zárni a forgalom elől. Sokan a kíváncsiság miatt mentek oda, hogy megnézzék, ki az a műsorvezető, akit naponta hallgathatnak, egyáltalán miként zajlik egy ilyen élőadás. A többség persze játszani akart, és a szerencsésebbeket aztán ki is sorsolták. Amikor Gyuri 90 éves lett, azt mondta, hogy ez csak valami tévedés lehet, hogy ez csupán az élet tréfája, és ezt a számot nem lehet, nem szabad komolyan venni. Aztán arról is beszélt, hogy kiegyensúlyozott, harmonikus életet élt 40 éve fiatalabb feleségével, a latin történelem szakos tanárral, Erikával. Ő a második Erikám. Csodálatos asszony, hálás vagyok a sorsnak, hogy egymásra találtunk. Az első Erikámmal 48 évig éltünk harmóniában, békében. Őt súlyos betegség után veszítettem el, nehezen hevertem ki, hogy már nincs velem, nincs nekem. De egy másik borzalmas tragédia is ért. Három gyermekem született az első Erikámtól, Ildikóból pilóta, Zoltánból filmrendező és író, Gergelyből pedig operatőr lett, de Zoltánnak mindössze 45 esztendőt adott a Jóisten, súlyos hasnyálmirigy gyulladás vitt el. Megbékéltem a sorsommal, az idő múlásával, csak egy dolog fáj és nagyon bánt manapság, a szemem tönkrement és már nem tudok olvasni, mondta Cigány György, most az ő hangját halljuk.
2: Sursum corda, Nagy Miklós emlékére. Nem a gumibot csapásai, nem a gennyes gyulladás, nem a fogóval kitépett köröm, a vértanúság rekordjai sem. Csak az a derű számít, ami átjárta úny kis templomát, mikor a plécsillagos, szomorú falu magasában egyetlen öregasszonynak mondta el vasárnap a szent beszédet. Ketten voltak, nénike, létezésünk nagyköveteként, és Miklós, Jézus küldötte pap. Sivárak vagyunk, romlandók, miért ölel mégis az Úr magához minket, szeretetre méltatlanokat? A választ senki se érti. De hűségünk már elpusztíthatatlan, hiszen értünk, és gyilkosainkért ők ketten szövetséget kötöttek a megalázott föld felett, hol zaj csak a csirkék csipogása, meg a rozsdás harang érverése, hol fehéren hallgatnak a falak.
0: Most pedig egy archív felvételről Bartók Béla játssza Liszt Ferenc Sursum corda című zongoraművét.

0: Cigány György hangját hallottuk, és utána Liszt Ferenc Ursumkorda című zongoradarabját, amit Bartók Béla játszott. Most pedig nagy szeretettel köszöntöm Cigány Ildikót, Gyuri lányát.
1: Én is nagy szeretettel köszöntök mindenkit, köszönöm, hogy itt lehetek.
0: Nekem feltűnt, meg hát olvastam is, hogy Gyuri verseiben a mondatokban nagyon gyakran hangzik el három szó, a derű, a hűség, meg az idő. Ugye csak a derű óráit számolom, ez volt a könyvének címe. Tényleg ez volt rá a jellemző, vagy azért ő is tudott letargikus hangulatba kerülni, meg pessimistán látni a jövőt?
1: A derű az, ahogy ő értelmezte, az egy ilyen állandó háttér sugárzás, én azt hiszem, és ez állandó volt valóban, tehát az ő egész élet ez átszövi, ettől függetlenül hát emberi dolgai neki is voltak, inkább indulatos volt, talán letargia az kevésbé volt rá jellemző, de néha azért ő úgy oda csapott az asztalra. Gyerekkorunkban is, aztán ez később persze szelidült, de a derű az ott van.
0: És mivel nyilvánult meg, amikor akkor mérgelődött, hogy
1: tehát
0: ő a lábát az asztalba?
1: Hát ezek inkább, ugye a család az neki egy nagyon fontos dolog volt mindig is, valahogy össze kellett egyeztetni azt, hogy az ő nagyon szerteágazó egyéb tevékenysége, ami hát első helyen foglalt el az életében, és az a másik első hely, ami a családja
0: hát ez
1: volt.
0: Az. Meg is akartam kérdezni, hogy milyen apa volt egyáltalán, mennyire tudott apa lenni a sokféle tevékenysége között, hiszen ugye ment a televízióba, rádióba, verset, rengeteg dolga volt. Volt otthon is néha?
1: Volt otthon, de én azt hiszem, hogy ez ebben az esetben nem időben mérhető, hogy ő mennyire jó apa vagy, hogy mennyi időt töltött velünk. Ő egyszerűen a mi szellemi fejlődésünket szolgálta. Most erről gondolkodhatnánk, hogy milyen egy jó apa, de ez egy másik műsor témája lehetne. Tehát nála ez volt az elsődleges, és azt hiszem, hogy ezzel mi nagyon jól jártunk. Most a testvéreim nevében beszélek, Zoli és Gergő nevében, ugye hárman voltunk testvérek. Az, hogy mi abban a közegben nőhettünk föl, ahol az irodalom, a zene, a filozófia, mindezeket átszövő humor az úgy együtt volt jelen, vitt minket ugye olyan helyekre, ahova soha egyébként el nem juthattunk volna, forgatásokra, megismerkedhettünk Mándi Ivánnal, Borsos Miklóssal, Ottlik Gézával, Petrovics Emil ott üldögélt, amikor hazajöttem mondjuk este próba után, ott üldögélt nálunk és borozgattak, még be is vontak a beszélgetésbe, tehát azt hiszem, hogy ezek a dolgok, ezek pótolhatatlanok voltak.
0: Említetted a három testvért, és az egyik testvére Cigány Zoltán 45 évesen halt meg. Nos, egy szülőnek ennél rémesebb élménye nem lehet. Hogy élte meg Gyuri a fia halálát? Szóval fel tudta ezt egyáltalán dolgozni, elfogadni? Gondolom ebben nagyon sokat segített neki a hite.
1: Mindenképpen. Gondolom, hogy ez egyébként ennél rosszabbat nem lehet elképzelni, azt hiszem, amikor valaki a gyermekét veszíti el, még akkor is, amikor már felnőtt a gyermek. Hát azért ez egy olyan vágás volt nyilván, ami nem múlik el nyomtalanul, és előtte ugye pár évvel veszítette az anyukánkat. És hát ezek ilyen meglehetősen tragikus fordulatok voltak a családunk életében, ami arról volt addig nevezetes, hogy valóban egy ilyen kedélyes légkörbe, vidámságban telt. Nyilván neki ez egy nagy feladat volt, hogy ezen túljusson. Azt írta valahol, hogy a halált és a tragédiákat is átöleljük. Tehát, hogy át kell ölelni, nem megszabadulnunk kell tőle, nem elfelejteni kell, hanem magunkévá tenni.
0: Ez olyan Cigány Gyuri is mondott.
1: Igen.
0: Átölelni. Nem volt benne soha olyan, hogy ó, a fenébe hagytam volna akár a költészetet, zenét, vagy nem kellett volna ennyit a tévébe menni, inkább a családdal lettem volna többet?
1: Nem, ez valahogy nála annyira egyensúlyban és harmóniában volt, hogy azt hiszem, hogy ez ő ezen nem gondolkodott, ezt adta az élet. Ezen talán inkább anyukám gondolkodhatott, akinek tényleg nem való volt ez a pörgős világ, ő neki nem hiányzott az apu népszerűsége, ő a nyugalmat kereste, az egyszerű életet, ez köztük azért időnként konfliktushoz vezetett.
0: Szakítsuk meg most a beszélgetést méghozzá egy kis Mozart zenével, két kontratáncot hallgatunk meg Szabó Zsuzsa és édesapád előadásában.

0: Mozart két kontratáncát Szabó Zsuzsa és Cigány György előadásában hallottuk, a vendégem pedig Cigány Ildikó, zenetudós, kritikus, pilóta, karatemester, állatmentő. Mit hagytam ki? Most éppen mibe Attila, kezdtél bele?
1: Hát nem is biztos, hogy ezek így együtt, nem is tudom, hogy hangzanak. Hát a zenetörténészként végeztem, onnan csábított el a repülés, ez egy végérvényes döntés volt az életemben, hogy akkor én már tévé munkatársa voltam, az is maradtam volna, ha nem jön ez a bezuhanó repülés, és hát akkor tényleg az életem törzse az azzal, tehát, hogy a malév pilótájaként repültem. Az állatimádat az gyerekkoromtól van, nem tudom honnan, az égből, és az szüntelenül van, közben is volt, most is van. Úgyhogy ezek így együtt vannak. Azt hiszem, hogy vagy amiket még soroltál fel, én nem csapongok, én nekem ez mind kell. Egyiket sem adom.
0: És ezeket mind műveled most
1: hát
0: is?
1: Nyilván nem, hát a zenetörténészség az már nagyon régen volt, a zenével foglalkozó, a karatét azt úgy játékból, immelámmal, de már túl vagyunk rajta. Ezek azért más dolgok.
0: Amikor édesapád otthon volt, ahogy szokták mondani, papucsban, akkor is olyan volt, mint ahogy az emberek ismerték, vagy teljesen ki tudott engedni?
1: Hát ez egy nagyon érdekes kérdés, ugyanis ő, amikor dolgozott, akkor is megpróbálta megőrizni ezt a bizonyos közvetlenségét, amit nagyon sokan méltányoltak és dicsértek, és talán ezért szerették a műsorait, mert ő akkor is ő volt a legtermészetesebben, magát adta, de nyilvánvalóan, hát ezt mindenki tudja, aki már valaha állt színpadon, de szerintem egy boltjeladó. És mindenki másképp viselkedik azért egy picit, amikor a szakmájában nyilvánul meg, mint amikor otthon ül a kertben a családjával. De apunál ez nagyon közel volt ez a kettő egymáshoz. De hogy hogyan oldódott föl, mert nyilván azért, amikor az ember a kicsi piros lámpa kigyúl, mint most itt előttünk, akkor azért egy összeszedettség kell ahhoz, hogy abból egy műsor legyen, ne pedig egy káosz. És nyilván van egy olyan pillanat, amikor meg hazamegy, és mindez lehullik róla.
0: És mi kapcsolta ki igazából?
1: Hát,
0: jó,
1: talán...
0: a zene meg a versek, tudom, de azon kívül.
1: Ja, egyébként ez nagyon fontos, hogy ő mindig azt mondta, hogy az ő munkája is kikapcsolja, ezt a kikapcsolást nem is olyan értelemben használta, azt mondta, hogy ő nem akar kikapcsolódni a létezésből. Ez a létezés öröme, ami átszövi az életünket, akár munka, akár bármivel foglalkozunk, inkább bekapcsolódni szeretne. Ezt tényleg ő mondta így, tehát én most szinte szó szerint idézem az ő gondolatait, de nyilvánvalóan voltak olyan tevékenységek, ami más, nem irodalom, nem zene, nem műsorvezetés, és három dolog is eszembe jutott.
0: No.
1: Az egyik a kutya. Uh-huh. A kutyákat úgy imádta, hogy az azonnal minden mást überelt. A másik, hát a repülés is, ugye a repülés szeretete is tőle származik, ezt talán kevesen tudják, illetve az autóvezetés, ugye egy picit rokon. Uh-huh. Mindig azt mondta, hogy belül az autóba rengeteget vezetett, biztos, hogy millió kilométer felett, és az őt kikapcsolta.
0: És ott sem érgelődött a dugóban?
1: Azt hiszem, hogy ilyenkor inkább nem dugóban volt, hanem messzerebb ment, tehát vidékre vagy külföldre nagyon szeretett vezetni. A harmadik pedig, amit nagyon szeretett, az a tenger, a vizek, a vízpartok, a nyár.
0: A végtelenség. Tűrte vagy szerette a népszerűséget? Mert nagyon népszerű
1: hát,
0: volt.
1: Hát, azt hiszem, hogy ő azért annyira nem volt népszerű, mint egy mai celeb, aki mondjuk a boltba sem mehet le, mert 50 ezeren a nyomába szegődnek. Ez már tényleg terhes lett volna valószínűleg. De azt ő jól vette, amikor mondjuk inkább a hangját ismerték fel, ismerték meg mondjuk az utcán, és akkor ő ezt mindig nagyon kedvesen lereagálta. Ez nem volt bántó, egy csöppet sem.
0: Húsvét hétfőn halt meg. Mennyire foglalkoztatta őt a halál gondolata? Mert róla valahogy azt tudom elképzelni, hogy elégedetten és derűvel ment el, és amikor felhívtalak, azt mondtad, hogy bármennyire is furcsa, váratlanul ment el.
1: Hát, első kérdésedre válaszolva, szerintem ő gyerekkora óta semmi mással nem foglalkozott, mint a halállal. Ez átszövi a verseit, az életét, a privát megnyilvánulásait, a nyilatkozatait, tehát, de nem is csoda, hiszen ez valahogy mindannyiunkkal tulajdonképpen így van, csak van, aki ezt maga elé teszi az asztalra, és belenéz a tükörbe, van, aki meg igyekszik elfeledkezni róla, az is egy taktika, tehát ő mindig a halált várta idézőjelbe, és hát egyszer csak eljön mindenki számára, nagyon hirtelen ment el ahhoz, tehát hála Istennek nem volt hosszú ideig beteg, ezt így mondtam, a váratlan dolgot, és amikor ott voltam a kórházban áll a szexárdon, le a kalappal, nagyon aranyos ápolónők voltak, tényleg egy olyan közegbe került, és akkor is azt éreztem rajta, hogy rám nézett, mosolygott, és azt mondta, hogy Ildikó, én innen már nem jövök ki. És még pár napja volt is kész.
0: Van kedvenc verset tőle?
1: Van. Nyilván több is van, meg több olyan vers van, ami az ember először is megért, mert azért az ő versei között vannak meglehetősen bonyolult, elvont versek is, de például van ez a bizonyos győri Tedeum, ahol ugye mondtam a vízpartokat, a tengert, a nyaralt, ami nála egy életszimbólum volt, és azt hiszem, ez belém is átoltotta, és ilyen módon ez a vers nekem az egyik kedvencem.
0: Köszönöm, hogy meséltél az édesapádról.
1: Én is köszönöm, hogy itt lehettem.
0: És most Győri hangját halljuk megint.
2: Győri Tedeum. Mert Győrött már mindig nyár van, mint egykor az uszodában. Estruhátlan lány árnyékok futnak csillám falon még ott, déli meleg rózsaszínben, harangnevet vagy az Isten. A szemébe fröccsent éggel, didergő test, bölcsőt bérel, kőhajlatát emlékműnek, s folyók tükreibe tűnnek dombok, báli csillár, kerek, üvegtál formák, égiek, s elrejtett madárszárny féle, fölsütő lapockák éle, gerincívű könnyű váza, képzeletem leigázva. Szigeti gyár, sütemény szag, dohos fahíd visszhangozhat. Szederfák alatt szegények, kéklő szájjal keresgélnek, volt vagy lesz, mind együtt készen, föltámad nagy napsütésben. Piac volt, vagy úrnap talán, virág szemétbe lép anyám. Orsolyiták minisztránsa, együtt lelünk rá apámra, mosolyában, bízton, bízva, százesztendős gyerekcsizma, harangszó rakja lábait, élővel holt sétálgat itt, mint egykor az uszodában, Győrött mindörökké nyár van.
0: Cigány György mondta el a Győri Tedeum című versét. Ildikó azt írta nekem egy levélváltásban, hogy nagyon kedvelte Gyuri Stravinsky muzsikáját. A Tűzmadár utolsó meghitt perceit hallgatjuk meg. A Royal Philharmonikus zenekar Gyuri Tyemirkanov vezényli.

0: Igor Stravinsky a Tűzmadár szüttyének befejező perceit hallottuk, most pedig Cigány György mondja el saját versét.
1: Vándorláló, ezt az országot józanul kell szeretni, mint hűs kezét favágó apámnak. Ezt az országot egyszerűen kell szeretni, mint gyermeket, aki vérünkből való. Ezt az országot szerelmesen kell szeretni, mint a forró földeken kapáló lányokat. Ezt az országot megsiratva kell szeretni, mint a tarka temetőt, mely anyánkból virágzik. Ezt az országot leborulva kell szeretni, mint suttogó párunk könnyeit, melyekkel eltemet. Epizód. Ledőlünk a földre, s nevetünk eleget, mintha együtt volnánk, mintha volna más is, mint az, ami éppen eltűnik örökre. Csendelé. A feledésben ragyogás van. Derű, velünk és nélkülünk.
0: Cigány György mondta el a Vándordal című verset. Gyuri húsvét hétfőjén ment el. Egy olyan ünnepen, amelynek legmélyebb üzenete éppen az, hogy a halál nem feltétlenül a végső szó. Talán ezért is nehéz úgy gondolnunk rá, hogy egyszerűen nincs többé. Inkább úgy kell elképzelnünk, hogy most már abban a nagy, láthatatlan emlékezetben él tovább, amelynek egész életében egyik legszebb őrzője és közvetítője volt. Ott van a zenében, amit szeretett, ott van a versekben, amiket írt, amelyekről beszélt. Ott van a rádió emlékezetében, amelynek egyik nagy és szerethető személyisége volt, és ott van mindazok szívében, akik valaha hallották a hangját, találkoztak vele, tanultak tőle, vagy csak egyszerűen örömmel engedték be őt az otthonukba a rádión keresztül. A műveltség, amelyet tovább adott, az feledhetetlen. A zene, amelyet megszerethetett, a költészet, amelyet közelebb hozott, a kíváncsiság, amit felébresztett, és mindenek előtt az emberség, amelyből talán ma a legnagyobb szükségünk van, több, mint valaha. Ezért ma én nem is

0: emlékezni szerettem volna, hanem inkább meg szeretném köszönni neki mindazt, amit kaptunk tőle, a hangját, a szavait, a figyelmét, és azt a ritka képességet, hogy a világot egy kicsit szebbnek, gazdagabbnak és emberibbnek tudta megmutatni nekünk. Találtam egyébként egy felvételt, amiben pont húsvétról elmélkedik.
1: A zene és a költészet határozta meg egész életemet. Már kisgyerek koromtól fogva azt mondhatom. Ostrom után mi a Krisztinavárosban laktunk, és ott van az a szép régi barokk templom, ahol Széchenyi István esküdött, meg később Semmelweis is, és ott én elkezdtem, mint zongorista, kíváncsiskodni az orgona körül, és aztán évtizedeken át orgonáltam a nagymiséken. És ami a húsvétot illeti, az a legnagyobb öröm volt, mert ugye a nagybőti csendesség, a nagypénteki némaság és megdöbbenés és csend után húsvét szombatján a feltámadási körmenet előtt meghúzták a harangokat, a csengőket, és az orgona is tudti, tehát az összes síp meg tudott szólalni hatalmas zengéssel, és ez nekem mindig nagy öröm volt, ha játszhattam azt a népéneket, hogy feltámadt Krisztus e napon, alleluja. A nagymiséken pedig a kórus énekeltésén kísértem őket, vagy vezényeltem őket, énekelték azt a nagyon szép régi húsvéti szakvenciát, ami 1000 vagy annál több éves már, Victime Pascali Laudes, így kezdődik.
2: Victime Pascali Laudes.
1: És van benne egy gyönyörű kis pár sor, Dic nobis Maria quid vidis in via, hogy mondd el, Mária, nekünk mit láttál az úton. Ez a Mária, Mária Magdolna, aki húsvét hajnalán felfedezte, hogy Krisztus teste nincs a sírba, hogy feltámadt, de ezt szimbolikusan is lehet érteni. Hogy mit láttunk az úton, az mindannyiunkra vonatkozik, és hogy találkoztunk-e a feltámadás örömével mi is, életünk útján vagy nem.

Sok szépséget láttam éppen a költészetben és a zenében. Mindenki ismeri azt a szép dallamot, hogy amit a Mascagni a 1890-ben bemutatott operájában, a Parasztbecsületben megcsendít a húsvéti kórust, azt mindig mindenki örömmel hallgatja.

0: Ez az egyetlen olyan valami, a költészet, a zene, szóval maguk a művészetek, amik az emberi lét szomorúságait és tragédiáit is rehabilitálni tudják. Valamiképpen szétté teszik, és elfogadhatóvá teszik azt, ami tulajdonképpen képtelen és elfogadhatatlan mindenki számára, az, hogy egyszer meg kell halnia. És mégis akkor a feltámadásnak az öröme, a húsvétnak az öröme a művészetek által is valahogy az ember szívébe, lelkébe felerősödik.
1: Cigány György hangja után Pietro Mascagni Parasz Becsület című operájából hallgatjuk meg a húsvéti kórust.

Pietro Mascagni Paraszbecsüde című operájából a húsvéti kórust hallottuk. Cigány György emléke nem a hiányról szól csupán, sokkal inkább a gazdagságra, amelyet ránk hagyott. Egy hosszú tartalmas, sokfelé sugárzó életgazdagságáról, egy olyan emberéről, aki hitt a művészetekben, a tudásban, a szépségben és az emberben. Gyuri hangja elhallgatott, de amit mondott, amit játszott, amit írt, amit kérdezett, és amit szeretettel továbbadott nekünk, az tovább szól. Mai Muzsikus Legendák című műsorunk egy csendes főhajtás előtte, egy szeretettel teli köszönet, és egy utolsó rádiós értelemben vett találkozás azzal az emberrel, akinek a hangját talán sokan úgy éreztük, nem is a rádióból halljuk, hanem valahonnan közelről, hozzánk beszél. Ne lepődjenek meg a befejező muzsikán. Ildikó a lánya mondta, hogy Gyuri nagyon nagyra tartotta a könnyű zenei élet sok szereplőjét. Például Fényes Szabolcsért rajongott, az ő egyik slágerét énekli Szécsi Pál.

0: Szeretni bolondulásig. Szécsi Pál énekelte fényes Szabolcs lágerét, aminek szövegét Szenes Iván írta. Gyuri mindenben a szépet, a tehetséget és a jót kereste, azt szerette. Nincs többé köztünk, de a hangja, a szellem, az embersége tovább él, és amíg megszólal egy zongora, egy sláger, elhangzik egy vers, amíg valaki kíváncsian kérdez a világról, és amíg van, aki szeretettel figyel a másik emberre, addig egy kicsit ő is itt lesz velünk. Kedves hallgatóink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, búcsúzom a hangmérnök Faggyastót Krisztina nevében is. Németi Attilát hallották, a Muzsikus Legendák szerkesztő műsorvezetőjét. Műsorunkat a mediaclick.hu oldalon újra meghallgathatják. A viszonthallásra.
1: Keddi műsorunk ismétlését hallották. Műsorajánló. Ma este az Észak-Német Rádió Filharmonikus Zenekarának hangversenyét hallgathatják meg. Grazsina Bacevics sodró lendületű neoklasszikus darabja és Antonin Dvorzsák monumentális harmadik szimfóniája mellett Karol Simanovszky tátravidéki népzenéből merítő második hegedű versenye csendül fel a holland Isabel van Köhlen virtuóz tolmácsolásában. Lengyel és cseh szimfonikus muzsika ma 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 19 óra 30 perc. Híreink következnek.
2: Jó estét kívánok a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is. A mikrofonnál Bordi András. Kezdődik a várólista csökkentési program. Várhatóan holnap jelenti be a Vagyonvédelmi Hivatal vezetője, hogy melyik négy ügyben fognak először vizsgálatot indítani. És marad a kellemes idő, sok napsütéssel, csapadék holnap nem várható. És most a részletek. A várólista csökkentési program célja nem csak az, hogy több műtét legyen, hanem az is, hogy jobban kihasználják a rendelkezésre álló kapacitásokat. Ebben az egészségügyi dolgozókat is érdekeltté tennék. Egyebek mellett erről írt közösségi oldalán az egészségügyi miniszter, azután, hogy Magyar Péter miniszterelnök szombaton bejelentette, 10 milliárd forintot fordít a kormány a várólisták csökkentésére. Hegedű Zsolt közölte, délutáni és hétvégi extra műtétekkel is gyorsítanák a betegellátást, de ösztönzőt is bevezetnek, amelynek jelentős részét az orvosok és a szakdolgozók kapják meg. Rendkívüli ülést tart az országgyűlés holnap délelőtt. Dönthetnek a kormányfő, valamint egy fideszes és egy KDNP-s képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről. Az ügyészség a miniszterelnök esetében egy Dunába dobott telefon, Hankó Balázs ellen hűtlenkezelés, Seszták Miklós ellen pedig vesztegetés elfogadása miatt nyomoz. Magyar Péter azt kérte a Tisza frakciótól, hogy egyhangúlag szavazza meg mentelmi jogának felfüggesztését. Várhatóan holnap jelenti be a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetője, hogy melyik négy ügyben fognak először vizsgálatot indítani. Ma léptek hatályba a szervezet büntetőeljárási és nyomozati hatáskörei. Mostantól a hivatal önállóan rendelhet el és folytathat nyomozást a hatáskörébe tartozó közvagyont érintő, kiemelt korrupciós és gazdasági bűncselekményekben. Emellett a hivatalnak joga van átvenni folyamatban lévő ügyeket a rendőrségtől, a NAV-tól vagy az ügyészségtől. Magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalán ma azt írta, a tisztítótűz művelet keretében megkezdődik a partra szállás, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Hivatal megkezdi a nyomozást több kiemelt korrupciós ügyben. Több mint 6500 pedagógus végezte el az anafilaxiás allergiával élő gyermekek biztonságát szolgáló online képzést. Ezt az oktatási és gyermekügyi miniszter közölte. Lanner Judit azt írta, az oktatóprogramot civil és orvosszakmai szervezetek dolgozták ki, és ennek köszönhetően nagyobb biztonságban van 25 ezer életveszélyes allergiában szenvedő gyermek az iskolában. Az intézmények gyakorlati segédletet is kaptak, ez konkrét információkat, eljárásrendet, hasznos tippeket és gyakorlati tanácsokat tartalmaz. A függőségek megelőzése és a színházi nevelés prevenció szerepe áll a Magyar Színház jövő heti szakmai találkozójának középpontjában. Október 3-án pszichológusok, pedagógusok és addiktológiai szakemberek beszélnek, egyebek mellett a függőségek korai felismeréséről, valamint az iskola és a kortárs közösségek szerepéről. Workshopokat is tartanak, és szó lesz az ADHD, az autizmus, az önszabályozás és a függőségek lehetséges összefüggéseiről. A program az Addig tragikus függőségeink komédiácia című előadással zárul. Folytatódik a kellemes koraőszi idő sok napsütéssel, eső nélkül, de többfelé képződhet köd. A szél gyenge marad, hajnalban 4 és 10, holnap napközben 22 és 26 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: A többszörös Grammy-díjas Sir John Elliott Gardiner először a Budapesti Fesztivál zenekar élén. A világhírű karmester fékezhetetlen energiával vezényli Haydn és Sibelius zenéjét október 4-én, 5-én és 6-án a Műpában. Élje át ezt a kivételes zenei találkozást. További információ bfz.hu.
4: Solti György Magyarországról indult és meghódította a világot. Ki lesz a következő? A MIPA szervezésében megvalósuló Solti Nemzetközi Karmesterversenyen a világ minden tájáról érkező fiatal karmesterek mérik össze tehetségüket. Október 1-e és 10-e között a Pécsi Kodály Központban, a Zeneakadémián és a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben. Ismerje meg a világ legígéretesebb fiatal karmestereit. További információk a mipa.hu-n.
1: Reklámot hallottak. Koncert. Válogatás hazai és külföldi hangversenyek felvételeiből.
5: Köszöntöm hallgatóinkat a szerkesztő Otmár Dávid nevében is, a Bartók Rádió mikrofonjánál Madarás Zsolt. Az Észak-Német Rádió Filharmonikus Zenekarának hangversenyét közvetítjük. Vezénnyel Andrew Mance. Közreműködik Isabelle van Köln hegedűn. A felvétel Hannoverben, az Észak-Német Rádió hangversenytermében 2026. június 19-én készült. Elsőként hallgassák meg Grazina Bacevics koncertóját vonószenekarra.

Grazsina Bacevics vonószenekarra komponált koncertóját hallották. Az Észak-Német Rádió filharmonikus zenekarának hangversenyét közvetítjük. Vezénnyel Andrew Mance. Karol Szymanowski második hegedű versenye következik, opusz 61. A szólista Isabella van Köln.

Karol Simanovsky második hegedű versenyét hallották. A szólista Isabelle van Köln volt. Az Észak-Német Rádió Filharmonikus zenekara Andrew Mancé vezényletével befejezésül Antonin Dvorák harmadik S-dur szimfóniáját játsza, opusz 10.

0: Antonin Dvorák harmadik Ezdor szimfóniáját hallották. Kedves hallgatóink, az Észak-Német Rádió Filharmonikus Zenekarának hangversenyét közvetítettük, vezényelt Andrew Manze, közreműködött Isabel van Köln hegedűn. A felvétel Hannoverben, az Észak-Német Rádió hangversenytermében 2026. június 19-én készült. A szerkesztő Ottmár Dávid volt.
1: Koncert a Bartók Rádióban.
0: A folytatásban a Budapesti Fesztiválzenekar kamara zenekarának hangversenyét közvetítjük, hangversenymester Eckhardt Violetta. A felvétel a Zeneakadémia nagytermében 2007. december 15-én készült. Elsőként hallgassák meg Bartók Béla divertimentóját.

Bartók Béla divertimentóját hallották. A Budapesti Fesztiválzenekar kamarazenekara játszik, hangversenymester Eckhart Violetta. Johannes Brahms opusz 11-es D-dur szerenádja következik.

0: Johannes Brahms D-dur szerenádját hallották, opusz 11. Kedves hallgatóink, a Budapesti Fesztivál Zenekar Kamara Zenekarának hangversenyét közvetítettük, hangversenymester Eckhardt Violetta. A felvétel a Zeneakadémia nagytermében 2007. december 15-én készült. A hangmérnök Horváth Tamás, a zenei rendező Acél Péter, a szerkesztő Várgedő Anna volt. Nevükben is elköszönés, további jó rádiózást kíván Madarázs Zsolt, viszont hallásra.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette. Műsorajánló. Száztíz éve született Simándi József operaénekes. Két részes összeállításunkban végigkísérjük a leghíresebb magyar tenor életútját és csodaszép felvételeiből idézünk. Simándi Józsefre emlékezünk hétfőn 19 órakor a Bartók Rádióban. Hétfő este a Liszt Ferenc Kamarazenekar játszik. A koncert vendége Izland Glenn Gouldja, Víkingur Ólafsson. Olli Mustonen nonettje és Haydn D-dur szimfóniája után Beethoven magával ragadó erejű S-dur zongora versenyét szólaltatja meg. Vezényel Várdai István. A május 23-ai koncert felvétele a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremből hétfőn 20 óra 33 perckor a Bartók Rádióban. Ünnepeljük együtt a Zene Világnapját. Élőben szól a muzsikáló délután az Óbudai Társaskörből. Az esti koncert és a klasszikus és jazz pedig a Dohnányi Ernő Zenei Központból. Emlékezzünk a zene legnagyobb alakjaira, töltődjünk varázslatos muzsikákkal. Tartsanak velünk október 1-én 15 óra 6 perctől, 19 óra 35 perctől és 22 órától a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Huszonkét óra. Új zenei újság. A klasszikus zene hangos folyóirata a Bartók Rádióban.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Kovács Sándor szerkesztő vagyok. Véget ért a Liszt Ferenc nemzetközi zongora verseny. A nemzetközi zsűri nem osztott ki első díjat. A megosztott második helyet a Rozsonics Ildikó és a grúz Barbara Tataradze kapta. Harmadik helyet a zsűri Pellet Sebestyénnek ítélte oda. A zsűri elnök Olga Kern külön díját és a Philharmonia Magyarország által felajánló díjat egyaránt Calvin Abdel nyerte el. A közönségdíjas pedig a Rozsonics Ildikó lett, vele beszélget Várgedő Anna.
3: Milyen érzések vannak benned? Hogy vagy most az intenzív versenynapok, hetek és a nagy siker után?
4: Nagyon-nagyon sok érzés kavarok bennem jelenleg. A legnagyobb az az, hogy mennyire örülök, hogy ez a sok-sok munka, amit belefektettem erre a versenyre való készülésbe, annak így volt értelme. Amúgy mindig van értelme ilyen nagy versenyre készülni, mert mindig tapasztalatot lehet szerezni, bármilyen eredményt is ér el az ember. De nagyon jó érzés volt mindegyik továbbjutásnál egy újabb visszajelzést kapni, hogy volt értelme ennyit készülnem, és nyilván a következtetéseket is levontam azért mindegyik fordulóból, hogy miben lehet még fejlődnöm, és tudtam beszélgetni a zsűrivel is. Szerintem az ilyen nagy versenyekben a legfontosabb eredmény a díjon kívül az, hogy mit visz magával tovább az ember.
3: Milyen olyan visszajelzéseket kaptál a zsűri tagjaitól, amik esetleg gazdagítják a látásmódodat művészként?
4: Nagyon sokféle érdekes dolgot hallottam a zsűritől. Még mindig úgy vagyok, hogy lehet tovább és tovább fejlődni még gyakorlatilag ezeket a darabokat, főleg a Hámos szonátát, ezt egész életen át lehet tanulni, és mindig új dolgokat lehet észrevenni ezekben a darabokban, főleg a minél hosszabb, minél nagyobb szabású darabról van szó. Nagyon érdekes volt ezekről a dolgokról beszélni a zsűrivel, meg nyilván az, hogy egy ilyen hatalmas teremben hogyan nyilvánul meg az ember fizikailag, meg művészileg, abban is lehet még sokat fejlődni, és nyilván arról is volt szó, hogy hogyan bírja az ember ezt a hosszú, gyakorlatilag maratonszerű versenyt.
3: A szólódöntőben játszottad a Hámol szonátát. Korábban egy zsűritag azt mondta nekem, hogy ez veszélyes mű, sok versenyző ezen bukik el. Te hogyan közelítetted meg? Hogy készültél rá?
4: Ezt a darabot nyilván a lehető legnagyobb óvatossággal kell megközelíteni. Gyakorlatilag majdnem az összes felvételt meghallgattam, ami a Spotify-on van ebből a darabból, és annyira, de annyira érdekes hallani, hogy mennyire más mindenkinek a felfogása. Nyilván az egyetlen dolog, amiben talán egyetértünk, az az, hogy ez a Faust történetnek gyakorlatilag a leírása, de azon belül annyira sok kis részlet, téma, motivum, amit különböző képen kell megjeleníteni, és nagyon-nagyon komplex darab. Ezzel én nagyon-nagyon sokat dolgoztam, és úgy gondolom, hogy még van hová fejlődni. Fontos része az is, hogy a tempókat úgy megközelíteni, hogy minden legyen hallható, és minden érthető, felfogható legyen, ez nekem nagy kívást jelentett. Ez egy jó tapasztalatszerzés volt mindenképpen, hogy ez az egy darab is mekkora tűpontos kivitelezést és figyelmet igényel, és ezt egy stresszes versenyhelyzetben lehet a legjobban átélni szerintem.
3: A zenekaros döntőn a Haláltáncot játszottad. Miért ezt?
4: A Haláltáncot a zsűri választotta, mivel kettő koncertóval kellett készüljünk, és én nagyon örültem, hogy a Haláltánc és az Ádúr koncertó közül ezt a darabot választották, ami gyakorlatilag az én kedvenc Liszt koncertom, és az összes koncertok közül valaha az egyik kedvencem. Nyilván hatalmas örömmel közelítettem meg azt a fordulót, hogy úristen, végre előadhatom. Nyilván ez egy nagy nyomást is helyezett rám, hogy akkor én most a lehető legjobb Haláltáncot akarom előadni, hogy megmutassam a tiszteletemet is, és a szeretetemet is ez iránt a darab iránt. Nyilván valósulhatott volna meg ez még jobban is, de egy hatalmas élmény volt. Vashegyi György és a Nemzeti Filharmonikusok nagyon klassz élményt nyújtottak, nagyon jó volt velük együtt játszani, és nekem ez gyakorlatilag egy álom volt, ami valóra vált.
3: Említetted már a fáradtság és a stressz hatását a teljesítményre. Ennek kapcsán kíváncsi vagyok, hogy van-e olyan technikád, légzőgyakorlatod vagy szokásod, ami segít belehelyezkedni a pódium által megkívánt lelki állapotba?
4: Szerintem nagyon-nagyon fontos a fellépés előtt olyan technikákat alkalmazni, amellyel a lehető legjobban le tudja magát nyugtatni az ember. Természetesen az adrenalin az elengedhetetlen, anélkül nem lehetne jó előadást nyújtani, de nyilván megvannak a technikák arra, hogy hogyan lehet így optimálisan olyan helyzetbe helyezni magadat mentálisan és fizikálisan, hogy optimális teljesítményt nyújts. Vannak különböző ilyen, amit zenei munkaképesség gondozás órákon tanultam, különböző légzésgyakorlatok, mély légzés, serkentő és nyugtató mozgások, magamhoz beszélni nagyon fontos. Ezek még csak az ilyen közelebbi megoldások. Nyilván a nagyobb léptékű dolgok az az, hogy nagyon fontos az alvás. Nyilván akkor jobban funkcionálok, hogyha megvolt a 2,5-9 óra alvásom, amit az életemmel is védek, hogy mindig meglegyen. Különböző ilyen trükkök vannak, mint a kézmelegítő, amit mindig magammal hoztam. De nyilván, ahogy mentek előre a fordulók, kicsit jobban hozzá is szoktam szerintem a teremhez. Az is segített, hogy lenyugodjak, és jobban tudjak aklimatizálódni a teremnek az atmoszférájához, meg a zongorához magához.
2: Liszt Haláltáncának részletét hallják Rozsonics Ildikóval, a Nemzeti Filharmonikus Zenekart Vashegyi György irányítja.

0: Szeptember 17-én a Dohnányi Központban Variációk Kamarazenére címmel rendeztek hangversenyt. Ez a Magyar Rádió Művészeti Együttesének sorozata. Az első koncertre került sor. Fazekas Gergellyel, a rádió együtteseinek művészeti vezetőjével Várgedő Anna beszélgetett.
1: Hol rendezik ezeket a koncerteket, és milyen gyakorisággal?
2: Ez a Dohnányi Központban van, a Jókai utcában, ugye abban a szimfonikus próbateremben, a stúdióban, ahol egyébként ugye a zenekar próbái zajlanak, és havonta egy ilyen koncertre kerül sor. Ez minden alkalommal egy más tematika, nyilván nem nagyon szigorú tematika, mert hogy teljesen szabadon válogathatnak a zenészek, de hát most például egy ilyen francia-olasz, késő 19. századi, 20. század elejé műsor állt össze.
1: Milyen témák lesznek még az évben?
2: Lesznek olyan koncertek, amelyen klasszikus művek, tehát Schubert, Mozart, Beethoven, lesz olyan program, amelyen kizárólag magyar zeneszerzőknek a művei fognak elhangozni, Dohnányi darabjai, aki ugye nem csak azért fontos, mert hogy 2027 ugye az évfordulója lesz, hanem azért is, mert ő alapította azt az együttest, a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarát, amelynek a tagjai zenélnek. Úgyhogy azt hiszem, hogy érdemes megnézni, hogy milyen konkrét művek szerepelnek ezeken a műsorokon, mert tényleg egy nagyon hangulatos este ez mindig.
1: Egy ilyen sorozat

0: is, tehát azt mondhatnám, hogy a rádiózenekar tagjai és a hozzájuk tartozó külső kör az, aki itt rendszeresen előfordul.
1: Szó volt már arról, hogy a zenetörténet különböző korszakaiból lesznek majd művek a sorozatban. Hogyan változott meg a kamarazene szerepe a zenetörténet századai során?
0: A kamarazene, tehát az, amikor ugye csak az együttzenélés kedvéért zenélünk, az ugye valamikor a 18. században alakult ki, legalábbis a modern formáját tekintve, persze voltak előzményei, és mondjuk az a klasszikus kamarazene, tehát nem tudom, mondjuk Mozart, Haydn kamarazenéje, amely ennek az első ilyen csúcskorszaka, az ugye még egy nagyon más típusú kamarazenélési forma volt, mint ami később a 19-20. Században kialakult, mert az kifejezetten arról szólt, hogy a zenészek maguknak zenélnek, tehát hogy nagyjából annyian hallgatják, ahányan játszanak, azért mondom nagyjából, mert hogyha éppen benn volt a feleség, a kutya, a gyerek vagy bárki, akkor ők is persze hallhatták, de hogy a kamarazenélésnek volt egy ilyen kifejezetten privát formája. És az valamikor a 19. században alakult ki, hogy a kamarazenei művek azok a koncertrepertoárnak is a részévé váljanak, de ezzel együtt azért a 19. században is még az úgynevezett házi zenélés, vagy house music, tehát az, hogy egész egyszerűen az orvos, az ügyvéd, a tanár, aki amúgy nem professzionális muzsikus, az ugye tud zenélni, hát ez a polgári világban egy teljesen természetes dolog volt, ő amúgy a barátaival együtt zenél, ez egy alapvetése volt ennek a kultúrának. Van egy csodálatos epizódja a Thomas Mann Dr. Faustus című regényének, ahol ugye a főszereplő, aki egy képzeletbeli zeneszerző, de nagyon valóságos közegben játszódik, fiatal korában egy kis német városban tanul, és akkor ott fültanulja egy ilyen kamarazenélésnek, és nagyon érzékletesen írja le Thomas Mann, hogy úgy vonós négyesestek ott a helyi értelmiségiek, hogy közben a korsósör az ott volt a földön. Tehát amikor éppen megakadtak, vagy tételszünet volt, akkor egyet belekortyoltak, és aztán zenéltek tovább. És azt hiszem egyébként, hogy ez nyilván ez a Dohnányi Központ itt nem egy óriási befogadó képességű terem, de hogy pontosan ez adja meg a varázsát, hogy itt közel van a közönség a zenészekhez, tehát hogy ez a fajta házi zenélés érzet, persze nyilván nem abban az eredeti formájában, de azért valamennyire mégiscsak átélhető, persze egy professzionális zenészek játszanak, és a közönség az közönségként van jelen, de nem arról van szó, hogy a műpában ülök a harmadik emeleten, és ott a messziben valahol lent valaki zenél, hanem tényleg látom és érzem a jelenlétét.
1: A mostani koncerten ugye francia szerzők művei szólalnak majd meg. Vannak valamiféle sajátos megkülönböztető jegyei a francia kamarazenének?
0: Ugye azok a művek, amelyek most itt elhangoznak, ezek a késő romantikus stílust, vagy ezt a Debussy-Ravel féle stílust képviselik. Ugye Ottorino Respighinek is lesz egy darabja, tehát lesz egy olasz betolakodó itt a műsorban, de azt biztosan el lehet mondani ezekről a kamaraművekről, ezekről a francia kamaraművekről, tehát nem tudom, Charles-Marie Widor, aki egyébként orgona szerzőként ismert, de gyönyörű kamaraműveket is írt, vagy Jacques Ibert, aki a 20. század elejének volt egy fontos szerzője, vagy Camille Saint-Saëns, vagy Ravel, akintől darabok hangoznak el. Szóval hogy azért ezekben a francia szerzőkben azt hiszem, hogy tényleg az a közhely, amit szoktak mondani, ez tényleg igaz, mint a közhelyek többsége, hogy van valami fantasztikus harmóniai érzékenység ezekben a zenékben. Ez az egyik, a másik, hogy hihetetlenül szépek. Tehát még akkor is, hogyha nem mindig érzi az ember azt a fajta sűrűséget, mélységet, komolyságot, amit nagy német kamarazenében, Brahmsban, meg Schumannban, Mendelssohnban, akár Beethovenben, ugye az ember elgondolkozik azon, hogy mi van, ha egy zene egyszerűen csak szép és jó hallgatni.
2: A műsor Charles-Marie Widor Suite fuvolára és zongorára című művével kezdődött. Ezt idézzük, Varga Fruzsina fuvolázik, Mari Emese zongorázik.

0: 30 éves a Budapest Music Center, a BMC. Egy ünnepséget tartottak ebből az alkalomból. Három koncert, amiből kettőn ott volt Molnár Szabolcs. Az egyiknek az volt a címe, hogy Goldberg variációk Kégül András emlékének ajánlva. A másikról majd részletesen beszélsz, és egyáltalán ez a Goldberg variációk is egy nagyon különleges esemény volt, hiszen a 30 variációt, ugye ez egy téma, 30 variáció és téma visszatérése, mind más játszotta, nagyon furcsa élmény lehetett. És Kégül András emlékének ajánlva, őről amit kell tudni.
1: Kégül András a Budapest Music Center könyvtárában dolgozott. Ugye tudni kell erről az intézményről, hogy tulajdonképpen egy, a szó legnemesebb értelmében egy közművelődési intézmény, tehát hogy koncerteket, ismeretterjesztő előadásokat, konferenciákat, könyvtári szolgáltatásokat lehet igénybe venni, és aki már járt a BMC könyvtárában, tudja, hogy ez Budapest egyik legjobb koncertterme is, az egyik legjobb ismeretterjesztő helyszíne is, és ennek a helynek tulajdonképpen a programjáért és magának a könyvtárnak a profiljáért Kégül András felelt már hosszú-hosszú évek óta, és hát nagyon fiatalon, mindössze 54 éves volt, és teljesen váratlanul ért mindenkit a halála. Most talán nem túlzás azt mondani, hogy ő valóban egy pótolhatatlan veszteség, tehát ebben a pillanatban én nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy mindaz, amit ő csinált, kezdve attól, hogy rögzítette ezeket az eseményeket, egészen odáig, hogy megszervezte a koncerteket, ő kapcsolatot tartott a művészekkel, tehát tényleg egy hallatlanul sok funkciót betöltő ember volt, és mindez hallatlan nagy alázattal és kedvességgel csinálta, tehát a zenész szakma, azt mondhatom, hogy egyként megrendült ettől a hírtől. És az, hogy ez a 30. születésnapot ünneplő koncert, ez sajnálatos módon egybeesett az ő haláláról való megemlékezéssel.
0: És ő volt tehát Kőz Lászlónak a jobb keze, lehet mondani?
1: Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy igen.
0: Na hát akkor menjünk végig a koncerteken.
1: A könyvtárban egy nagyon izgalmas hangverseny hangzott el, csupa olyan darab szólalt meg, ami nem igényel előadót. Kezdődött Vidovszky László, nyugodtan mondhatjuk, emblematikus autókoncert című darabjával, amiről röviden azt kell tudni, hogy különböző hangadásokra alkalmas szerkezetek, illetve hangszerek vannak felkötözve egyfajta tartó szerkezetre, és ezek bizonyos időközönként lejjebb esnek, vagy lezuhannak, és az ad ki egy hangot, és amikor az utolsó ilyen hangadásra alkalmas instrumentum is földet ér, akkor véget ér a darab. Ez egy 1972-es, mindig megdöbbenek, hogy mennyire régi ez a kompozíció, és még mindig mennyire hatásos. Ez egyszerre színház, ez egyszerre egy képzőművészeti installáció, ez egyszerre egy performance, és persze egyszerre egy zenemű is, és azt gondolná az ember, hogy ez majdnem, hogy ez mindig ugyanolyan. És most kiderült, hogy ez mindig más. Ezen a napon háromszor is előadták ezt a darabot, egyszer tulajdonképpen közönség nélkül egy felvétel kedvéért, délután 2-kor közönség előtt, és délután 4-kor újra közönség előtt, és aki részt vett ennek a előadásnak a rögzítésében, illetve a berendezésében, ők maguk mondták el nekem, hogy mind a három más volt.
0: Pedig elő van írva, hogy mikor kell ezeket a damilokat, igen, vagy láthatatlan köteleket elvágni.
1: Hát elvileg 30 másodpercenként, tehát hogy ilyen értelemben struktúrálva van az esemény sor, de mindig közben jön valami, mindig közben jön valami.
0: Én emlékszem rá, többször láttam, hallottam és láttam, ezt látni is kell. Emlékszem rá, hogy Varsóban volt egy nagy malőr, legalábbis én úgy éreztem, van ebbe egy zenélő doboz, ami a Kék Duna keringőt játsza, és az Varsóban nem nyílt ki.
1: Most kinyílt, most már az volt vele a baj, hogy tovább játszottam, mint kellett volna. Tehát, hogy nem akkor állt le, amikor, legalábbis a harmadik előadáskor, nem akkor állt le, amikor kellett volna. Egyébként az nem a Kék Duna keringő, hanem a Dr. Zsivágó című filmnek a keringőbetétjét játsza az a. De persze nyilván lehet cserélni ezt a zenélő doboz, de most egy olyan zenélő doboz volt, ami nem a Kék Duna keringőt játszott.
0: Én a Kék Dunára emlékszem, de hát lehet, hogy már rég rosszul emlékszem.
1: Utána elhangzott felvételről egy elektroakusztikus kompozíció, Ligeti Györgytől az Artikulation című mű, ami most ráadásul egy Ligeti által kodifikált vizuális megjelenítéssel együtt, tehát hogy tulajdonképpen egyfajta vizuális leképezése volt a zenei történéseknek.
0: Ez egy híres Kotta egyébként, igen, ilyen zöld ábrák.
1: Igen. Nagyon. Tulajdonképpen Kotta, amiközben semmi nem emlékeztet Kotta, de mégis a zenei eseményeket meglehetősen hűen rögzíti.
0: Lehet követni, de lehet követni. Rögzíti, az talán, igen, túlzás, követni. Mert másképp kell.
1: Lehet követni. A BMC könyvtárban, aki már járt, ott van egy nagyon híres pianino, Kurták Márta és Kurták György is aláírta, sőt, még egy ilyen kis virágot is rajzolt rá annak idején Kurták Márta, és én azt hittem erről a hangszerről, hogy ez egy teljesen átlagos pianino. Ez nem egy átlagos pianino, ez tulajdonképpen egy gépzongora is, tehát hogy ez kívülről emberi közreműködés nélkül lehet vezetni. csinálni, és ezen a hangszeren játszották le Vidovszky Lászlónak a MIDI zongorára komponált etüd sorozatának három tételét, és ugye itt is az ember azt gondolná, hogy hát lehet tudni, hogy miről van szó. Igen, de megint közben jött egy érdekes körülmény. Az a vezérlő egység, amit rákötöttek erre a zongorára, ez most valamiért a pedált nem irányította. Tehát tulajdonképpen pedál használat nélkül hangzott el a darab, és az ember erre ilyesmikre nem számít, hogy ez a fajta emberi gyarlóságból fakadó véletlenek, ezek a gépek világát is elérhetik. És hát elhangzott egy egészen döbbenetes mű, illetve most ebben a szituációban nagyon döbbenetes, mert maga a könyvtár az fekete drapériákkal volt burkolva, az egésznek tulajdonképpen tényleg volt egy ilyen ravatal jellege, és a könyvtár galériájának, úgymond a párkányára volt elhelyezve az a 100 metronóm, amit különböző tempókra állítanak be előre, és nagyjából egyszerre indítják el, ez a híres Poem Szimfonik című Ligeti György mű. Tulajdonképpen én már szerintem 4-5-ször találkoztam ezzel a darabbal élőben, mindig más volt. Most például azt a taktikát választottam, hogy szemmel kiválasztottam magamnak egy relatíve gyorsan mozgó metronómot, mert tudtam, hogy a gyorsan mozgó fognak tulajdonképpen a leghamarabb megállni. Persze az ember nem hallja pont azt a metronómot, amit néz, de néztem, és megdöbbentem, hogy nagyon sokára állt le. De hogy azáltal, hogy mindig volt egy fókuszpont, ezáltal egy teljesen más akusztikai élmény ért most, mint a megelőző alkalmakkal, és mondom azt, hogy valahogy a magasban voltak elhelyezve, a párkányon egy olyan 5-6 méter magasságban egészen különleges hatása volt, valóban tényleg egy megrendítő gyászzenévé vált, és nem csak a szituáció miatt, hanem tulajdonképpen a kompozíciónak egy olyan üzenet, egy olyan belső tartalma vált most élményszerűen megtapasztalhatóvá, amit eddig is tudtunk erről a darabról, csak hol így érezzük, hol nem, de most nagyon így lehetett érezni. És akkor ezután egy rövid szünet következett, át lehetett menni a nagyterembe, és a nagyteremben először Fazekas Gergely mondott egy hallatlanul egyfelől szellemes, másfelől nagyon tartalmas, harmadrészt pedig rendkívül gondolatébresztő laudációt a Budapest Music Center 30. születésnapja alkalmából, hogy miért is fontos ez az intézmény, hogy ez az intézmény mit ad ennek a városnak, hogy mi zenészek mit köszönhetünk ennek az intézménynek. Nagyon-nagyon izgalmas, jól megírt szöveg volt, és ez most már azóta fölkerült az internetre, tehát hogyha valaki szeretné, akkor nagyon gyorsan meg is találja, és el tudja olvasni. És hát természetesen föl is konferálta magát a műsort. Először elhangzott Kurták Györgytől egy zongoradarab, amit a Napokban fejezett be, hiszen Kégül András emlékezete ez a címe, és ez egy, nem egy kis rövid sírfelirat, ez nem egy fájdalmas gesztusnak a zongorára transponált alakja, hanem ez egy meglehetősen összetett, komplex, terjedelmes mű. Tehát, hogy egy jelentős zongora darab született, azt gondolom.
0: Egy
1: 101 éves zeneszerzőtől, és egészen megindítóan adta elő Borbély László. Utána pedig a házhoz nagyon szorosan kapcsolódó Ötvös Péternek egy timpanira komponált szóló darabja hangzott el, a Triangle című versenyműnek a önállóan is előadható timpani kadenciája. Ezt Jó Szabolcs szólaltatta meg, és utána jött a Goldberg variációk abban a formában, hogy felvételről hangzott el maga az ária Kurták György és ifjabb Kurták György négykezes előadásában, és a legvégén pedig Kurták Márta sok-sok évvel ezelőtt, ha jól emlékszem a történetre, egy film kedvéért feljátszotta Goldberget, és ennek a felvételét játszották le, és ahogy te is mondtad, az egyes variációkat, 30 variációt 30 zongorista adta elő, és hát egy ilyen téglalap képzeletbeli három oldalán helyet foglalva, a két zongorát körbeülve várta mindenki, hogy sorra kerüljön. Ugye két zongora volt, amíg az egyik zongorán valaki játszotta mondjuk a 6. variációt, addig szép csendben a másik zongorához a 7. variációnak az előadója beült, és akkor így nagyon folyamatos volt. Tehát tulajdonképpen nagyobb szünetek nélkül tudták így követni egymást a tételek. Azt nem tudom, hogy a közönség tudta-e, de az egyik zongorát kifejezetten ennek a előadásnak a kedvéért hozták be a Budapest Music Centerbe, ez Kocsis Zoltán saját Stanway D modellje volt. Jó állapotban van a zongora, de azért érződik rajta, hogy évek óta nem zongoráznak rajta, tehát hogy aki ismeri a zongorának azokat a típusú hibáit, ami a nem játszottságból származnak, az észrevette, hogy az egyik zongora azért kevésbé volt hálás a zongoristával, mint mondjuk a másik. És akkor magukról a zongoristákról nem tudom, hogy elmondjam a 30 nevet, vagy inkább csak összefoglalnám, hogy voltak köztük zeneszerzők, például Dargai Marcell és Dinnyés Dániel. Voltak köztük inkább a jazz világából ismert zongoristák, Olá Krisztián vagy Tálas Áron. Voltak köztük hölgyek, nagyon sok férfi zongorista volt, valaki ezt szóvá is tette, hogy a nemek aránya az lehetett volna jobb, mert mindösszesen 3 hölgy képviselte a zongora művésznőket. Most visszatérve arra, hogy tulajdonképpen ez zenéleg egy milyen élmény volt, ez nem volt egy jó élmény. De elképzelni ezt a szituációt, hogy én ülök a színpadon, tétlenül, mondjuk 20-25 percig, és akkor egyszer csak be kell ülni egy darab kellős közepére, és megszólaltatni belőle 1,5-2 percet, ez inkább jól áll ez a fajta feladat egy metronómnak. Tehát kicsikét egy ilyen automatává, robottá zülleszti, vagy degradálja az előadó művét, és tulajdonképpen maga a szituáció is meglehetősen előadó művészet ellenes. És belegondoltam abba, hogy nekem, ha úgy kéne eljátszani egy variációt, hogy előtte a kezemet nem járatom át magán a témán, azért az okozhat technikai problémákat, méghozzá olyan zongoristák esetében is okozhat technikai problémákat, akik egyébként teherbírásukról, stressztűrésükről, a hatalmas zenei anyagok fejből való játszásáról ismertük meg őket az elmúlt években. El kell mondanom, hogy tulajdonképpen 4, de lehet, hogy inkább 5 generációt képviseltek ezek a zongoristák. Tehát, hogy voltak a legfiatalabb Persányi Zsófia volt, aki még a 20-as éveit tapossa, és mondjuk a legidősebb talán az utolsó variációt játszó Eckhardt Gábor, akiről nem tudom, hogy hány éves pontosan, de hogy 4-5 generációval idősebb, mint Persányi Zsófia, az egészen biztos. Tehát, hogy nagyon sokféle módon reprezentálódott a magyar zongoraiskola, amelyre azt gondolom, hogy büszkék lehetünk akár erre a 30 zongoristára, de büszkék lehetünk arra a másik 30 zongoristára, akit most, ha itt leülünk, akkor simán össze tudnánk állítani egy listát 30 kiváló zongoristából, akikkel ugyanígy meg lehetne csinálni egy Goldberget. Az, hogy most ez itt nem sikerült úgy, ahogy ez igazán élményszerűvé válhatott volna, ebből messze menő következtetések levonni, nem hogy hiba, hanem egészen egyszerűen a zongorázást teljesen félreértő magatartás lenne.
0: Bennem a kis ördög rögtön megszólalt, van ugyanerre a basszusra, de tehát az első 8 hangjára egy Handel variációs sorozat 61 változattal meg lehetne csinálni,
1: igen,
0: azt is.
1: Igen.
0: A 25-ös változatot kijátszotta.
1: A 25-ös változatot emlékeim szerint a Csalog Gábor játszotta, nagyon szépen, gyönyörűen, de hogyha van ebből felvétel, akkor én javasolnám, hogy az utolsót Eckhardt Gábor előadásában hallgassuk meg.

0: A Goldberg variációk utolsó, vagyis 30. változatát hallották Eckhardt Gáborral, majd a téma visszatérését felvételről Kurtág Mártával. Beethoven összes hegedűzongora szonátája 3 koncerten a Bartók Emlékház sorozatáról van szó, amelyet Csengeri Kristóf hallgatott meg, övé a szó.
1: A világhírű német hegedűművésznő Antje Weitház és zongoraművész honfitársunk Várjon Dénes jó néhány esztendeje összeszokott, és tegyük hozzá, összeillő kamarapartnerekként muzsikálnak együtt. Néhány évvel ezelőtt arra vállalkoztak, hogy hanglemez felvételt készítettek Beethoven összes hegedű zongora szonátájából. Egy nagyon rangos hanglemez kiadó, a Deutsche Grammophon vállalkozott a felvételek kiadására. Amikor Beethoven összes hegedű zongora szonátáját lemezen megjelentetik, akkor gyakran megtörténik, hogy egyetlen dobozban jelenik meg az összes felvétel. Ezúttal más megoldást választottak, 3 külön-külön is hozzáférhető kiadvány jelent meg, és ezt azért említem meg, mert így sajátos módon és szinte ironikusan, de mindenképpen örömmel említhetjük, hogy így több díjat sikerült nyernie ennek a több lemeznek, hiszen ha jól emlékszem, majdnem mindegyik nyert egy-egy díjat. A legfontosabb talán a német hanglemezkritikusok díja volt, ami egy nagyon jelentős elismerés, és ezt, ha jól emlékszem, a 3 kiadvány közül 2 is megkapta. Én úgy emlékszem, hogy a 2 művész már eljátszotta Budapesten is hangversenyen az összes Beethoven hegedű zongora szonátát. Most ismét ez történt meg a Bartók Emlékházban, amelynek a tere nagyon is alkalmas arra, hogy kamarazene szólaljon meg itt, arra az intimitásra, amelyet ezek a művek megkövetelnek. Hallottunk egy koncertet szeptember 19-én szombaton este, majd egy második következett 20-án vasárnap délelőtt, és végül ismét 20-án vasárnap este zárta egy 3. koncert a sorozatot. A műsor nagyon érdekesen alakult. Az első hangverseny műsora 3 A hangnemű művet tartalmazott, az Opus 12 numero 2-es A dur szonátát, az Opus 23-as A moll szonáta követte, majd pedig a hatalmas terjedelmű Kreutzer szonáta, szintén dur hangnemű, keretezte a műsort, vagyis 2 dur hangnemű mű fogott közre egy moll hangnemű, de szintén A tonalitású művet. A második koncerten 4 művet hallottunk. Először az Opus 12-es numero 3-as S-dur szonáta következett, majd pedig a teljes Opus 30-as sorozatot hallottuk. Ez ugye ugyancsak 3 mű, akárcsak az Opus 12-es. Azzal az érdekes és nagyon indokolt cserével, hogy a 2-es művet, tehát a középső kompozíciót ezúttal a koncert végén szólaltatta meg a 2 művész, ez a C-moll szonáta, amely nagyszerű fináléként funkcionált ezen a koncerten. Végül a 3. koncerten az Opus 12-es D-dur szonáta, az F-dur tavaszi szonáta, majd pedig az utolsó, a G-dur zongora szonáta, az Opus 96-os következett. A zenehallgató legfontosabb benyomása az, hogy a 2 muzsikus egyéniség, ahogy már említettem, nagyszerűen összeillik. Mi mindent lehet elmondani annak kapcsán, hogy ez így van? Egyrészt az, hogy mind a ketten nagyon kifinomult intellektuális előadók, akik ugyanakkor abban is egyeznek, hogy ennek ellenére erőteljesen fogékonyak az indulatok és a drámaiság iránt is. Ugyanez mondható el a zene jellegzetesen szellemi megközelítése és a virtuozitás kapcsolatáról. Mindketten fogékonyak a zene gondolati tartalma iránt, ugyanakkor remekül felszínre segítik a zenében mindazt, ami pergő, ami feszes, ami brilliáns. A közös produkciók legfontosabb tulajdonságairól érdemes megemlíteni, hogy szinte mindvégig rendkívül intenzív hangzásigény jellemezte Antje Weitház és Várjon Dénes közös muzsikálását. Ez alatt nem csak azt érdemes érteni, hogy akkor intenzív a hangzás igény, amikor a 2 muzsikus telt fortékat játszik, hanem a piánó szakaszokban is átható, telt és gazdag a hangzás. A virtuozitásról már esett szó, de arról még nem, hogy mindketten nagyon jól értenek ahhoz, hogy indulati tartalommal töltsék meg a virtuóz részleteket, és ezzel megemeljék a virtuozitást, tehát vázi legitimitást adjanak mindannak, ami virtuozitás. Ehhez kapcsolnám azt a másik észrevételt, hogy alapvetően mindketten nem technika központú, hanem zene központú muzsikusok. Tehát a közelítésmód az mindig a gondolat a zene felől történik. Nagyszerűen kiaknázzák a zenei párbeszéd mindenfajta lehetőségét. Kérdeznek, felelnek, reagálnak egymásra, inspirálják egymást. Nagyon életteliek a tempóvételek és a hangsúlyok. Nagyon sokszor hallottunk nyitótételekben feltűnően friss tempóvételeket. Hozzá is hallgattam az interneten néhány másik felvételt, és feltűnt például rögtön a koncertsorozatot nyitó Opus 12-es A-dur szonátában azt, hogy mennyivel gyorsabban játszák, mint más muzsikusok, és hogy ez a gyorsaság, ez megtelik tartalommal, tehát nem tűnik öncélúnak. Mindenképpen kiemelném, hogy amikor mód van rá, akkor énekelnek a dallamok kettejük előadásában, és amikor nem énekelnek, akkor beszélnek. Tehát ezzel a két jellemzéssel azt is elmondtam talán, hogy a hangszeres muzsikálást szinte minden pillanatban áthumanizálja ez a két művész. Arról nem beszéltem még, hogy a három koncerten nagyszerűen elkülönültek a stílus rétegek. Ugye van ez a három opusz 12-es szonáta. Nagyon szellemes volt az, hogy úgy rendezték el a koncertek műsorát, hogy mind a három koncertre jutott egy-egy ezekből a szonátákból, és ez azért nagyon fontos, mert valami nagyon lényeget mind a három koncert hallgatóinak megmutattak a beethoveni stílusfejlődésből. Tegyük fel, hogy esetleg nem mindenki volt ott mind a három hangversenyen. Azt a lényeges dolgot nevezetesen, hogy ezek nagyon üde, nagyon fiatalos, nagyon pergő, szellemes, sokszor humoros, ironikus művek ezek az opusz 12-es szonáták. Tehát olyan fajta friss energia van benne, ami nagyon más, mint mondjuk például a Kreutzer szonáta energiája. Aztán ugye itt vannak olyan művek, mint a két moll mű, beszéljünk ugye ezekről, az opusz 23-as A-moll szonáta, és az opusz 30-as C-moll szonáta, ami, ahogy jeleztem, a második koncertnek a fináléja volt. Azt a jellegzetes dúlt hangvételt, azt a zaklatottságot, az A-moll szonátának a drámaiságát, és a C-moll szonátának azt a jellegzetes forradalmi hangvételét, amely olyan meghatározó ebben a műben, nagyszerűen felszínre segítette a két művész. Mindenképpen beszélni kell az opusz 30-as három szonátának, ugye az előbb beszéltem már a C-moll szonátáról külön, de azért ez egy korpusz, ez a három mű, arról az érett megállapodottságáról, ami nagyszerűen érvényesült a két művész előadásában. Aztán itt volt a tavaszi szonáta, ami egy teljesen külön világ a maga csodálatos éneklő karakterével, azzal a tisztasággal és azzal a fénnyel, ami árad belőle, és ami ebben az előadásban is megnyilvánult. És hát utoljára hagyjuk talán az utolsó kompozíciót, ami a sorozat legeslegvégén hangzott el, az opusz 96-os G-dur szonátát, ami azért nagyon érdekes, mert ez tulajdonképpen hivatalosan még egyáltalán nem Beethoven kései stílusa. Viszont számos olyan tulajdonsága van, amely előlegezi a kései hangvétel, tehát az a letisztultság, az a bölcsesség, az a derű, az a nyugalom, amely ott van ebben a műben, az nagyon mutat a kései stílus felé, és nagyszerűen érvényesült. Egyébként, hogy más nem mondjak, például a trilláknak a nagyon fontos szerepe. Ugye emlékezzünk az opusz 111-es C-moll zongora szonátának a végére, ahogy szinte szétporlad a mű a sok-sok trillában. Na most a trilla az a G-dur hegedű zongora szonátának is rögtön az elején egy nagyon fontos szereplője. Hadd említsem meg még azt az apró finomságot, hogy az utolsó koncertet úgy állította össze a két művész, hogy az első mű az a legeslegelső hegedű zongora szonáta volt, és a záró kompozíció pedig a legutolsó zongora szonáta. Tehát nagyon élményt adó, szuggesztív, személyes hangvételű és emlékezetes interpretációk szólaltak meg ezeken a hangversenyeken, és a hallgatók, akik ezt a kis három koncertből álló zarándokutat végigjárták, teljes képet kaptak a beethoveni hegedű zongora szonáta termés minden szépségéről.
0: Az A-dur szonátát hallgatjuk, az opusz 12-es sorozat második művét, Antje Weidhaus és Várjon Dénes előadásában.

0: Németh Attila 70 esztendős. Tiszteletére rendeztek hangversenyt növendékei 21-én a Sóti teremben. Az ünnepelttel Bece Szilvia beszélgetett.
1: Van annak egy meghatározható pontja, vagy egy esemény, vagy egy életérzés, amikor noha versenyeket nyertél, Filharmónia szólistája voltál zongoraművészként, és mégis úgy döntöttél, hogy a te igazi utad az a tanítás?
2: Ha ezt nekem valaki gyerekkoromban mondja, soha az életben nem hittem volna el, hogy én tanítani fog, de hogy fogok én tanítani. Úgyhogy elkezdtem a szokásos menetet, ugye szólistaként bejártam tényleg a világot, tehát legalább 20 évig tekerektem versenyekre, koncertekre. Ha ilyen pontot keres az ember, hát volt egy pár. Például, amikor fél éves volt a nagyobbik fiam, és akkoriban mentek az Airport filmek a televízióban a repülőborzalmakról. Majd egy Helsinki úton bejelentették, hogy kényszerleszállásunk lesz, ami a lehető legsimábban ment, de amikor az ember tiltás ellenére azért csak kikukucskált az ablakon, és látta ott sorfalban a mentőautókat, a tűzoltóautókat, a habos autókat, akkor úgy végigfutott rajta mondani, hogy ekkora a gond? Mi a fenét keresek én Helsinkiben, amikor gyerek fél éves otthon, és nekem lehetne pelenkázni és fürdetni őt. Úgyhogy ez erősen megingatta bennem azt, hogy mennyit utazzak. Egyébként hozzájárulat is, hogy én egy ilyen irgalmatlanul röghöz kötött valaki vagyok. Amikor elmaradt egy kéthetes franciaországi út, akkor én füligérő szájjal mentem haza. Feleségem barátanyám mondta, hogy a fene egyen meg, két éve gyűjtök arra, hogy befizessek a Loire-menti kastélyokra, neked meg fizetnek is, és akkor itt jössz nekem ilyennel, hogy égre nem kell elmenni Franciaországba. Én nem igazán szerettem utazni, mert mindig egyedül várni a reptéren, a szállodaszobában, a koncertteremben. Szóval, hát ez is hozzájárult, meg még voltak más
1: igen, ez olyan, mint hogy egy kicsit kényszer lenne a tanítás, de hát messze nem erről
2: nem,
1: van szó.
2: Nem. Sőt, ez egy ugye elkezdődött a rádió, aztán a tanítás. Hát most is itt nyugdíjas létemre azért jó pár óra műsoridő fűződik a nevem, mert ha csak a Notturnot veszem, ami 27 éve működik. És a különlegesen tehetséges növendékek jönnek, és akkor az ember azt mondja, hogy hoppá, hát ahhoz, hogy én velük föl tudjam menni a versenyt, hogy meg tudjam mutatni, hogy azt tudjam mondani, hogy még mindig kiülök, hát ahhoz kellene 4-5-6 órát gyakorolni. Ha nagyon szerény vagyok, vagy nem szerény, akkor 3-at, de hát mikor? Szép lassan így átalakult az életem, csináltam mindig azt, aztán jött a rádiós munka, az is megy párhuzamosan, és ezt tanácsolom mindig a fiataloknak, vagy a növendékeimnek, hogy mindig álljanak több lábon. Mert bármi történet, hasra esetek a motorral, letörik a kezem, kész, már nem tud zongorálni, beszélni még esetleg talán tud. Legfeljebb egy jó fogsort kell csináltatni.
1: De ezek valahonnan jönnek. Kik voltak azok a mesterek, akár a zene területén, később a rádióban, akik olyan hatással voltak rád, hogy tudtad, hogy te is a maximumot akarod kihozni magadból bármilyen területen?
2: Hát ahogy szokták mondani, a világ legjobb tanárai tanítottak engem, legalábbis én rendkívül hálás vagyok nekik, és nincs olyan óra, hogy ne hivatkoznék Máté Klári nénire, például Hernádi Lajosra, aki egészen fantasztikus pedagógus volt, nagyon jól ráérzett a vele szemben ülő fiatal ember lelkére. Amikor az első órára bementem hozzá, akkor nem azt mondta, hogy na, akkor kezdje el zongorázni, és megkritizált, hanem ő játszott el a Führerizét, meg a többi dolgot, és megnyugtatott. De Gró György, Pernyi András, Újfalusi József, Hajdú Mihály, lehetne sorolni, hogy milyen tanároktól sikerült begyűjteni a tanulás szeretetét tulajdonképpen. Mert egy fiatal ember, hát én is úgy voltam, hogy hát, ha lehet, akkor lógok ide-oda. De mondjuk Gró Györgynél nem kellett aláírkálni egy jelenléti évet. Minek? Úgyis ott lógott mindenki a csilláron, hát egymás hegyén hátán ültünk. Mert egy olyan pedagógus volt, akihez érdemes volt bemenni, és tudtuk, hogy itt csak olyat fogsz hallani, ami jó és szép.
1: Mennyit változott a zenéhez való viszonyod, amikor elkezdtél rádiózni, és talán olyankor egy kicsit máshonnan vizsgálgatja az ember a zeneműveket, meg hát jóval nagyobb merítésből válogat, ugye egy sokkal nagyobb a repertoár, mint amikor egy hangszeres egy kicsit azért mégis szűkíti a lehetőségeit a saját hangszerére. Ez hatott a tanításra, és hatott egyáltalán a hozzáállásodra?
2: A rádiós munka az azért nagyon jó, mert olyan területeket is megismertem, ugye az ember kicsit szakbarbár, igen, tehát a zongora, a kamarazene területén nagyjából az ember azt érzi, hogy valamennyire otthon van. Természetesen tudjuk, hogy 10% sincsen, de ebben is tulajdonképpen inkább a tanítás segített, mert ott volt az, hogy egy művel sokkal mélyebben kellett megismerkednem, tehát nem volt elég, hogy tudom, és akkor hogy megy az 5. szimfónia, hanem hogy a szerző miért írta, miért úgy írta, és az adott egy ilyen szempontot, hogy az ember másképp analizálgassa, vagy értelmezze a művét, hogy feltegye a kérdést magának, hogy egész biztos, hogy én jól gondolkodom erről a darabról. A rádiós munka szélesítette az alapismereteket, és most visszatérek mondjuk a Notturnóhoz, hogy egy finn zeneszerzőt mondjál, és akkor jobb esetben azt mondják, hogy Sibelius. Na hát én tudok még, vagy 15-ről ezt, azt, amazt, és itt-ott azért, hogy az ember hallgatja a műveket, tehát picit szélesedik a látómezeje, és hát ez egy hasznos és jó dolog. Meg hát ugye az, hogy van egy darab, és akkor annak hányféle értelmezés. Hogy játszasz a Fischer Anni, hogy játsz a Richter, hogy játsz a mai fiatal versenygyőztes koreai vagy japán fiatalember, és akkor az ember úgy elkezd úgy keresgélni, csemegézni.
0: Az ünnepi koncertről most Liszt transzcendens etüdjét, az esti harmóniákat hallják Pellet Sebestyénnel, aki egyébként a Liszt versenyen 3. helyezett lett.

0: Eddig tartott az új zenei újság. Várgedő Anna társszerkesztő és Bozzai László hangmérnök nevében búcsúzik a szerkesztő Kovács Sándor.
1: Csütörtöki műsorunk ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Száztíz éve született Simándi József operaénekes. Két részes összeállításunkban végigkísérjük a leghíresebb magyar tenor életútját és csodaszép felvételeiből idézünk. Simándi Józsefre emlékezünk hétfőn 19 órakor a Bartók Rádióban. A Prolog következő adásában Georg Friedrich Händel Izrael Egyiptomban című két részes oratóriumának érdekességeit fürkészhetjük László Ferenc értő segítségével.
2: Függetlenül attól, hogy magasztos vagy hátborzongató a téma, a járványok ábrázolása Händelnél mindig szórakoztató.
1: Prolog. Izgalmas információk az oratórium előtt kedden 19 órakor a Bartók Rádióban. Ünnepeljük együtt a zene világnapját. Élőben szól a muzsikáló délután az Óbudai Társas Körből. Az esti koncert és a klasszikus és jazz pedig a Dohnányi Ernő Zenei Központból. Emlékezzünk a zene legnagyobb alakjaira, töltődjünk varázslatos muzsikákkal. Tartsanak velünk október 1-én 15 óra 6 perctől, 19 óra 35 perctől és 22 órától a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 23 óra. A Bartók Rádióban.
3: Köszöntöm az Ebu Jazz hallgatóit, a szerkesztő Weisz Gábor nevében is Fenlegi Lénárdot hallják. Mai összeállításunkban a Céline Bonacina Quartet 2025. június 28-án a Jazz Baltica Fesztiválon adott koncertjét hallhatják. Céline Bonacina francia szaxofonos zeneszerző, azt írják róla, főhang szerén a bariton szaxofonon játszva vívott ki elismerést az európai jazz szintéren, zenei sokoldalúságát pedig olyan formációkban bizonyította, mint a Céline Bonacina Quartet és a Céline Bonacina Trio. Zenéje a klasszikus jazz elemeit ötvözi a kortárs hangzással és a világzenei hatásokkal, ami mélyről gyökerező, jellegzetes hangzásvilágot teremt. Művészetére jellemző a kreatív kifejezés, az érzelmes előadásmód és a bravúros technika. Céline Bonacina tett bariton szaxofonon játszik és énekel, Julien Caetano zongorázik és elektromos zongorán játszik, Chris Jennings a bőgős, Stefan Galon a dobos a kvártetben. Két kivétellel a formáció vezetőjének szerzeményét halljuk, ugyanis a bőgős és John Hetfield is jegyez majd egyet, csak a téma címeket mondom. Tunnel, Lost in Translation, Hope, Die Welle Street, Poussière d'Étoile és Trust hangzik el.

0: A mai Ebu Jazzben a Céline Bonaccinak kvartett 2025. június 28-án a Jazz Baltica Fesztiválon adott koncertjét hallhatták. A formáció vezetője baritonszaxofonon játszott és énekelt, Julian Caetano zongorán és elektromos zongorán játszott, Chris Jennings volt a bőgős, Stefan Gallon pedig a dobos. Tunnel, Lost in Translation, Hope, Divella Street, Poissier de Toile és Trust hangzott el téma cím szerint. A szerkesztő Weisz Gábor nevében is köszönöm a figyelmüket, elhangzott műsorunk meghallgatható újra a mediaclick.hu oldalon. Az Ebu Jazz végén búcsúzom, Fellegi Lénártot hallották.
1: Műsorajánló. Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától. Ifjabb Szakcsi Lakatos Béla, jazz zongorista, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 23 óra 55 perc. Híreink következnek.
2: Jó estét kívánok! A mikrofonnál a szerkesztő Besenyei Márk. Rendkívüli ülést tart holnap délelőtt az országgyűlés. A jelenlévők dönthetnek a kormányfő, valamint egy fideszes és egy KDNP-s képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről. A képviselők emellett megvitathatják a legfőbb ügyész megválasztásáról szóló indítványt is, amely alapján Baka András államfő Szatmári Zoltánt javasolja a posztra. Lemondott Alekszandr Vučić, szerb elnök, hogy az október 25-i előrehozott parlamenti választáson miniszterelnök jelöltként indulhasson. Vučić a következő időszak legfontosabb feladatai közé sorolta a béke és a stabilitás megőrzését, és közölte, Szerbia a jövőben is az európai integráció útján kell maradjon, de nem szakíthatja meg kapcsolatait keleti partnereivel. Több mint 700 millió eurós sürgősségi segélycsomagot különít el globális válságok kezelésére az Európai Unió. Az Európai Bizottság közölte, a források jelentős részét az afrikai menekültek támogatására és a migrációval kapcsolatos programokra fordítják. Ukrajnának 52 millió eurót folyósítanak humanitárius célokra. Holnap adják át az egykori cseh elnökről elnevezett Václav Havel emberi jogi díjat Strasbourgban. A három várományos között van Pardavi Márta jogász, emberi jogi aktivista, a Magyar Helsinki Bizottság társelnöke is. Rajta kívül két iránit, egy újságírót és egy civil jogvédőt jelöltek az Európa Tanács parlamenti közgyűlése és a Cseh Karta 77 alapítvány közös díjára. Nemzetközi elismerést kapott egy balatoni turisztikai projekt. Az Európai Kulturális Turizmus Hálózat kiírására idén 23 országból 72 pályázat érkezett. A Balaton felvidék digitális turisztikai fejlesztése projekt a szakmai kategória harmadik helyezettjeként zárt. Híreink végén az időjárásról. Az ország nagy részén derült az ég, csak a Duna-Tisza közén, a Mezőföldön és az Alpok alján vannak helyenként felhősebb tájak. Hajnalra elszórtan pára, illetve kötfoltok képződnek, ezek feloszlása után mindenütt derült napos idő lesz. Eső nem várható, északnyugaton, valamint az Alföldön időnként megélénkül a szél. Hajnalban általában 4-10, holnap délután 22-25 fok valószínű. Hasonlóan kellemes, kora őszi időre számíthatunk a következő napokban is. Hírekkel legközelebb, holnap reggel 6 órakor jelentkezünk itt a Bartók Rádióban.
1: Híreket hallottak. Azoknak a kedves hallgatóinknak, akik velünk tartanak, Notturno címmel klasszikus zenei összeállítást sugárzunk reggel 6 óráig Németi Attila műsor vezetésével. Azoktól pedig, akik pihenni térnek, a Szózat hangjaival búcsúzunk.

Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Üdvözlöm Önöket a Notturno 6 órán át tartó éjszakában nyúló komoly zenei műsorában. Munkatársaim Katona Márta és Bozay László, engedjék meg, hogy a zene lágyan simogassa a lelküket és elringassa a napi gondokat. Általában mindenütem a nyugalmat, a belső békét vagy az álmodozást idézi fel. A Notturno általában arra hív, hogy hagyjuk magunkat elmerülni a dallamokban, úgyhogy ez az éjjel is a lassú elmélyülésről, szemlélődésről szól. Elsőként egy balladát hallgatunk meg, a szerző Ciprián Porombescu.

Ciprián Porombescu balladáját Razván és András Stoika adta elő. Annyit tudok erről a szerzőről, hogy 1853-ban született, és csak 30 évet élt. Leos Janácsektől következik a Farkas nyom. Janácsek az öregkor éveiben sem szűnt meg az útját keresni, mindig kísérletezett a zenében.

Jána Cseh Farkasnyom című zeneművében a szólót Szűsze Lilleszú énekelte, közreműködött a Dán Nemzeti Rádiókórus és Perszáló zongora művész, vezényelt Stefan Parkman. Jána Cseh ősei mindig vidéki környezetben tartózkodtak, és imádta a természetet. Most Debussy remek műve következik, az Egy faun délutánja.

Debussy egy Faun délutánja című remek művét adta elő a Szófiai Szimfonikus Zenekar. Annak idején a kritika Mallarmé versét kuszának találta, de Debussyt valamiért megragadta ez a vers. Nem programzenét akart írni, hanem csupán hangulati, érzelmi előjátékot a vershez. Most Haydn C-dur szonátája szól.

József Haydn 35-ös sorszámú C-dur szonátáját András Thayer adta elő fortepiánón. Lionel Power egy brit zeneszerző volt, aki Londonban, illetve egész Angliában dolgozott, és előkészítette azt a generációt, amelynek tagja volt Harry Purcell. Lionel Power Salve Reginaját hallgatjuk meg.

Az 1370-ben született Lionel Power Salve Regináját a Hilliard-ének együttes adta elő. Ezt az együttes mindenki ismeri, a vezető Paul Hillier a 90-es években távozott ebből az együttesből, Amerikában vállalt oktatói állást. Georg Philipp Telemann D-moll szonátája következik.

Telemann d-moll szonátáját Peter Hanan Kalentilni és Christel Telemann szólaltatta meg. Most Sibelius muzsikája szól, a Belshazzar ünnepe suite. Belshazzar lakomája címmel egyébként William Walton írt egy oratóriumot, és ezt a témát feldolgozta sokkal korábban Georg Friedrich Händel is.

Sibelius Belsazar ünnepe szvitje hangzott el a BBC szimfonikus zenekarának előadásában, vezényelt Sakari Oramo. Emils Jörgen Stockholmban született, és szülővárosa után Berlinben és Bécsben tanult. 1891-től a stockholmi Szent János templom organistája volt. Tőle az Ádur szonátát halljuk.

Emiens Jörgen Adó szonátáját Mats Rondin és Bengt Forsberg adta elő. A komponista rengeteg dalt írt, és a románcai dalai a késő romantikus skandináv zene irodalom ékességei. Most Mozart egy D-dur úgynevezett koronázási zongora versenye következik, a szólista Christian Ile Hodland.

Mozart 537-es kőhűjegyzékszámú D-dur koncertjét Christian Ille Hodland és a Trondheimi szimfonikus zenekar adta elő, vezényelt Pietari Inkinen. A koronázási zongoraverseny onnan kapta a nevét, hogy a komponista Frankfurtban a koronázási ünnepségek alkalmával játszotta el ezt a versenyművet. Kedves hallgatóink, két óra van.

Lawrence Powell és Ryan Wigglesworth hangversenye következik, ami a londoni Wigmore Hallban volt 2025. szeptember 29-én. A híres koncertteremben elsősorban kamara és klasszikus zenei koncerteknek tapsolhatnak. 1901-ben nyitották meg, és azóta a világ egyik legelismertebb koncerthelyszíne lett. A Wigmore Hallban rendszeresen fogadnak fiatal tehetségeket és nemzetközi szintű előadókat egyaránt. A helyszín tehát a klasszikus zene egyik legfontosabb londoni központja, kiváló az akusztikája. Elsőként Csajkovszki zeneműve hangzott el, majd Stravinsky divertimentóját hallhatta a közönség.